a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat hétfői homokóra műsorunkban. Én Palkó Hanna vagyok. A mosoly olyan, mint egy bátorító, gyöngéd ölelés, mellyel élni segítjük egymást. Ez a mai nap gondolata, ami Simon András magyar grafikus művész tollából származik. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő három órában. Műsorunk első órájában vasárnapi istentiszteletünket sugározzuk. A második órában áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd kalendáriumot lapozunk, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután a pénteki lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsorát sugározzuk. Adásunk harmadik órájában csütörtöki irodalmi kincsek rovatunk ismétlését hallhatják. A felmaradó időben pedig ifjúsági dalokat hallhatnak a Talentum együttes előadásában. Ezzel várom önöket az elkövetkező három órában, ha tehetik, tartsanak velem. Most az istentiszteletet hallhatják, amelyet tegnap délelőtt rögzítettünk a szamosfalvi kölesi református gyülekezetben. Az igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora hirdeti. A felvételt Szecsődi Árpád munkatársunk készítette.
1: Imádkozzunk, testvéreim! Ami segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdő énekül a 161. ének első verszakát. A 161. ének így kezdődik, Szentlélek, védj körül bennünket.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti szent evangélium 14. részének 1-től 24-ig terjedő verseiben a következőképpen. És lőn, mikor a fő farizeusok közül egynek házához ment szombatnapon kenyeret enni, azok leselkednek vala ő utána, és ímé egy vízkóros ember vala ő előtte, és felelvén Jézus szól a törvénytudóknak és a farizeusoknak mondván, szabad éj szombatnapon gyógyítani? Azok pedig hallgatának, és ő megfogván azt meggyógyítá és elbocsátá, és felelvén nékik monda, ki az közületek, akinek szamara vagy ökre a kútba esik, és nem vonja ki azt azonnal szombatnapon, és nem felelhetnek vala ő ellene semmit ezekre. És egy példázatot mondta a hivatalosoknak, mikor észrevevé, mi módon válogatják a fő helyeket, mondván nékik, mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a fő helyre. Mert ne talán nálatnál nagyobb tiszteletben álló embert is hívott meg az, és eljövén az, aki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd néked, engedd ennek a helyet, és akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni. Hanem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre, hogy mikor eljő az, aki téged meghívott, ezt mondja néked, barátom, ülj feljebb, akkor néked dicsőséged lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek, mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Mondta pedig annak is, aki őt meghívta, mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hív barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked. Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza néked, mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ő vele együtt ülnek vala mondanéki, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ő pedig mondta annak, egy ember készíte nagy vacsorát, és sokakat meghíva, és elküldi szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden kész, és mindnyájan egyenlőképpen kezdék magokat mentegetni. Az első mondanéki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, ments ki engem. És mond a másik, öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondá ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda mondta az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide, és mondd a szolga, Uram, meglett, amint parancsolád, és mégis van hely. Akkor mondd az Úr a szolgának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon,
és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezőt lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és a lelkünk épülésére énekeljük továbbá, kedves testvéreim, a 348. éneket. Énekeskönyvünk 348. éneke így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Istenünk, mindenható mennyei édes atyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg neked azt, hogy a mai vasárnap is hívtál bennünket szent házadba, mert találkozni akarsz velünk, és mi jöttünk, és te elfogadtál minket kegyelmesen. Kérünk, add meg nekünk, hogy a tőled kapott alkalmakat, így a mai Isten tiszteletet is felhasználhassuk arra, hogy hozzád közelebb kerülhessünk. Tudjuk, nagy ajándék az, hogy ígéd által úgy szólsz ma is, ahogy régen szóltál a proféták és apostolok által. Köszönjük, hogy ma is rávilágítasz arra, hogy hívásod meghallása élet-halál kérdése számunkra. Ezért hozzuk most eléd azokat, akik még nem hallottak rólad, vagy nem akarnak tudni felőled. Kérünk, te keresd meg, te találd meg őket, hogy megérinthessed szíveiket. Imádkozunk azokért, akiknek egykor áldott közösségük volt veled, de életük nehézségei elszakították őket tőled. Hozd az ő életüket újra közel magadhoz, hogy ne tőled távol éljenek reménytelenségben, hanem tapasztalják meg ismét azt, hogy jó és kegyelmes vagy mindazokhoz, akik hozzád fordulnak. Eléd hozzuk azokat is, akik nem szűnnek meg veled kapcsolatban maradni, és buzgón imádkoznak nem csak önmagukért, hanem a rájuk bízottakért is, és a te háromszor szent nevedről bizonságot tesznek az emberek előtt. Te erősítsd meg őket újra és újra kitartással, és ruházz fel őket bátorsággal, hogy szólni tudjanak, amikor erre szükség van. Kegyelmes Istenünk, imádkozunk a gyermekeinkért, kisebbekért és nagyobbakért, akik számára elkezdődött már a vakáció. Oltalmadba helyezzük őket, és kérünk, őrizd meg életüket, adj számukra feltöltődést és élményeket. Könyörgünk hozzád azokért is, akiket betegség, fájdalom vagy gyász keserít. Erősítsd, vigasztald és bátorítsd őket. Adj nekik reményteljes jövőt, hogy érezzék meg, te soha nem feledkezel el róluk. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Isten ígének hirdetésére és hallgatására készülve a 167. éneket énekeljük el. Énekeskönyvünk 167. éneke így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága, a te ígédnek világa.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található a Lukács evangéliumában, a 14. rész 15. versében. Hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, kélek hallgassátok meg figyelemmel és keresztjénekhez illő lelki alázatossággal. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővele együtt ülnek vala, mondanéki. Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Jézus Krisztus többekkel együtt egy tekintélynek örvendő farizeus vendég szeretetét élvezi. Az a három példázat, amelyet Lukács itt feljegyzett, akkor hangzott el, amikor Jézus asztalnál ült a többi vendégekkel együtt. Beszélt a gyógyításról, és gyógyított. Aztán szólott a főhelyek válogatásáról, az önzetlen vendéglátásról, majd pedig egy olyan példázaton keresztül tanított, amelynek szereplői egy nagy vacsorára voltak hivatalosak. Üzenet hangzik el a vendéglátó magatartásán keresztül, aztán a meghívottak példája áll a középpontban. Ennek tanulsága szerint a vacsorára való meghívás csak akkor éri el a célját, ha a vendégek engedelmeskednek a házigazda szavának. És ahogy Jézus tanítja a társaságot, ahogy elmerülnek a beszélgetésben, egy valaki az ott lévők közül helyeselve ezt mondja, boldog az, aki Isten országának a vendége. Ez a példázat egy nagy lakomához hasonlítja Isten országának az áldásait. Ezt az ige szakaszt többen is a nagy vacsora címmel illették. A lakoma a sok meghívott miatt nagynak ígérkezik. A mennyiség mellett a minőség is döntő, mert a házigazda legfőbb javait készül feltálalni. Érthető tehát a megállapítás, hogy boldog az, aki Isten országának a vendége. Míg sokan úgy képzelték el ezt a nagy lakomát, mint amely az utolsó napon valósul meg, addig Jézus egy kissé árnyalja ezt a képet. Először is. A példázatbeli gazda ezekkel a szavakkal hívogat a nagy lakomára, gyertek el, mert immár minden kész. A jelen idejű megfogalmazás akkor és ma is komoly üzenetet hordoz. Ezt a lakomát Jézusnak a jelenléte koronázza meg. Boldog az, aki Isten országának a vendége. Boldog az, aki közösségben lehet Jézus Krisztussal, az élő Istennel. Boldog az, aki nyitott szemmel járt, és felismerhette, hogy Jézus Krisztusban sor kerülhetett az Istennel való találkozásra. Az a szabadító, akire olyan régóta vártak, közel jött Izrael fiaihoz. Isten, aki helyre állít mindent, karnyújtásnyira van. Az evangélium 17. fejezetében a farizeusok azt kérdezik Jézustól, hogy mi lesz a jele
Isten országa eljövetelének. És Jézus erre azt válaszolta, Isten országa közöttetek van. Közelebb van tehát a várva várt Úr, mint azt egyesek gondolták. Jézus Krisztusban a reménység realitássá lett. Úgy is mondhatjuk e példázat szavaival, hogy minden készen van. Immár minden kész. Mindez számunkra is üzenet értékű testvéreim. Jézussal ma is lehet találkozni. Ezt hangsúlyozza az egyházi év minden Isten tiszteleti alkalma. És ahogy az elmúlt hónapokban megtapasztalhattuk, nem ok nélkül nevezzük az egyházi év első felét ünnepes fél évnek. Ez az időszak adventtől a pünkösdi ünnepkörig tart. Ez idő alatt rácsodálkozhattunk arra, hogy Isten milyen bőségesen ajándékoz meg minket. Adja egyszülött fiát, Jézust, és küldi az ő szent lelkét. Az ünnepek sora arra tanít, hogy Isten teremti meg annak a feltételét, hogy élő és örömteli kapcsolatban lehessünk vele. És amíg adventől pünkösdig arról hallunk, hogy Isten mindent elkészített, addig az egyházi év második részét, különösen is ennek az első felét a hívogatás gondolatja is áthatja. Igen, ezt foglalja össze a mai ége is. Gyertek el, mert már minden készen van. Az írás magyarázók hangsúlyozzák, hogy a házigazda kétszer is üzent a meghívandóknak. A tényleges meghívásra az első megkereséskor került sor. És a házigazda a visszajelzések fényében fogott hozzá az előkészületekhez. Az étkezés közelettével a vendéglátó azoknak üzent, akik már elfogadták a megkeresést. A nagy lakoma ugyan elkészült, de a hivatalosak nem akarnak részt venni ezen. Azt üzeni a gazda szolgája által, hogy közbejött valami, és ezért ne számítson rájuk a vendéglátó. Azok, akik a meghívásnak engedve elkötelezték magukat, váratlanul elutasítják a megkeresést, ezt a második megkeresést. Lukács három olyan esetet említ, amelyekkel és amelyekben a meghívottak egy-egy kifogással állnak elő. Föld és ökörvásárlás, friss házasság. Mindhárom meghívott figyelme egy olyan kérdés körül forog, ami a nagy vacsorán való részvételnél is fontosabb lett számukra. Legalábbis ők így gondolták. Nos, ezek a kifogások nem elfogadhatóak, mert tudjuk, a vagyonához ragaszkodó nem lehet Krisztus tanítványa, ahogy olvashatjuk ezt a 14. rész 33. versében. Azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Aztán Krisztus követése még a családi kapcsolatoknál is, így a házastárshoz való viszonynál is meghatározóbb kell legyen. A 26. versben van megírva. Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
A példázatból kiderül, hogy milyen visszatetszően utasítják el a meghívást. Ugyanis korábban már igent mondtak a vendéglátó megkeresésére, de amikor eljön a lakoma napja, ideje, akkor visszalépnek. A házigazda ígéretéhez híven a lakoma elkészült, de a vendégek ígéretükkel ellentétben a kifogásaikat kezdik el sorolni. Három olyan meghívottat ismerhetünk meg, akik lemondták a részvételüket. Egyik figyelmét az újonnan vásárolt föld köti le, a másik öt pár ökörre tett szert, és ezekkel volt elfoglalva, a harmadik pedig a megkötött házasságára hivatkozva maradt távol. Ahány ember és élethelyzet, annyiféle ok sorolható fel, hogy a gazda meghívása miért is kerülhetett háttérbe. Az élethelyzet más, de mind a három esetben látható az, hogy a szükséges feladatok tengerében elvész az, ami igazán fontos, ami a legfontosabb. Nos, a példázat minket is megszólít, testvéreim. Jézus azt szemlélteti, hogy némelyek miként állnak hozzá Isten hívásához. Vannak, akik nyitottak lennének az ige meghallására, de sok olyan dolog adódik, ami elvonja mégis a figyelmet. És hiába az elhatározás, a szép kezdet, mégis másképpen alakul a folytatás. Különösen aktuális ez egy olyan korban, amikor legtöbben úgy érzik, hogy idő hiánnyal küzdenek, és e szorítást érezve sokszor Istennek a nagyságos dolgai kerülnek háttérbe. Ez a példázat arra tanít minket, hogy Istennek a hívását nem elég csak egyszer elfogadni. Sokan hivatkoznak az emberek közül az akár több évtizeddel ezelőtti megtérés élményükre. Ott és akkor felismertem, hogy Isten engem is közösségre hív, mondják. A kérdés viszont az, hogy amikor egy új élethelyzet áll elő, akkor tudják-e, tudjuk-e mi is kimondani, hogy továbbra is számolunk azzal, hogy Isten hívogat újra és újra. Akkor is számolni kell ezzel, amikor a család, vagy a munka, vagy bármi más egyéb el akarja vonni a mi figyelmünket Isten meghívásáról. Jézus példázata álhatatosságra hív minket. Arra, hogy a hétköznapi teendők ne vonják el a figyelmünket az ünnepi találkozásról. Tudjunk hűségesen ragaszkodni ahhoz, aki hű az ő ígéreteihez. Boldog az az ember, aki mindig Isten hívását tartja a legfontosabbnak, és aki igen tud mondani annak a hívására, aki igent mondott már ránk. Némelyek úgy vélték, hogy anyagi és vallási szempontból oly biztos lábakon állnak, hogy visszautasíthatják a nagy vacsorára való meghívást. Viszont ez a példázat itt még nem fejeződik be. Az igazi csattanót az adja, hogy a gazda nem mondja le a nagy vacsora megvalósításának a tervét. Minden készen van ugyan, de vendég sehol. Mit lehet most tenni? Mit lehet ilyen helyzetben cselekedni? A kudarc nem ásta alá a gazda szándékát. Továbbra is kitart
a nagy vacsora terve mellett. Nem marad el a vacsora. És hogyha a meghívottak nem jönnek el, akkor a város és a környék nincs telenei fognak nála vendégeskedni. Nem arról van itt szó, hogy a gazda szétosztogatja az ételt, hanem meghívja magához azokat, akiket csak tud. Ha az ismerősök visszautasították a lehetőséget, akkor majd megragadják ezt a város ismeretlenjei. A házigazda kérése értelmében a város útjain tengődő nincs teleneket hívja meg a szolga. Figyelemre méltó, hogy közvetlenül a nagy vacsora példázata előtt Jézus arra bátorítja a hallgatóságot, hogyha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg. A nagy vacsora példázatbeli házigazdája éppen az említett egyéneket szólítja meg, és míg a lakomára hivatalosak meggondolták magukat, addig a város kiszolgáltottjai elfogadták a váratlan lehetőséget. És bár a nincstelenek közül sokan engedtek a meghívásnak, még így sem telt meg a nagy vacsora helyszíne. Ezért a vendéglátó újra kiküldi a szolgáját, akik most már a városon kívüliekhez fordul oda, mert egyetlen üresen maradt hely is pazarlás számba menne, ha megkezdődik a nagy vacsora. És ha az eredetileg meghívottak nem is, de a város utcájáról érkező nincstelenek és a városkapun kívülről jövők részt vesznek a vacsorán. Megvalósul tehát a gazda terve, és egy nagy sokasággal ünnepelhet együtt. Mégis ott lehet bennünk a hiányérzet, mivel egy esemény rangját többek között a meghívottak kiléte is meghatározza. A mennyiség, a létszám adott, de vajon nem sérült meg az ünnepnek a pompája? Nem árnyékolja be a vendégek kiléte ennek a lakomának a fényét? Ezek a kételyek eloszlathatók, testvéreim. Először is a nagy vacsora súlyát nem a vendégek, hanem a vendéglátó személye adja meg. És a példázat végkicsengése szerint a visszautasítással nem a házigazda tekintélye sérült meg, hanem a meghívottak maradtak ki az isteni javakból. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Ebből következik tehát, hogy a nagy vacsora pompáját a vendéglátó munkája, előkészülete és az ő személye adja meg. És végül ez a példázat arra is tanít, hogy sem hozzátenni ahhoz, sem elvenni abból, amit Isten elkészített, mi, emberek, nem tudunk. Nem emelhetjük, és nem is csökkenthetjük a nagy vacsora fényét, a jelentőségét. Egyedüli, örömteljes feladatként annyit tehetünk, hogy engedünk a meghívásnak. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Jöjjetek, mert boldog az, aki Isten országának a vendége lehet. Hát ezzel a hittel, ezzel a reménységgel menjünk tovább, drága testvéreim, hogy Isten hív bennünket, vár minket, és hogyha jövünk, elfogad. Azért, hogy vele is egymással áldott közösségünk legyen. Amen. Isten ígének szavára válaszolva,
A 456. ének első verszakát énekeljük el. 456. énekünk így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.

Urunk, dicsérünk és magasztalunk téged azért, hogy ma is megszólaltál közöttünk. Jó nekünk tudni azt, hogy a te ígéd élő és ható, élesebb minden két élű karnál. Ezért jobban ismer bennünket, mint mi magunkat. Hálás a mi szívünk minden megértett ígéért, minden szolgálatért, amelyen áldásod megnyugodott. Cseleked, hogy mindent, amit teszünk, lelki örömmel tegyük. Lélek szerint imádkozzunk, lélek szerint munkálkodjunk, lélek szerint szeressünk, és lélek szerint adjunk hálát, Istenünk. Olyan jó volt hallani bátorító ígédet. Bocsáss meg nekünk, ha néha elbizonytalanodunk, mert túlságosan lekötnek életünk történései. Bocsáss meg, ha a jó napokban nem vagyunk elég hálásak, és a rossz napokban túl kicsiny hitűnek bizonyulunk és aggodalmaskodunk. Taníts minket, szent lelked által úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ott, hogy életünk napjai mögött lássuk meg azt a valóságot, amely nem múlandó, hanem örök, melynek fénye a mi egész életünket beragyogja, ha végre rátekintünk. Add, Urunk, hogy legyünk képesek felismerni, hogy az esendő, múlandó földi élet minden örömével és bánatával csak egy átmeneti állapot, amely mögött ott vár az a dicsőség, amelynek a fénye már most ránk ragyog, ha hiszünk és bízunk benned. Mennyei Atyánk, ígédet hallva sok minden hálára indít bennünket. Köszönjük, hogy általa közösségre hisz minket. Köszönjük azokat a szolgákat, akiken keresztül hallgathatjuk a nagy lakomára való hívó szót. Köszönjük, hogy elkészítetted a veled való találkozás örömteli lehetőségét. Kérünk arra, hogy a Szentlélek által tedd készé a mi szíveinket. Légy azokkal, akiknek a figyelmét akár a munka, akár a gazdagság, akár az emberi kapcsolatok elvonják rólad. Add, hogy mindenek ismerjék fel, hogy a te hívásod az a legfontosabb. Kérünk, légy a nélkülözőkkel és a nincs telenekkel. Töltsd be az ő szükségeiket. De még inkább arra kérünk, hogy tudják meghallani és tudjanak vigasztalást nyerni mindenek a te hívásodban. Őrizd meg gyülekezeteinket, Anya Szent Egyházadat, szeretetben, egységben és a hitben. Árasz ki mindnyájunkra a te mindenre elégséges kegyelmedet, Jézus Krisztusért, ő általa. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveiteket Isten színe előtt, elcsendesedve és magatokban imádkozva.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet áldozatos kéz szeretetébe ajánlom a perselyes adakozást. Adakozzanak a évek emlékezvén arra, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja Isten. Adj havonta egy lejt az Ágnus Rádiónak. Ezzel a felkéréssel fordulok a testvéreimhez. Külön perselj van kitéve az Ágnus Rádió számára. Adományainkkal járuljunk mi is hozzá ahhoz, hogy Isten ígéje az Ágnus Rádió szolgálata által eljuthasson azokhoz is, akik a gyülekezeti istentiszteletre a templomba időskoruk vagy gyengeségük, betegségük miatt nem tudnak eljönni. Az adományokat előre is Isten iránti hálával köszönjük. Az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetsége immár 10. alkalommal szervezi meg a családi napot, melyre július 4-én kerül sor Bonyhán, a Betlen kastély parkjában. Szeretettel hívják és várják erre az ünnepi alkalomra az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteit, lelkipásztorait, a nőszövetségek tagjait, a családokat, valamint minden érdeklődőt. A szervezők jelezték, hogy még maradt hely a bonyhai buszos utazásra. Hétfő estig szeretettel várják a bonyhai utazásban érdekeltek jelentkezését. Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöki hivatalának az adakozásra való felhívását közlöm. Augusztus 4-e és 8-a között Zetevárralján kerül sor a Válcs irányt ifjúsági fesztivál megrendezésére. A begyűlt támogatásokból 50 kárpát-aljai fiatal részvételét kívánják megvalósítani. Mivel az annyira áhított béke emberi számítások szerint még nagyon távoli, továbbá azt követően is hosszú ideig szükség lesz a rendszeres támogatásra, a 2022-ben elkezdett adakozás folytatását kérjük annak érdekében, hogy ne kényszerüljünk abba hagyni a kárpátaljai keresztény diakóniai jótékonysági alapítvány szükségleteinek a biztosítását. Nagy dolgot kérünk, mivel az élet mindenki számára egyre nehezebb. Mégis bízunk benne, hogy kárpátaljai hit és nemzettársaink kilátástalan helyzetének ismeretében megnyílnak a szívek, és felhívásunk meghallgattatásra talál. Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. Meg van írva, a jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében naratunk, ha el nem lankadunk. A szükséges tudnivalók elérhetők a lelki pásztori hivatalban. És hirdetem azt is, hogy augusztus 17-e és 22-e között megtartjuk a vakációs Biblia hetet. Ugyanakkor közlöm, hogy augusztus 23 és 29-e között kerül sor az ifjak számára az immár hagyományos torockói ifjúsági táborra. Isten áldása legyen minden rendezvényünkön. Hirdetéseink után hitünk megvallására készülve énekeljük el, kedves testvéreim, a 484. ének első és utolsó negyedik verszakait.
a 484. ének, amelynek az első és a negyedik verszakait énekeljük. Így kezdődik: fenn a mennyben az Úr minden győztesnek áld.

Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény Anya Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 488. ének első verszakát énekeljük el. Áldásoddal megyünk innen el.

elmúlt egy órában az istentiszteletet hallhatták, amelyet tegnap délelőtt rögzítettünk a szamosfalvi kölesi református gyülekezetben. Az igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora hirdette. A felvételt Szecsődi Árpád munkatársunk készítette.

0: Homokóra.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat hétfői Homokóra műsorunk második órájában. Én Palkó Hanna vagyok. A mosoly olyan, mint egy bátorító, gyöngéd ölelés, mellyel élni segítjük egymást. Ez a mai nap gondolata, ami Simon András magyar grafikus művész tollából származik. Ebben az órában áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd kalendáriumot lapozunk Boldis Erzsájk Annával, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután a lélekhangolót, az Evangélikus Rádió misszió műsorát sugározzuk, a maradék időben pedig a Fike Band énekel. Ezzel várom önöket ebben az órában, ha tehetik, tartsanak velem!

Mai áhítatunk címe Szép emlékek. Sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Az apostolok cselekedetei 9. fejezetének 36. verse. Mai áhítatunk szerzője Liza Stackpole, amerikai testvérünk. A sógorom Phil egy nagyon kreatív ember volt. Rajztanár volt, imádta a természetet, szabad idejében ékszereket, faeszközöket és egyéb kézzel készített csecsebecséket alkotott. Amikor elhunyt, a családunk találóan öltözött búcsúztatására. A gyász színei helyett én egy madarakat és fákat, Phil kedvenceit ábrázoló felsőt vettem fel. Egyik menye a kedvenc színeit választotta. Egy másik azokat az ékszereket viselte, amiket ő készített neki. A családom Phil iránti szeretete eszembe juttatta a mai olvasmányt. Dorcas, egy tanítvány Joppéban, meghalt és a helyi gyülekezet elküldött két férfit, hogy hozzák el Pétert. Mikor az apostol odaért, egy csapat özvegy állt a körbe és sírva mutogatták neki a Dorcastól kapott ruháikat. Az írás szerint Dorcas sok jót tett és sok alamizsnát osztott, ezáltal ösztönzött és inspirált másokat. Isten mindannyiunkat más talentummal ajándékozott meg. Nem mindenki tud gyönyörű ékszereket készíteni, mint a sógorom, vagy ruhákat, mint Dorcas. De mindannyiunkban megvan az egymás iránti szeretet képessége. Ha megnyitjuk életünket a Szentléleknek, Krisztus nevében változást hozhatunk mások életében, amik utánunk is gyümölcsözni fognak.

Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, munkálkodj rajtunk keresztül, hogy az ajándékaidat használva megmutassuk szeretetedet másoknak. Amen. Hogyan tudom használni talentumaimat a közösségemben? Teszi fel a kérdést mai áhítatunk szerzője, Liza Stackpole, amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a kézművesekért.

Június 29-e az év 180. szökő években a 181. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 185 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. 1456-ban ezen a napon harmadik Kallixtusz pápa elrendelte a déli harangozást. A közhiedelemmel ellentétben nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a csata előtt 3 héttel könyörgésként.

1941-ben a román hatóságok a jászvásári program során több mint 13 ezer zsidót végeztek ki. Ezen a napon Ronald Reagan születésének centenáriumi évében felavatták egész alakos szobrát a budapesti Szabadságtéren. Most pedig következzenek azok, akiknek a születésére június 29-én emlékezünk. ...1798-ban született Giacomo Leopardi, olasz költő, gondolkodó. 1818. június 29-én látta meg a napvilágot Pietro Angelo Secchi, olasz csillagász, jezsuita szerzetes. Az asztrofizika atyának is nevezik. 1879-ben Tisza-Csécsen megszületett Móricz Zsigmond, magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja. Legismertebb művem az 1920-ban megjelent Légy jó, mint halálig regény. 1886-ban született Robert Schuman, francia politikus, külügyminiszter, az Európai Parlament első elnöke, Európa atyja. 1900-ban ezen a napon Lyonban született Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, francia író, pilóta. Legismertebb művem a Kis herceg, amely 1943-ban jelent meg. A könyv az emberi társadalom karikatúrája, ugyanakkor több dologra is figyelmeztet, mint az ősi bölcs tanítások örökkétartó igazságára, amelyet sokszor semmibe vesz az emberiség. Ezt nyomatékosítja a róka idézete is. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot. Eddig 290 nyelven és dialektusban jelent meg, 80 millió kiadott példánnyal a világ 50 legolvasottabb könyve között szerepel.

A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk június 29-én. Krisztus után 67-ben ezen a napon hunyt el Péter apostol, vagy Szent Péter, a 12 apostol egyike, Jézus tanítványa, a katolikus hagyomány szerint Róma első püspöke Krisztus után 33-tól haláláig. Eredetileg Simonnak nevezték, Jézus adta neki a Péter nevet, amely a görög Pietros, vagyis kőszikla szóból ered. Pál apostol műveiben gyakran nevezi Pétert Kéfásnak is, mivel ez a kőszikla arámi változata. Az apostolok között a legjelentősebb alak, nevét minden írás először említi a 12 tanítvány közül.

1854-ben ezen a napon hunyt el Kossuth Zsuzsanna, az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos húga. Június 29-e az aratás hagyományos kezdőnapja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Az elmúlt percekben kalendáriumot lapoztunk Boldizs Árzáig Annával. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Június 29-én Pál, Péter, Beáta, Aladár, Emma, Orbán, Judit, Petra, Aliz, Szalomé és Ditta névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Pál a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi, kistermetű férfi. A Péter, héber, görög, latin eredetű név, jelentése kőszikla. Péter apostol neve a Bibliában eredetileg az arameus Kéfa, Kéfás volt, ennek görög fordítása a Petrus név. A magyar Péter változata névnek a latin Petrus formájából ered. A Beáta latin eredetű név Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, jelentése boldog. Az Aladár germán eredetű név valószínűleg a germán Aldarik vagy az Aldemár név megmagyarosodott alakja. Elemeinek eredeti jelentése öreg, tapasztalt, híres vagy hatalmas testőrhadnagy. Az Emma germán eredetű név alakváltozataival az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin Irmin germán isten nevéből származik. Más feltevés szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. Az Erm, Irm névelem számos német név előtagjaként is előfordul, és az Emma ezek rövidülése is. Az Orbán a latin urbánus szóból származik, jelentése római, finom, művelt, udvarias ember. A Judit héber eredetű név, jelentése Júdeából származó nő. A Petra eredetére vonatkozóan több magyarázat létezik, egyik szerint héber, görög, latin eredetű név, jelentés a kőszikla. Másik magyarázat szerint a Petronella önállósult becézője, harmadik feltevés szerint a Péter férfi név női párja. Az Aliz héber germán francia angol eredetű, az Alice névből származik, amely az Adelheid, Alexandra, Aloisia, Elizabeth nevek önállósult francia és angol becézője, jelentése nemes, harcos, bölcs. A Szalomé héber eredetű, jelentése Sion békéje. A Ditta, az Edith és a Judit önállósult becézője. Köszöntünk tehát június 29-én minden Pál, Péter, Beáta, Aladár, Emma, Orbán, Judit, Petra, Aliz, Szalomé és Ditta nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.
2: Nincs időm

Nem mozdul el, csak lebeg egy fél napja már. Fontos vagy, de fontos a csönd is, most lenn vagyunk.

Az elmúlt percekben ünnepeljeinket köszöntöttük Charlie, menjünk tovább című dalával. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következőkben a lélekhangolót hallhatják, ami a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora.

0: néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Isten, neked olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek. Viszont kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk a Lélekhangolóban Balcó Mátyás lesz, aki az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbitere, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársa, újságíró. Írásaival az Evangélikus Élet és a Híd című magazinokban, valamint az Evangélikus online médiában találkozhatnak. Szeretettel köszöntelek a stúdiónkban, evangélikus hívő elődök, sőt egy híresség is szerepel felmenőid között, nevezetesen Balcó András, többszörös olimpiai és világbajnok öttusázó. Mennyiben határozta meg az életbeindulásodat, vagy a gyerekkorodat ez az örökség, amit hoztál a családból?
0: Hogyha valahol bemutatkozok, hogy Balcó Mátyás vagyok, akkor az a kérdés mindig elhangzik, hogy az a Balcó, és akkor elmondom, hogy igen, Balcó András a nagybátyám. Ez egy ilyen nagyjából olyan régi élményem, mióta mondjuk beszélni tudok, vagy mióta bemutatkozom. De azért ez olyan különösebben úgy nem volt közvetlen hatással az életemre. Később felnőtt koromban a Bandival való beszélgetések viszont nagyon is meghatározóak voltak már a hitre jutásom felé vezető úton.
1: Minket ugye ebben a rádiomissziós műsorban az ő hívő élete és a hite érdekel, most nem kifejezetten a sportról beszélnénk. Ebből nálad is lecsapódott valami? Mennyire volt számodra ez elfogadható, illetve a te szüleiddel, a saját családodokban mennyire volt ott jelen a hit?
0: Én Budapesten születtem, itt nőttem föl, jártam hittanra, tehát a Bécsi kaputér volt nekem úgymond a kezdő anyagyülekezetem. Ott konfirmáltam Balica Ivánnál, tehát hogy ilyen módon a gyermeki vagy fiatalkori hívő élet intézményeset kereteit az biztosították számomra, és szerettem is egyébként hittanra járni, szerettem följárni a várba. Ugyanakkor én egy ilyen klasszikus, ha lehet így mondani, kikonfirmált vagyok. Nem olyan rég hallottam ezt a kifejezést, hogy kikonfirmál az egyházból, de én ezt csináltam, mert elvileg az ember ilyenkor megerősíti, vagy tanúságot tesz arról, hogy erős a hitében, és erről még papírt is kap, meg igét is kap, de ott nekem így vége szakadt. Azért, hogy jó 25 év eltelt, amíg én gyülekezeti szinten visszatértem az egyházba, a hitre jutásom az hamarabb volt.
1: Egyébként a pályád aztán hogy indult? Elengedted úgymond az evangélikus egyház kezét, de a megtérésedig elvezetett egy út. Érdekelt téged már akkor is az írás, az önkifejezés, vagy elmentél a sportok irányába, vagy hogyan függtek össze ezek szintén itt is az elődökre tekintettel, hogy haladtál tovább?
0: Én egy nagyon későn érő típus vagyok, mindig mindent későn csináltam. Nem voltam jó tanuló, érettségében én voltam a legrosszabb tanuló, de azért leérettségiztem. Ilyen szinten érdekelt a tanulás akkor, tehát a foci, a bicikli sokkal jobban érdekelt. Utána valahogy annyi igényem mégis volt, hogy valamilyen, meg biztos, hogy a szüleim is örülnének, hogy valami egyetemet azért csak el kéne végezni. Az ELTE BTK-t bölcsészkarára, történelem szakra vettek föl 2 évvel az érettségi után, és utána azért ebben a 6,5 évben, az 5 évet én 6,5 év alatt végeztem el. Voltak fél évek, amikor kifejezetten nem foglalkoztatott ott sem a tanulás, annál inkább az egyetemi életnek a szórakozás része. Szerencsére nagyon sok barátom volt, és ez ráadásul összecsúszik azzal az időszakkal, azzal a 16 évvel, amit a Ferencváros szurkolójaként éltem. Tehát, hogy nekem azért úgy 1993-tól 2009-ig nekem a Ferencváros volt az életem középpontjában. Rendszeresen jártunk meccsre, hazaira, idegenbe, külföldre, kézilabdára, jégkorongra, Albániától Fehér Oroszországig, Svédországtól Londonig. Azért ez egy nagyon izgalmas, kalandokkal teli élet volt, és az írás az úgy jön be, hogy nekünk volt egy jó kis szurkolócsoportunk, volt egy honlapunk, és én ezeket a külföldi és vidéki kalandozásokat mindig megírtam. De csak így a magunk szórakoztatására, és amikor munkát kerestem, miután már lediplomáztam, a törzskocsmánkban egy ismerősöm szólt, hogy a Magyar Hírlap hirdetett egy gyakornoki programot, és már ismerte ezeket az írásaimat, megkérdezte, hogy nem próbálod meg? És akkor mondtam, hogy igazából miért ne? És akkor jelentkeztem erre a gyakornoki programra, ahol 150-en jelentkeztek, és egy 3-körös felvételi után végül 4-ünket fölvettek gyakornoknak, és ott kezdtem el az írást.
1: 2008-tól bűnügyi újságíró is voltál, vagy hogy is mondják
0: igen.
1: ezt?
0: Igen, 2008-ban kezdtem a Magyar Hírlapnál, és akkor voltam a belpolitikai rovatnál, és utána a Hírvilág rovatnál dolgoztam, és a Hírvilág rovatnak az akkori vezetője úgy gondolta, hogy jó lesz egy bűnügyi tudósítónak. Jártam a bíróságokat, rendőrségeket, elmélyültem az ilyen különböző közérdeklődésre számot tartó bűnügyekben, oda kellett menni, és akkor az információkat összeszedni, és még az esti labzárt előtt valamit így leadni, tehát ez egy nagyon pörgős élet volt, és én hálás vagyok azért, hogy a napi lapnál kezdhettem el ezt, mert szerintem ez az igazi mély víz, és ezek a határidők, hogy óra percre pontosan le kell adni, azért ez eléggé hamar elhelyezett ezen a pályán. Nagyon hálás vagyok az idősebb újságírótnak, akik elmondták, hogy ezt hogy kell üzni, ezt a szakmát.
1: Nem mentél rá valahol erre, hogy ilyen pörgős ez az élet?
0: Nem, meg akkor az ember azért fiatalabban ezt így jobban bírta, de nem, szerintem ez nagyon jó alapot adott, amíg ott dolgoztam. Ebből a mai napig tudok táplálkozni egyébként. Tehát amikor valami szorosabb határidő van, és elbizonytalanodok, hogy meg tudom-e csinálni, akkor van olyan ősélményem magyar hírlapos időből, hogy azt a riportot annak idején, mondjuk a miskolci McDonald's wifi-ét használva kellett megírnom, nem volt mobilnet, meg nem volt 4G, meg 5G, akkor ezt is csináljam már meg.

0: Lélekhangoló.
1: Hogyan tértél vissza az egyházhoz, vagy nem is az egyházhoz, hanem Istenhez, hogy találtál, vagy ő hogy talált meg téged?
2: Nagyon jó a kérdés, és a sorrend az megvan. Tehát azért az hozzátartozik, hogy ha mondjuk ez szóba került, vagy megkérdezte valaki, hogy te hiszel Istenben, akkor azt mondtam, hogy persze, hogy hiszek. De utólag tudom, hogy ez inkább egy ilyen belső elvárás volt, hogy hát most mi mást mondhatnék, de ez nem fogalmazódott meg, csak mondtam, hogy hiszek, és akkor ez így ennyi volt. És volt a keresésnek is egy időszak. Hát emlékszem, volt olyan, hogy egy, hát pont még az egyetemi évek alatt egy ilyen elég erős buliból mentem föl a Bécsi kaputérre. Elég fáradtan érkeztem meg, hogy finoman fogalmazzak, és épp egy kétnyelvű istentisztelet volt, tehát hogy magyarul is elhangzott sok minden, meg németül is. Ez is egy fontos élmény, csak azt vártam, hogy valahogy ezt túléljen, vége legyen, és utána ehessek valamit. Tehát, hogy volt ilyen élménye, nem itt értem meg, de hát az Úristen azért ezt jobban tudja, hogy mikor, minek van a rendelt ideje. Amit a megtérésem időpontjának, vagy konkrét eseményének tartok, az pedig 2010-ben volt ősszel. A Székely Nemzeti Tanács tartott egy ünnepülést az országgyűlés épületében, a felsőházi teremben. Akkor a székely barátaim itt voltak, és így én is ott voltam ezen az eseményen, és ott a lépcsőn a Szentegyházi Gyermekkórus tartott egy előadást, és hát most is egyébként föláll a szőr a karomon. Olyan élmény volt, hogy azt éreztem, hogy ez nem jöhet csak embertől, az a szív és lélek, ahogy ők ott akkor énekeltek, és ez olyan hatással volt rám, hogy a világ legrövidebb bizonyságtétele ott fogalmazódott meg bennem, hogy Isten van. Tehát, hogy olyan erők voltak, hogy azt éreztem, hogy mindjárt lerepül a parlament kupolája, és egy ilyen szép márványoszlop mögé elbújva zokogtam. Utána rájöttem, hogy ez volt az. Tehát ez volt az a Isten élmény, ami a megtérésem pillanatának tartok.
1: Ha belegondolok, hogy Fradi Druckerként, ilyen kemény legényként, meg bűnügyi esetek tudósítójaként téged a gyerekkórusnak az éneke nem is templomban így megragad, akkor Istennek óriási humora van, nem?
2: Nagyon-nagyon jó helyen kapizsgálsz, és van egy diszonancia az életemben. Egyrészt, hogy most ez így nem látszik a rádión keresztül, de hogy ilyen 2 méter magas vagyok, meg 120 kiló, de közben az átlagosnál azt hiszem, hogy sokkal érzékenyebb. Végig kísérte az életemet, hogy van egy kép, egy kialakult, hogy egy ilyen nagy darab ember milyen, és közben egyébként meg más milyen. De hogy például ez abban is megjelenik, hogy ez a látszólag össze nem illő dolgok az Isten kezében mennyire összeillőek tudnak lenni, hogy például bár nem vagyok jó címadásban, ezt a kollégáim és a szerkesztőim is tudják, de ha sikerül jó címet adni, az gyakran össze nem illő dolgok. Ez jön, és ez valószínűleg azért jön, mert én magam is egy ilyen kicsit ellentmondásos figura vagyok, és akár ez abban is megnyilvánulhat, hogy miközben nagyon lobbanékony vagyok, tehát hogy azért persze az ember hívő és próbál szépen viselkedni, de azért mondjuk egy budapesti közlekedési szituációban nem mondom, hogy mindig nagyon szépen tudok, vagy bármilyen konfliktusban, de volt olyan is, hogy utána mentem és elnézést kértem.
1: Visszatérve, azzal kapcsolatban mit látsz magadban, hogy Isten ott elindított valami folyamatot vagy változást benned?
2: Van ez a megtérésem, és ez egy ilyen hurrá hangulat, hogy na most már tudom, hogy ilyen hívőnek lenni, és ilyen az Istennel közösségben élni. És voltak még ilyen megerősítő élményeim egyébként, pont utána egy hónappal, vagy pár héttel később ugyanúgy Székelyföldön voltunk, és emlékszem, hogy egy ilyen nagyon hideg este volt, és bíztunk benne, hogy majd esni fog a hó, és a Székely barátunk mondta, hogy nem fog. Én pedig csak azért olyan jó lenne. De egy jó kis bográcsozás volt, stb. Lefeküdtem, és elaludtam, és a hajnali 3-kor kipattant a szemem. Nagyon nagy csönd volt, tehát mindenki aludt, és én így abban reménykedve, hogy lehet, hogy tényleg esik a hó. Odaléptem az ablakhoz, és végtelen csend volt, hófehér volt minden, hullott a hó, és akkor azt éreztem, hogy ott csak az Isten van ott, és én. Tehát ez nekem egy ilyen szintén egy visszatérő élményem a mai napig. Utána, hát ez ilyen pár évig így megvolt, és akkor közben újságíróként dolgoztam, éltem az életem, és ha kérdezted az előbb, hogy a korábbi időkben, hogy ez megterhelő volt-e, az ember nem veszi észre, hogy túl van terhelve, viszont egyszer csak beszakad. És nekem 2013-ban volt egy olyan élményem, hogy egyik pillanatra a másikra teljesen összeestem lelkileg, tehát olyan rossz gondolataim támadtak, például, hogy mi van, ha gonosz vagyok. Tehát a semmiből, és utólag már tudom, hogy ahogy mondjuk, ha valaki egy bányában dolgozik, ahol kemény fizikai munkát végeznek, ott nyilván az izületek, a tüdő, stb. Ezek mennek tönkre, ha pedig valaki nagyon sok szellemi munkát végez, akkor a szelleme fog leterhelődni, és ez sajnos abban mutatkozott meg, hogy emlékszem erre az összeesésemnek az éjszakájára is, hogy magamban szokogtam, és nem mertem senkinek elmondani sem a rossz gondolataimat, mert igazából szégyeltem, féltem, hogy mit fognak szólni, mert nem így ismernek engem, és ezzel nagyon magam maradtam. Később aztán viszonylag hamar elmondtam is, így a hozzám közel állók tudtak róla, hogy hát itt valami baj van, és akkor annyi változott, hogy kifejezetten minden nap az életemért imádkoztam Jézushoz. Azért olvastam a Szentírást, mert vele akartam lenni kettesben, és ez egy-két év volt, amíg ebből kijöttem. Folyamatosan jött bennem vissza a remény, hogy lehet, hogy mégsem vagyok gonosz, lehet, hogy mégsem. Tehát, és akkor ebből szépen kezdtem kijönni, és utána megéreztem azt, hogy a hitre jutás egy dolog, de ezt a hitet az ember ebben a világban, amiben élünk, ebben a felpörgetett világban, a megfelelés világában egyrészt elveszítheti, de Isten viszont nem hagy elveszni.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Evangélikus Rádiómisszió műsorában Balczó Mátyással, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, újságíróval. Elkerülhetetlen velejárója a hívő életnek az, hogy akár a hited is bezuhanjon néha, vagy olyasmi történjen velünk, ami megkérdőjelezi, hogy jó helyen vagyunk-e?
1: Szerintem nem szükséges. Ismerek olyat, és hallottam olyan bizonyosságtételt, hogy valaki 12 éves kora óta hisz, és egyszerűen neki így van az élete, ilyen konstans Istennel való közösségben. Csodálatos egyébként, hogy mennyire sokfélék vagyunk. Nincs két egyforma ember. A korábbi életem, és beletartozik a szurkolói életem, hogy nyilván egy más kegyességi közeg, mint amiben most élek. Bár az egyébként tök jó, hogy most is az Üllői úton ülünk, és mint fradi szurkoló szintén az Üllői útra jártam korábban. Én nem ezek ellenére lettem hívő, hanem hálás vagyok azért, hogy mindezek mellett. Még akkor is, ha egy csomó olyan dolgot csináltam, amit egyébként nem örülök, hogy csináltam, megtörtént. Kerültem fogdába is ilyen szurkolói balhék nyomán, Magyarországon is és külföldön is. De hogy például érdekes módon ma már, ha a börtön vagy hát egy fogda jut eszembe, akkor nem erre gondolok, hanem az apostolok cselekedeteibe, amikor Pál és Szilász Filippiben van, és nekem az egyik kedvenc történetem, hogy ott szerintem abban a néhány sorban, kicsit ilyen leegyszerűsítve van leírva, hogy tér meg a börtönőr és a családja. Nagyon rossz helyzetbe kerül, mert ugye a börtön alapjai megremegnek, a rácsok megnyílnak, a bilincsek lehullanak, és ő pedig meg akarja ölni magát, mert hogy hát elveszíti a foglyot, és közben Pál apostol lép oda, hogy ne csinálja, és akkor megkérdezte, hogy mit csináljak, higgy és üdvözülsz, és asztalt terített a börtönőr, és örvendezett, hogy háza népével együtt hisz az Istenben. És nem azt mondja, hogy örvendezett és háza népével együtt, hanem örvendezett, hogy. Erre ma döbbentem rá egyébként pont. Tényleg ezt az örömöt megélni, és hogy hálás vagyok azért, hogy nekem most a fogdáról ez jut eszembe.
0: Mennyire tudsz egyébként kötődni a Bibliának a történeteihez és a leírásaihoz? Mennyire volt neked evidens, ugye ilyen komoly evangélikus hívő elődökkel, mondjuk Jézus története, halála, feltámadása, vagy mikor vált ez élővé?
1: Azért ez sokáig nem volt úgy az életem része, de szerintem az egy nagyon fontos tapasztalás, hogy szóval ez nem egy könyv, amit az ember kiolvas. Ez tényleg az Isten maga, ez az élő ige, úgy élő ige, hogy éltető ige.
0: Akkor abban a pillanatban igen, valami megelevenedik, legalábbis nekem ilyen tapasztalatom igen van. Mint ahogy neked érdekes, hogy ilyen lelkesítő történetté vált Pálék fogdába kerülése.
1: Igen, igen, igen. Pál is volt fogdáma, meg én is, de igen, de hát egyszerűen vannak ezek a párhuzamok, az ember így eltesz magában, és hajtóerőként tud használni.
0: Jézushoz való megtéréseddel együtt az egyházba is visszatértél?
1: Egy ilyen jó 8 évig én el voltam ezzel a személyes Isten kapcsolattal és személyes hittel. Ugye ez egy ilyen elég népszerű kifejezés, hogy a maga módján hisz. Uh-huh. Ebből én tudtam táplálkozni, tudtam írni, tehát hogy világi sajtótermékbe is tudtam bizonyságot tenni, és leírtam az Isten élményeimet. És utána 2018 húsvétján Gáncs Péter volt bent egy stúdió beszélgetésben valahogy húsvéttel kapcsolatban, és amit mondott és ahogy mondott, az villant föl, mint egy ilyen rajzfilmben, hogy így a kis villanykörte, igen, a buborékban, hogy Budát, én evangélikus vagyok. Ekkor én az Őrségben laktam. Ez olyan lökést adott nekem, hogy elmentem a Szent Gotthárdi evangélikus templomba egy vasárnapi istentiszteletre. Így megérkeztem, fizikailag is. Megtapasztalhattam azt, hogy tényleg mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy ketten-hárman a nevében összejönnek, ott vagyok közöttük. Nagyon-nagyon-nagyon sokat erősített az egyházhoz való kötődésem, de a hitemben is. Ott ez nekem egy komoly mérföldkő volt.
0: Számodra mit jelent a bizonyságtétel? Mert ahogy az egyházba visszatértél, felkértek arra is, hogy szólj, beszélj a hitedről.
1: Kicsit oda visszamennék, hogy még a hívő ember is, aki mondjuk azt mondja magáról, hogy ő keresztény és hisz Istenben, nem hívő közegben, nehezen mondja ki azt, hogy Isten. Inkább azt mondja, hogy a jó Isten. Ez a jó, amit egy kicsit ilyen kellemesebbé akarná tenni ebben a közegben, hogy hát a jó Isten. Szerintem ebben az esetben a kevesebb több, tehát az Isten kimondása, az már egy bizonyságtétel. Szerintem az egy nagy lépés, és én így éltem meg, amikor feszengés nélkül ki tudom mondani Jézus Krisztus nevét. Óriási erőben ebben a névben. Én csak most, ahogy mondom, elérzékeny rögtől, és nem azért, mert fú, de jót mondtál megint, Balczó Mátyás, hanem azért, mert ez maga az az erő, és az élet, úgyhogy szerintem ez már egy bizonyságtétel, de hogy ne kerüljen meg a kérdésnek azt a részét, ahogyan te értetted a bizonyságtételt, hát az ember bizonyságot tesz mondjuk egy publicisztikában, írásban is. Néha kicsit még erőteljesebben a saját dolgait az olvasó elé hozva, és én azt gondolom, hogy ezeket az írásokat olvasva jutottak valamiért lelkészek vagy mások arra, hogy akkor mondja ezt el. És ez pedig arra is rávezeti az embert, hogy hívőként nem feltétlenül csak abban a közegben működhet, ami neki komfortos, ez nekem az írás, hanem amikor élő beszédben kell ugyanezt megtennie. Nyilván elmondom azt, hogy én hogy jutottam hitre, és ami nagyon fontos, hogy ez nem egy frontális műfaj. Ezt tapasztaltam meg legutóbb Nyíregyházán, az Emmaus gyülekezetben, hogy amikor én elmondtam a bizonyság tételemet, hogy utána, amikor beszélgetésre került a sor, más elmondta magáét, annak kapcsán, amit én elmondtam, oda-vissza bizonyságot teszünk, és úgy megyünk el onnan, hogy még inkább erősödtünk a hitünkben.

0: riportokat készítesz, jegyzeteket, cikkeket írsz az evangélikus médiába, és a legutóbbi számaiban az Evangélikus Híd magazinnak is szintén felkértek téged, hogy az adott fókusztémára is reflektáljon egy-egy írásod. Mi az, ami a legközelebb áll hozzád, ha a mostani munkádat és a szolgálatodnak is felfogható ezt a területet nézed?
1: Tehát már megvolt a hitre jutásom, megvolt a gyülekezetbe való megérkezésem. 2019. augusztusában volt egy olyan élményem, hogy én Nagyrákoson, az Őrségben ott ültem az erkélyen, és éreztem, hogy valami szolgálatot nekem kellene vállalnom, de hogy mi legyen ez, és még olyan gondolatok is támadtak bennem, hogy lehet, hogy lelkésznek kéne lennem. Mit olvastak most a Bibliából? Legyen mondjuk az apostolok cselekedetei. Elkezdtem, apostolok cselekedeti 1, és akkor ott van, hogy Mátyás apostolt választották ugye Júdás helyére. Jó, hát akkor itt a jó Isten megadta az elhívást, jelentkezek az e-helyére, és be is adtam a jelentkezésemet. És ez egy nagyon érdekes élmény volt, mert csináltam a felvételit, bejelöltem a lelkész specializációt, és 2020 év elején megjött az eredmény, és ott volt az e-mail, hogy örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert, és ott volt egy de a lelkész specializációra nem találtuk alkalmasnak megélni, hogy de jó, hogy felvettek, és közben utána meg 10 másodperc múlva pedig zokogtam, hogy érthettem félre ennyire a hívást. És közben Isten keze ott volt mégis. Tehát az egyik legerősebb Isten élményem az egy ilyen nagyon rossz, számomra akkor rossz hír hallatán volt. De ennek ellenére egyébként elkezdtem a nyelvi fél évet, és valahogy úgy alakult, hogy a Bácskai Károly tanárúrral volt egy személyes beszélgetésem, mert ő ismerte azért már néhány írásomat, és az nyugtatott meg abban, hogy a szolgálati helyem az nem a szószéken van, hanem az írásnál. És azt mondta, hogy neked ez a karizmád, írjál, és ezt csináltam, és így kerültem 2021-ben végül az Evangélikus Információs Szolgálathoz, ami a korábbi munkahelyemhez képest egy egészen más környezet volt, és a mai napig ezért nagyon hálás vagyok. Egy nagyon odafigyelő hely, egy evangélikus munkakörnyezetben az is megvan, hogy figyelünk egymásra, és tényleg az van, hogyha valakinek valami nehézsége van, akkor inkább azon megy a jó értelme a vese, kiugrik a helyére.
0: Beszélgettünk egy körben, és ott azt mondtad, hogy most úgy érzed, nyílnak előtted ajtók, de annyira nem vagy nyitott lépni is, vagy belépni.
1: Tehát, hogy azt érzem, hogy az Úristen eszközként használ, és most, hogy például a Híd magazinba írhatok, amit egyébként nagyon magaménak érzek, pont azért, mert egy világias életből érkeztem meg, de közben tartom a kapcsolatot azzal a úgymond korábbi életemmel. Egy ilyen híd szerepet nagyon magaménak tudok érezni, és ebben önazonos tudok lenni. És hogyha az önazonosság ráadásul az istenazonosság, ami szerintem tök jó, hogy az elhívással értendő együtt, ennek nagyon örülök, annak, hogy bizonyságot tehetek, ennek is nagyon örülök, de azt is érzem magamban, és ez egy ilyen több éves vívódásom, hogy van egy gát, amit magamnak építek, és nem merek átlépni rajta, vagy nem merem lerombolni, vagy nem merem elhinni, hogy az a gát az igazából nincs ott, az csak én képzelem. Ez pedig majd valami olyannak a megírásában fog szerintem testet ölteni, vagy lehet, hogy mondjuk nevezzük könyvnek. Környezetemben azt látom, hogy erre van igény, mert én szerintem, ami az erősségem, hogy tudok közérthetően írni, és a mély dolgokat akár humorral átélhetően át tudom adni. Tehát, hogyha az elején te említetted a humort, akkor számomra az egyébként nagyon fontos, és ezt jó eszközként használni. És néha a humort érzem Isten részéről is. Vannak dolgok, amiket tök jól átgondolok és megfogalmazok, és néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Istennek egy olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, eszembe jut, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek, mert hogy ugyan már. Viszont, hogy ez mennyire komoly, kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem. Ez is a kettősség, amiről beszéltünk.
0: Van számodra valami olyan üzenete Istennek, ami azokon kívül, amit már elmondtál, olyan nagyon megmaradt, és nagyon erősít és vezet, és tovább vezetett a szolgálatban?
1: Igen, egészen konkrétan van. Ez három szó. A gyülekezeti munkatárs képző első évfolyamát végeztem el, és a egyik alkalomnak az útrabocsátó áhítatán az Üllői úti kápolnában álltunk. Ekkor formálódott ki bennem, Jézus tette belém ezt a három szót. Nem én találtam ki, hanem ezt ahogy azt értjük, hogy Jézus megszólít. Azzal a három szóval szólított meg, hogy nincs más dolgod. És ezt onnan tudta, hogy akkor is ezen agyaltam, hogy mit csináljak, hol van az én utam, hogy tényleg csak annyi, hogy írjak és bizonyságot tegyek. És erre jött, mint egy válaszként a kérdéseimre, ami akkor foglalkoztatott, hogy nincs más dolgod. És ezt úgy egésztem ki, hogy nincs más dolgod, mint írni és bizonyságot tenni. És hogyha ezt teszem, akkor ezt a bizonyos gátat is végre átléphetném, és lerombolhatnám, amit magamnak építettem. Még érdekességképp elmondom, hogy amikor ezt a nincs más dolgodat megkaptam, akkor pont munkákkal nem úgy álltam, hogy olyan nagyon biztosítottnak tűnt a megélhetésem, és rendesen perlekedni kezdtem Jézussal a kutyasétáltatás közben, és ezt mondtam neki, hogy értem, hogy nincs más dolgom, de uram, akkor valamit tegyél már velem, mert számlákat kéne fizetni, és ezt úgy, ahogy most mondom, hogy rá egy percre jött egy telefonhívás egy ismerősömtől, aki egy olyan időszak ide nagyon jó munkát ajánlott, ahol nem volt más dolgom, mint evangélikusként egy egyházi közegben bizonyságot tenni róla egy percen belül. És ez egy olyan fontos élményem, hogy megszólítottam, és azt mondta, hogy kicsit ilyen jó van, nyugi, mert tessék, itt van. Vezetem a te életedet, csak nem akkor, amikor te akarod. Ezzel jelzett én nagyot, hogy igen, akkor most van, itt van, tessék, jön a hívás, és kezdhetsz dolgozni.

Kedves hallgatóink, a megelőző fél órában Balczó Mátyás újságíróval, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbiterével beszélgettünk a gyerekkori hitből a mai elkötelezettségéig, Krisztus követéséig elvezető útjáról. Interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a missio.lutheran.hu webcímen található honlapunk rádió menüpontja alatt, valamint a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Üzeneteiket a következő e-mail címre várjuk, evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi

0: hatalmas nevet.
1: Hatalmas nevet kimondom,
2: Jézus. Az elmúlt percekben a lélekhangolót hallhatták, ami a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora. A következőkben a Fike Bend énekel.

0: homokóra csak pereg-pereg.
1: Homokóra.
2: Kedves Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat hétfői homokóra műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. Én Palkó Hanna vagyok. A mosoly olyan, mint egy bátorító, gyöngéd ölelés, melyel élni segítjük egymást. Ez a mai nap gondolata, ami Simon András magyar grafikus művész tollából származik. Ebben az órában irodalmi kincsek rovatunk csütörtöki ismétlését hallhatják, a maradék időben pedig a Talentum együttes énekel. Ezzel várom önöket, ha tehetik, tartsanak velem.
3: Irodalmi kincsek.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat irodalmi kincsek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Majd kortárs szerzőről, Krasznahorkai Lászlóról lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Krasznahorkai László, Kossuth Díjas magyar író, 2004 óta a Digitális Irodalmi Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. 2015. május 18-án elnyerte a nemzetközi Man Booker díjat, 2019-ben pedig a legjobb fordítás kategóriában az Amerikai Nemzeti Könyvdíjat. Gyulán született, apja Krasznahorkai György, ügyvéd, anyja Pálinkás Júlia, TB ügyintéző. 1960 és 1968 között a Gyulai Általános Iskolába, majd 1968 és 1972 között a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium latin szakára járt. Ezt követően Szegeden, majd Budapesten hallgatott jogot 1974 és 1976 között. Az ELTE bölcsészkarán 1977 és 1983 között szerzett magyar népművelő diplomát. Első írása a Mozgóvilágban jelent meg 1977-ben, Te benned hittem címmel. 1977 és 1982 között a Gondolatkönyv kiadónál dokumentátor, 1982-től szabad foglalkozású író. Több alkotását, így például a Sátántangót is megfilmesítette rendező barátja, Tar Béla. Először 1987-ben hagyhatta el a kádári Magyarországot, Nyugat-Berlinben töltött egy évet a Dád vendégeként. A keleti blokk összeomlása óta állandóan változtatja lakóhelyeit. Gyakran tér vissza Németországba és Magyarországra, de hosszabb rövid időket töltött és tölt Franciaországban, Spanyolországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában, Hollandiában, Olaszországban, Görögországban, Kínában és Japánban. Műveit elismeréssel fogadták a kritikusok az Egyesült Államoktól Japánig. Susan Sontag az Apokalipszis Gogolt és Melville-t idéző magyar mesterének nevezte Krasznahorkait, V.G. Sebald pedig így írt róla, Krasznahorkai víziójának univerzalitása a holt lelkeket író Gogoléval rokon, s a kortárs irodalommal kapcsolatos minden kétségünket eloszlatja. 1993-ban

nyerte Németországban az év legjobb könyvének járó díjat, a Bestenliste Preist az Ellenállás melankóliája című regényéért. 1996-ban a Wissenschaftskollekt zu Berlin vendége volt. A Háború és háború című regényének írása közben több éven át keresztül kasul utazta Európát. A mű megírásának legnagyobb segítségére Allen Ginsberg volt, akinek New York-i lakásában hosszabb ideig lakott, s akinek baráti tanácsai sokban segítették a könyv létrejöttét. 1990-ben töltött először hosszabb időt Kelet-Ázsiában, mongóliai és kínai élményeiről az Urgai fogoly és a Rombolás és a bánat az ég alatt című regényében számolt be. Attól kezdve többször visszatért Kínába. 1996-ban, 2000-ben és 2005-ben 6-6 hónapot töltött Japánban, Kiotóban. 1985 óta filmrendező barátja Tar Béla szinte kizárólag az ő könyveiből, illetve forgatókönyveiből készítette filmjeit, köztük a világhírű Sátántangót és a Werkmeister harmóniákat. Krasznahorkai Tarnak utolsó filmjéig, a 2011-es a torinói Lóig együtt dolgozott vele, és minden fontos döntésében segítette a rendezőt. Számos díj kitüntetettje, köztük tulajdonosa a legrangosabb magyar állami díjnak, a Kossuth díjnak is. Tagja a Digitális Irodalmi Akadémiának. 2008-ban vendégprofesszor volt a berlini Freien Universiteten. 2010. júliusában Berlinben megkapta a néhány évvel azelőtt alapított Brücke Berlin díjat. Németül is megjelent Szejobói Hárt Odalent című elbeszéléséért kapta a 20 000 euróval járó kitüntetést, amely fordítójának, a drezdai Heike Flemingnek is szól. 2014-ben megkapta az America Award irodalmi életműdíjat. 2016. szeptemberében megjelent Báró Wenckheim hazatér című regénye. A legendás Sátántangóban megérkezett Irimiás, a regényformát a valóságba átvezető háború és háború bevezetéseként pedig megjött Ézsaiás. Most újabb nagy krasznahorkai hős tűnik fel a láthatáron, Báró Wenckheim, a soha nem változó ígéret beteljesítőjének tekintett ember, aki Buenos Airesből tér haza. Haza, hozzánk, napjaink Magyarországára és ősei reményvesztett vidékére, ahol úgy várják, mint a messiást. Azt mond, amit megérdemlünk, vagy azt, amit hallani szeretnénk. Szerencsejáték függő nagybeteg vagy zseniális megváltó, aki új távlatokat nyitni érkezik. Egy biztos, a kisváros, mely szülőhelyes, ahol nyugodni fog, olajszállító kamionok lepik el. Közel leszünk a tűzhöz. Krasznahorkai László egész életművét összegző regénye, Apokalipszis és Karnevál, érzékeny szatíra és dráma és tragikus zárlat, melyben mindenki megkapja a magáét. Aki nevetni akar, nevethet, aki elérzékenyülni, az elérzékenyül. Élőképek Gogol és Mikszát, no meg az enciklopédikus Dante, aki a regénylapjain is feltűnik, szolnoki lakos, aki fejben erősen hasonlít a Dante nevű brazil balhátvédre. A Sátántangó felejthetetlen táncrendje után itt is tánclépésekben haladunk a kamion hosszú szuggesztív világmondatok fenséges hömpögésével, a vég elől a vég felé. Három gyermeke van, Kata, Ágnes és Emma, változó helyszíneken él Európában.

0: A következő percekben Krasznahorkai László Herst 07-76-9 című könyvéből Máté Gábor olvas fel részletet. A Herst 07-76-9 mindössze ennyit ír a borítékra feladóként az Angela Merkelnek küldött levelekre, a türingiai kisvárosban élő falmosó, mondván az ügy bizalmas, válasz esetén pedig a postás úgyis megtalálja a név és az irányító szám alapján. Helyben vagyunk és időben. Krasznahorkai László új nagyszabású műve, melyet a szerző elbeszélésnek nevez, napjaink Németországában játszódik, annak is a Mélabús keleti felében, amely egyszerre Johann Sebastian Bach műveinek forrásvidéke és a neonáci mozgalmak egyre kevésbé titkos bázisa. Mind több és több megmagyarázatlan és ijesztő esemény történik a szürke mindennapokban. Előbb bizarr grafitik a Bach kultusz kegyhelyein, eltűnő lakosok, később egy majdnem végzetes piknik, és végül egy zsobbanás után a további katasztrófák már elkerülhetetlenek. Elindul a vadászat Türingiában. Erőre kap a bestiális, és megpillanthatjuk az animálist. Az elmúlt évek rövidebb krasznahorkai művei után, melyeket szólószónátákhoz lehet hasonlítani, a Herst 07-76-9 nagy epikai formája és dinamikája igazi versenymű. Bachnak a könyvben is említett brandenburgi versenyeihez hasonlóan különböző hangszerek szólamaiból áll össze a mű egésze, felkavaró lét-lelet a politikai és ökológiai klímáról. Most hallgassunk meg ebből egy részletet.
1: Ez tiszteletlenség, szögezteles Schneiderné, és Burgmüllerné kivételesen egyetértett, mivel ha valaki, akkor ők tudták, hogy Köhler úr milyen egy rendes ember, és nagyon jó szomszédnak tartották mindketten. Márpedig egy jó szomszéd igazi áldás, különösen egy ilyen úri ember, mint Köhler úr, őróla csak a legjobbakat tudják mondani, már ahogy köszön. Meg ahogy a nemzetközi nőnapon sosem mulasztja el, hogy ne dobjon oda egy-két szép szót nekik az ablakban. Meg hogy egyetlen egyszer ugyan, de még őket is beengedte az udvarra, hogy megcsodálhassák az egyik új műszerét, amelynek híre valahogy hozzájuk is eljutott. Egy gentleman, na. Igazított meg egy hajdani kincset a homlokán Schneiderné, csak egy hajdanit, mivel a modern kor igényei miatt már régen rövidre vágatta a haját. És látszik, hogy tanult ember, tromfolt rá Burgmüllerné, és ebben maradtak. Majd megpróbálták kitalálni, hova utazhatott el Köhler úr. Mivel Burgmüllerné álláspontja győzedelmeskedett, és abban a kérdésben mostanában már nem volt vita köztük, hogy a kedves szomszéd nincs a lakásban. Mert az lehetetlen, hogy ennyi ideje nem mozdul ki, nyilván éjszaka történt, míg ők aludtak. Van az a 23-46-os Jénába például, vetette fel Burgmüllerné, azzal bőven nem utazhatott valamelyik rokonához. Éjjel, replikázott a másik, kötve hiszem, és ezen még eltrécseltek egy darabig, de nem egyeztek, melyik vonattal vagy busszal mehetett el, csak abban, hogy elment, és nincs a házban senki. Ennek nem örültek, meg annak sem, hogy Florian nem jött mostanában, se csütörtökön, se máskor. Nyilván ő már tud valamit, egyeztek meg a szomszédok. Pedig Florian nem tudott többet, nem tudott semmit. Csak azt látta a Rebs Caféban, hogy a weboldal még mindig csak a régi adatokat mutatja. Így napról napra egyre jobban aggódott, mert súlyos rémképek gyötörték, amelyekben a Köhler urat látta, hol egy cellában, hol valami vizsgálószobában, ahol belevilágítottak a szemébe, és ezek a gyötrő képek csak még gyakrabban jöttek elő azután, hogy egy keddi napon két civil ruhás férfi várta őt a Hochhaus bejárata előtti parkban. A Fertréterrel beszélgettek, aki aztán, hogy meglátta Floriánt, rámutatott, hogy ő az ott. Kérdéseink vannak, állt elé az egyik férfi. Tudna ránk szánni egy kis időt? És azt mondták még, hogy Erfurtból jöttek. Persze, mondta rosszat sejtve Florián, aztán felvitte őket a hetedikre, egy-egy pohár vizet adott nekik, és megvárta, hogy a zihálásuk csillapodjon. És akkor ő tette fel az első kérdést, hogy ugyanis a Köhler úr? Nézze, válaszolt az egyik férfi. Nem, minket maga érdekel. Igen, igen, de a Köhler úr hogy van? Ki az a Köhler úr? Kérdezték azok. Na, mindegy, mondták, és leintették Floriánt, és kiderült, azt akarják tudni, hogy egyedül volt-e, amikor a Reichstagban Merkel asszonyt kereste. Meg aztán, hogy egyedül írta-e neki a leveleket, meg hogy tulajdonképpen mit akar a Merkel asszonytól. Mire Florian megnyugtatta őket, és hosszasan elbeszélgettek még, a két férfi kérdezett, Florian válaszolt, és ennyi volt. Semmit nem tudtak a Köhler úrról, legalábbis ezt állították. Márpedig Floriant más nem érdekelte, így azután úgy mentek el, hogy semmi nem derült ki, hova lett, hol tartják fogva, vagy egyáltalán bármi. Florian nagyon elkeseredett. Le sem ment Ilonához vacsorázni, ahogy szokott, ha Ilona még nyitva volt, pedig nem ártott volna. Mert még most, hogy ennyire nehéz idők jártak rá, még most is el tudta volna vonni a figyelmét az a néhány részmunkaidős, aszfaltozó munkás, meg nyugdíjas, meg Hartz négyes, akiket már ismert évek óta, és akik törzs vendégként minden nap bejártak az Ilonához egy sörre. Ilona egy lakókocsi félét alakítatott át a férjével büfévé. Úgy, hogy oda bent is le lehetett ülni, szóval pult, polc, három pad és három asztal. Az ajtóra belülről egy vicces tábla, hogy Militärgebiet, Lebensgefahr, a lakókocsi tetejére meg, hogy Grillhäuser. Nem sok, de a törzsközönségnek elég a barátságos atmoszférához. És felállították a Baumarkt előtt épp Schrebsavia Hochhaussal. Mindössze pár lépés, és már ott találta volna magát egy társaságban, ahol mindig akadt valaki, aki feldobta a hangulatot. Ezért volt jó az Ilonánál. Főleg Hoffmann, aki a porcelángyárban dolgozott 4 órás raktárosként. Őt tekintették az ügyeletes tréfamesternek. Csak 2 vicce volt, de azok mindig sikert arattak. Éppen azért, mert ismerték már jól. Ezekből egyet akkor különösen szívesen adott elő, amikor valaki olyan tévedett be egy bokwurstot enni, akiről Hoffmann feltételezte, hogy nem járt még itt. És ilyenkor nagy lelkesedéssel kezdett bele, hogy figyelj! Középre ugrott, és a padló mutogatta, hogy ez itt London, érted? Ez meg itt a Temze. Érted, nem? A bal parton egy fa, és mutatta hol, és a jobb parton egy fa, és mutatta megint. A kérdésem, mi van középen? Persze az idegen nem tudta a választ a törzsközönség legnagyobb örömére, amire fel Hoffmann intett az idegennek, hogy na nem olyan nehéz ez, csak figyelj, elmondom még egyszer, ez itt London, és mutatta megint. Ez itt a Temze, bal parton egy fa, jobb parton egy fa, mi van középen? Teljes tanácstalanság az idegennél persze. A közönség röhincsélt, élvezték Hoffmant a vörös foltokkal az arcán, meg hogy mindig ugyanakkor a lelkesedéssel próbált átverni valakit, és mindig sikerült, amitől ő, Hoffmann, nagyon boldognak látszott. A hangulat a tetőfokára hágott, újabb sörök rendelve. Persze, hogy Florian mindig meg tudott feledkezni arról, ami épp nyomasztotta vagy fogva tartotta a gondolatát. Épp ezért nem ment le ma az Ilonába, mert nem akarta, hogy ne nyomassa vagy ne tartsa fogva a tény, hogy a civil ruhások nem voltak hajlandóak elárulni semmit a Köhler úrról. Pedig Florian gyanította, hogy mindent tudnak. Fel sem merült benne, hogy nem. Biztosra vette, hogy elvitték valahova, és biztos volt abban is, hogy ő miatta vitték el. Fogalma sem volt, hogy tegye jóvá, amit tett, hogy mit kéne csináljon ahhoz, hogy elengedjék. Ha valaki, akkor ő tudta, hogy a Köhler úr teljesen ártatlan, akit nekik, bárkik legyenek is, el kellene ereszteni. Mert akit nem kellene, az ő. És nem is lenne baj, ha végre történne már valami ilyesmi. Részben azért, mert akkor a Köhler úr visszatérhetne végre, részben pedig, mert akkor már közelebb lenne azokhoz, akik az ő dolgában intézkedni képesek, ha még nem tették meg. Ebben Florian bizonytalan volt, mert azt, hogy nem kapott választ a mai napig egyetlen levelére sem. Többféleképp is értelmezte attól függően, hogy milyen napja volt. Úgy is, hogy igenis történik valami odafent, felfigyeltek rá, és a mondani valójára még az is lehetséges, játszott el a gondolattal néha, hogy a csend Berlinben pont annak szól, hogy ő, mármint Florian, elvégezte a feladatát. És most már mások vették kezükbe az ügyet. Igen. Igen, nagyon is lehetséges. És ilyenkor szinte egész élesen látta a biztonsági tanácsban azt a hatalmas tárgyalóasztalt, amelyen ott feküdt egy épp ilyen hatalmas dosszié, az ő dossziéja. Hisz arról meg volt győződve, hogy Angela Merkel, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja és a világ leghatalmasabb asszonya azonnal megértette, amire figyelmeztették. Merkel asszony nagyon okos, és ha az ember egyszer úgy megtanulja a fizikát, ahogy Merkel asszony azt egészen biztosan megtanulta, akkor kétség se férhet hozzá, hogy azonnal felfogta és azonnal cselekedett. Ráadásul ott a férje, aki szintén tudós. Ez benne van az Ostüringer Zeitungban is. És megjelent előtte a kép, ahogy Merkel asszony és a férje otthon is megtárgyalják az ügyet. Na, mit szólsz hozzá? Kérdi Merkel asszony. Hát, nem is tudom, feleli a férje, majd némi tűnődés után hozzáteszi, hogy viszont biztos, hogy foglalkozni kell a dologgal, mert a veszélyt nem szabad alábecsülni. Valahogy így képzelte az egészet Florian, de Berlin hallgatott. Ő meg ott állt a bossz előtt, aki azt mondta neki munka után, nagyon korán befejezték aznapra, hogy nem, nem megyünk még haza, hanem jössz velem. És maradt a bossz mellett az Opelben. És leparkoltak az Aralnál, mert innen indultak aztán. Florian nagyon kereste Rosario tekintetét, mert ilyesmi még nem fordult elő, hogy ő az Aralkúthoz nem egyedül érkezik. Most meg a szakasszal jött, ugye, mintha közéjük tartozna. De nem, ő csak a bossz miatt igyekezett volna ezt valami arcjátékkal Rosario tudomására hozni, csak hát nem lehetett, mert Rosario került a tekintetét. Úgyhogy őt már nem is érdekelte, hogy neki nem mondták meg hova és miért. Tolvaj nyelven folyt a társalgás most a szakasztagjai közt, szívták a cigarettát, itták a kávét. Az övét a bossz fizette. És amikor Florian meg akarta köszönni, az idegesen rálegyintett, hogy hagyja, semmi értelme az udvariaskodásnak, és sürgetően mutatta a kezével, hogy gyorsan igya meg, mert indulniuk kell, és indultak is. Ők Weimarba mentek, előbb a 88-ason, aztán az A4-esen, majd ráfordultak Gelmeródánál a városi bevezető útra. A bossz ide-oda kanyargott aztán, végül leparkolt egy ház előtt, némán intett neki, hogy jöjjön. A bossz becsöngetett. Kijött egy idősebb férfi házi kabátban, teljesen össze volt tetoválva a feje, de mindenütt, az álla, a homloka, a feje teteje és mind a két füle. Florian nem is tudott másra figyelni, csak hogy mi van ezen az állon, ezen a homlokon, ezen a fejtetőn, meg ezeken a füleken. A bossz elég sokáig beszélt valamiről, a férfi rezzenéstelenül hallgatta, s csak a végén bólintott, amikor már indultak, mindössze egyszer, hogy megértette. Kikísérte őket a ház kapujáig, kezet ráztak. Erős, de nagyon izzadt volt a kéz. Florian egész addig törölgette a nadrágjában, míg be nem ültek a kocsiba, s mire kérdezhetett volna valamit, már egy másik épület előtt álltak meg. Ez is egy Hochhaus volt, csak magasabb, mint az övé. Felcsengettek, valaki beleszólt, hogy ki az? A busz megmondta, már is jövök, hangzott a válasz, s ezúttal egy fiatal fiú jelent meg a kapuban. Menjünk ki ide a parkba, ott jobb, mondta halkan a bossznak. Oké, felelte az, és tettek néhány lépést, szótlanul. Leültek egy padra a ház előtti park végén. Csak egy hajléktalan aludt mellettük hárommal egy másik padon. Floriannak olyan érzése volt, hogy mindjárt le fog esni. Nagyon a szélén fekszik, hívta fel a bossz figyelmét, és a hajléktalan felé intett a fejével. Befogod a pofádat, szólt vissza a szája sarkából a bossz, mire befogta persze, ő is belátta, hogy itt fontosabb dologról van szó, csak eléggé izgult, hogy a hajléktalan le ne essen, már ha csak a másik oldalára akarna fordulni, leesne, ez világosan látszott. Így Florian egész idő alatt ugrásra készen várta, hogy ha meg akarna fordulni, odaugorjon és megfogja. De a hajléktalan nem mozdult. Úgy feküdt a padon, mint aki soha többé nem kell fel onnan. Még a kocsiban se tudta kiverni a fejéből, mert biztosra vette, hogy azért előbb-utóbb a másik oldalára fog majd fordulni, s már nem lesz ott senki, aki elkapja. Ez járt a fejében, nem is kérdezett semmit, bár talán jobban is tette, mivel nyilvánvaló volt, hogy tényleg valami nagyon fontos és titkos ügyről beszélgethettek azok ketten, nem tartozik rám, gondolta Florian. De ebben tévedett. Mert nem sokkal ezután, amikor kikanyarodtak az A4-es autópálya felé Weimarból, a bossz megtörte a csendet és azt mondta. Remélem felfogtad, hogy te most biztosító voltál, és ezzel te most itt egy igen nagy horderejű bevetésnek lettél a tagja. Bevetésnek? Kérdezte csodálkozó Florian. Gembz meg, bevetésnek, mordult rá bossz. Most már nem várunk tovább. Ezzel fel vagy avatva, minden német hazafira szükségünk van, és te hazafi vagy, igaz? Mire mit mondhatott volna ő mit, hogy igen, hazafi. Na, akkor rendben. Zárta le a boss. Neki újra a himnuszt kellett énekelnie, a másik meg már nem szólt semmit. Láthatóan megint nagyon elmerült a gondolataiban. Neki is ütköztek már a 88-ason egy régi Skodának. Nem látta igazán, mi történt, olyan gyorsan történt, csak hogy ő is meg a boss is előre lendül, és mindkettejük feje jó nagyot koppan a szélvédőn, miközben a kiugró légzsákok visszanyomják őket az ülésre, és rájuk feszül a biztonsági öv. Na, az meg még csak ez hiányzott, kászálódott ki aztán a kocsiból a boss. Oda ment a már a Skoda hátulját vizsgálgató sofőrhöz, és egyetlen ütéssel leterítette. Még egy jó nagyot belerúgott a földön fekvő ember arcába. Aztán, mintha semmi különös nem történt volna, visszasétált az Opelhez, beült, ráadta a gyújtást, és már indultak is tovább. Hogy megvárom neked a zsarukat, mi? Morogta maga elé, és tényleg olyannak látszott, mint aki le se szarja az egészet. Le se szarom, jegyezte meg később Floriannak, mikor ez azt kérdezte, hogy nem lett-e baja annak az embernek. Amire persze ő rögtön befogta a száját megint, mert nem akart ő is kapni egyet, de kapott egy tenyerest, kapott a nyakára, hogy nem figyel, mert természetesen megrázta az eset, és nem vette tudomásul, hogy a boss már egy ideje beszél neki. Minek beszélek én neked, ha oda se bagózolozz meg? De, figyelek, bólogatott Florian, és valóban figyelt ettől fogva, és megtudta, hogy ezeket mind sorba kéne állítani, és főbe lőni mindet, mert nem figyelnek, ráfékeznek, le se szarják, hogy jövök utánuk, aztán meg nekik áll feljebb. Hát nem a jó édes anyjukat ott dögöljenek meg, ahol vannak. Minek ül az ilyen egyáltalán autóban? Na, minek? És mert Florian nem felelt, ő adta meg a választ. Hát azért bazd meg, hogy belemenjek hátulról, de most megkapta ez a barom állat. Többé nem fog befékezni nekem egy jobbos kanyarban, hogy húznák karóba az ilyet. Még hogy Skoda. Tudod te mi ez a Skoda, te Florian? Egy nagy kalap szar, ez a Skoda, bazd meg. Ellopták a német VW-t, és most itt villognak 150-del. Hát tőlem aztán villoghatnak, de aztán ez lesz a vége, egy knockout. Ezt érdemelte, mert ezt érdemli mind, aki ennyire bunkó. Most mit csinálok az elejével? Szinte összetörte ez a rohadék a hátuljával a hűtőmet. Tudod te, mennyibe van egy ilyen hűtő? Florian nem tudta. És megint kikapcsolt. Hagyta, hogy a boss csak mondja tovább, mivel tapasztalatból ismerte már, mi van ilyenkor, ha a boss valamit elhibáz. Mert most ő hibázott, csak rákent a Skodásra, ez világos. És Florian pontosan tudta, hogy a boss is pontosan tudja, ezért ilyen mérges, de mindegy, ő az efféle esetekben már ki tud kapcsolni. Mert a boss ilyenkor csak mondja, és mondja, és mondja. Még csak le nem nyugszik. Legfeljebb egy tenyeres, és ennyi. Bekanyarodtak az Ernst-Thälmann-Strasse ház elé. Florian kiszállt, kinyitotta a kaput, az Opel begördült. Florian bezárta mögötte. Aztán egy ideig áldogált, hát ha még akarnak tőle valamit. De a boss felkattintott egy zseblámpát, mert már kezdett alkonyodni, és a kocsi elejét vizsgálgatta, hogy mi ment tönkre, és hogy a hűtő szinte mennyire. A kutya a láncot tépve ugatott. Na, én akkor megyek. Szólt be a kapu fölött Florian, és mivel nem kapott választ, csendben hazaoldalgott. Ráadásul, mint kiderült, amikor kinyitotta a postaládáját, volt dolga neki is elég, mivel egyrészt üzent Ringer asszony, hogy feltétlen beszélni akar vele, másrészt üzent Hopf asszony, hogy el kéne neki a segítség. Harmadsorban pedig Fertréter is bedobott egy harmadik cédulát, hogy keresse meg, mert fontos. Mindegy hánykor. Ez állt a papíron. Most mit csináljon először? A karórája 17 óra 11-et mutatott. Akkor lemegyek Friedrich bácsihoz, és becsöngetett. Na, végre, hogy jössz, fogadta az. Gyere be, üljél le! Jaj, nem tudok, szabadkozott ő, úgyhogy megálltak az ajtóban. És akkor, egész közel hajolva hozzá, azt mondta neki a Fertréter, hogy jobban kéne vigyáznod magadra, mert ezek itt, na, tudod, kikre gondolok, elég komoly az ügy. Én már tapasztalt ember vagyok, és tudhatod, hogy nem akarok neked rosszat, úgyhogy jól figyeljél, mit mondok, mert azt mondom, hogy vigyázzál kicsit jobban magadra, mert ezek Erfurtból nem viccelnek, Ismerem én őket a régi időkből, ezek ugyanazok, én tapasztalt ember vagyok. Szóval jobb, ha megfogadod, amit tanácsolok, és én azt tanácsolom, hogy bármi is az, amiben belekeveredtél, gyorsan keveredjél ki belőle, mert ezek nem viccelnek. Rád húzzák a vizes lepedőt, aztán nézheted magad, egy életre tönkre tesznek, ha akarnak, én őszintén beszélek. Jó, értem, bólogatott Florian, és lassan elkezdett a kijárat felé araszolni, feltette mind a két kezét, hogy igen, ő komolyan veszi, és ha kell, megfogadja a tanácsot, de most már mennie kell. És nagyjából ugyanezt hallott a Ringer asszonytól is, amikor felért a könyvtárhoz, hogy jaj, már nagyon vártalak, mondta neki az, és felsúhajtott. Egy darabig csak nézte Floriant, már kezdett kínossá válni, milyen soká nézi, anélkül, hogy megszólalna. De figyelj, Florian, én úgy ismerlek téged, mint aki velem mindig őszintén beszél. Mondjad, tényleg nem tudsz semmit Köhler úrról? Ne, tette fel a kezét, aztán rögtön, ne válaszolj azonnal, üljél le ide, és gondold át jól, mit felelsz. És Florian leült a pult elé, a támla nélküli székre, és elgondolkozott. Aztán azt mondta, hogy nem tudja, mire gondol Ringer asszony. Mire? Mondta az ingerülten. Tudott-e azt nagyon jól? De Floriannak egyáltalán nem volt világos, mit akarhatnak megtudni tőle, és mire megértette és elmondta, hogy közvetlen értelemben az égvilágon semmi köze ahhoz, hogy a Köhler úr nincs meg, szinte már késő is volt, mert Ringer asszony letorkolta, hogy túl soká gondolkoztál, te nem vagy velem teljesen őszinte, igaz? És erre nem tudott mit felelni, mert hát dehogy nem vagyok őszinte, mondta, csak nem tudom, mit tetszik akarni tőlem, mit mondjak. Tessék kérdezni nyugodtan. De Ringer asszony egyáltalán nem tudott nyugodtan kérdezni, amikor azt kérdezte ezután, hogy jártál te Köhler úrnál azelőtt, hogy elmondtad, hogy nem találtad otthon, mert nem nyitott ajtót? Hogy mikor jártam? Nem értem, rázta meg a fejét Florian. Azt kérdeztem, nézett rá még az eddigieknél is szigorúbb a Ringer asszony, jártál-e azelőtt Köhler úrnál, mielőtt elmondtad nekem, hogy nem nyitott neked ajtót? Hát persze, hogy jártam, minden csütörtökön, és az utolsó csütörtökön is a Köhler úr meg utána eljött hozzám. Hozzád? Hova? Csodálkozott Ringer asszony. Igen, folytatta Florian, én hozzám eljött a Köhler úr, soha nem volt még nálam, nagyon boldog voltam, csak nagyon kifulladt a lépcsőkön, mert egy ideje már megint nem jó a lift. A feltréterünk már többször is. Állj! Állította meg Ringer asszony, ne térjél el a témától. Köhler járt nálad a Hochhausban? Miért a jóisten szerelmére? Hát, hogy rábeszéljen, hogy ne gondoljak arra, amire gondolok. És mire gondolsz? Hát, hogy a világnak vége lesz.

0: Az elmúlt percekben Krasznahorkai László Herst 07769 című könyvéből Máté Gábor olvasott fel részletet. A következőben az Utolsó farkas című mű első részét hallgatjuk meg. A felolvasó ismeretlen. Krasznahorkai László az Utolsó farkas című könyvének az első részét hallgattuk meg. Krasznahorkai László katartikus elbeszélésének egyetlen mondata páratlan művészi érzékenységgel mutat rá a civilizáció és a környezet katasztrofális összefüggéseire, a természet fenségére és a gondolkodás tragikumára. Az eredetileg 2009-ben írt, egyszerre ironikus és melankolikus szöveg így lesz napjainkban még aktuálisabb és még fontosabb.
1: Krasznahorkai László, az utolsó farkas. Épp nevetett, de ahhoz, hogy a nevetése felszabadult legyen, túlságosan is el volt foglalva azzal, van-e egyáltalán különbség a hiába valóság súlya és a megvetés között, meg hogy az egész mire vonatkozik? Mert úgy volt vele, hogy megmásíthatatlanul mindenre vonatkozik, ami sugárzik mindenből és mindenhonnan, márpedig ha valami mindenre és mindenhonnan, akkor elég nehezen meghatározható, mire is, meg honnan is. Minden esetre nem szívből jövő nevetés volt, mert hiába valóság és megvetés, ez nyomta le a napjait. Nem csinált semmit, az égvilágon semmit, lógott erre-arra, órákig üldögélt a Sparsványban, az első üveg Sternburger mellett, és körülötte minden csordultig volt hiába valósággal, és rá a megvetés. Néha csillapodott, néha megfeledkezett róla, és csak bámult maga elé, teljesen tompán, csak bámult hosszú percekig egy repedést, vagy egy foltot a deszkapadlón, a bárban. Hiszen ez volt a legegyszerűbb, ébredés után azonnal lemenni a sarokra, és kezdeni ott, és ott is fejezni be. Nem mintha agyonitta volna magát, ahhoz pénze se volt, meg egyáltalán. Inkább csak megszokásból, és mivel egyszer valamikor a legolcsóbbat választotta, és azt mondta, Sternburger bitte? Azóta folyton azt hoztak neki, ha meglátták, nem kellett szólnia, belépett a Sparsványba, s már ott is volt a Sternburger az asztalán. Nem ivott bele igazán persze, csak bele-bele nyalt, hogy maradhasson, és maradt is általában 2-3 óra hosszat, de akkor is csak azért hagyta ott az asztalt, hogy tegyen egy kört odakint a Hauptstrasse mocskos járdáin, el a Göben felé, aztán tovább a Kleistpark előtt a Kaiser Wilhelm Platzig. Ott át a Halasnál, meg a Humana Second Handnél a másik oldalra, hogy már menjen is visszafelé, és a járda iszonyatosan mocskos volt. Állandóan köptek, akár fiatal, akár öreg, mindenki állandóan köpött, ahogy ment, vagy állt valahol. Még akkor is köptek, ha néztek egy kirakatot, vagy várták a buszt. És talán ezért, és ettől ragadt az egész, ahogy ment. Itt nem lehetett sétálni, mert az ember rögtön úgy érezte, mentem beleragad. Itt kellett egy bizonyos sebesség, az úgynevezett járás, ahogy elnevezte, hogy ne érezzen semmit. Ráadásul a kapubejárókban is gyakran ott csillogott a még az éjjel odafagyott hányadék, és a falak is mocskosak voltak. Már a rájuk fújt kurt graffitiket is leáztatta az idő. Egy szóval a Hauptstrasse, ez volt a kezdet és ez volt a vég. Épp nevetett, de másodszor nem is olvasta el, legalábbis egy darabig egyáltalán nem nyúlt a levélhez. Micsoda szamárság, mondta a magyar pultosnak, de az csak nézett rá, kérdőn felvonta a szemöldökét. Nem hallotta, mit mondanak neki, annyira bömböltette a zenét. A legnyálasabb török pop ment, mint mindig a Sparsványban. Vagy Mustafa Sandal, vagy Tarkan, vagy Mustafa Sandal, amit nem nagyon lehetett megmagyarázni, mert hiába akarta ezzel a tulaj becsalogatni ide, egy bárba, ahol alkoholt is mértek. Törökök egyre inkább csak tévedésből jöttek. Á, semmi, intett neki, és kinézett az ablakon. De nem volt odakint nézni való. Drogosok vártak valamire a Sparsvány mellett, neki dőlve a falnak, és bádog szürke volt az ég, nem volt mit nézni. Hiába valóság és megvetés, Eltolta magától a levelet, még arra se nagyon volt kedve, hogy összegyűrje és megcélozza vele a legközelebbi szemetest. Agyrém, mondta a pultosnak, és felnevetett, de az már egyáltalán nem reagált, meg amúgy is minek magyarázta volna el neki, hogy ez vagy valami idióta reklám, vagy összetévesztik valakivel, mert komoly az nem lehet. Pedig komoly volt, nagyon is komoly, mint később kiderült. Csak az egész ügy mégis teljesen komolytalan, mert bár tényleg neki címezték, és tényleg Madridból érkezett, ő nem lehetett, akinek azt írták, hogy meghívják Extremadurába. Ismeretlen alapítvány, ismeretlen nevek, meg hogy nincs-e kedve eltölteni egy-két hetet náluk, és írni valamit a tartományról, még hogy nincs-e kedve. Itt él évek óta a Hauptstrasse leharcolt sivatagában. Ha 300 eurót keres egy-egy lektorálással, akkor megvan belőle egy ideig. Nyilvánvalóan tévedés, amit úgy lehet megmagyarázni, hogy vagy évekkel ezelőtt adták fel, az itteni postától kitelik, hogy csak most kézbesítik ki, vagy nem tudnak róla, hogy akit hívnak, az nincs már. A név az stimmel, forgatta este a levelet, mert mégse dobta ki. De a név mögött már nem él senki, itt nincs semmiféle professzor. Az ő neve előtt lehet, hogy egykor létezett valami efféle cím, de már hosszú évek óta nem volt értelme az efféle használatnak. Már évek óta nem és semmi. Hajdanán, amikor még nem tudta, hogy nincs tovább a gondolkodással, és írt néhány olvashatatlan könyvet, halmozottan hátrányos mondatok, nyomasztó logika, fullasztó terminológiák, sorra egymás után. Elég gyorsan kiderült, hogy a kutyának se kellenek természetesen. És így neki, mint filozófusnak, már azelőtt befellegzett, hogy komolyabban megismerték volna, mire vonatkoznak ezek a mondatok, ez a logika és ez a terminológia. Viszont pénze se volt éppen, úgyhogy képtelen volt azonnal kidobni az egészet. Mindent fizetnek, írták, a repülőköltséget, a szállodaköltséget. Autó és tolmács várja önt Madridban, és lekíséri hozzánk Cáceresbe, vagy Badajozba, és fizetünk önnek egy írásért ennyi meg ennyi eurót. Na, ezt nem tudta kiverni a fejéből. Ült az ágyon, ölében a levéllel, és elképzelte, mit csinálna ennyi meg ennyi euróval. Pontosan úgy ment minden, mint amikor reklámokban megnevezték az embert, hogy te, pont te nem mondhatsz le ennyiről meg ennyiről, és csak ezt meg ezt kell tenned. Agyrém, mondta maga elé, és bámult kifelé az ablakon, de csak önmagát látta, egy hatalmas tükörkopasz fejet. És a másnap reggel ugyanúgy kezdődött, mint az előző, nehéz ébredés le a spársványba, a Sternburger íze a hideg üvegből. Ahogy mindig, a magyar, akihez egyébként még a legközelebbi kapcsolat fűzte, valahogy sohasem volt képes puhán letenni. Ez rettenetesen idegesítette, nehéz volt megmagyarázni, de a legszívesebben bemosott volna a rohadéknak, hogy miért nem képes puhán letenni elé azt az üveget. Miért kell lecsapni folyton? Odakint megint az a bádog szürke ég, semmi fény. Drogosok a falnál, a járda ragadt, keserű volt a szája. Hiába valóság és megvetés, elkódorgott a Göbenig, aztán a Kleistpark, után a Kaiser Wilhelmnél át a túloldalra, honnan a halas meg a Humana Second Hand előtt vissza a spársványhoz, de a levelét mégsem dobta ki, ott lapult a zsebében. Újra elővette a spársványban, elolvasta, és hát ezt bizony neki írták, ez ő szögezte le. És a tegnapi állításhoz képest most halványan elkezdett hinni benne, hogy nincs tévedés, és nem is volt, mert hamar megérkezett az ő válaszára, amit egy e-mailben küldött el a szomszédos telekafé egyik asztaláról, a megerősítés, hogy várják. Ő határozza meg az időpontot, mikor érkezik, és addig marad, ameddig jól esik. Még mindig nem hiszem el, mondogatta a magyarnak a spársványban. Ment a Hauptstrasse ragacsos járdáin, és megpróbálta hozzáigazítani magát a gondolathoz, hogy bármikor elrepülhet innen, el Extremadurába, azt se tudtam, mi az az Extremadura. Két ismerőse volt Spanyolországban, egykori önzetlen fordítója és egykori önzetlen kiadója, de azokkal is, hogy lefordított könyveit kezdték eladhatatlanságuk miatt értelemszerűen bezúzni. Megszakadt a kapcsolata évekkel ezelőtt, amikor egyébként megszakadt mindenkivel. Na, ez volt az egyetlen lehetőség nekik írni és megkérdezni, hogy mi ez, hogy elhiggye vagy ne, vagy hogy ha ez igaz, akkor ez az Extremadura, ez most akkor azonos a római Lusitániával? És írt, és ment a telekaféba, és ott volt a válasz, hogy nem. Extremadura az egykori Lusitániának a mostani Spanyolországra eső része. Tehát egy tartomány Portugália felé, alul Andalúzia, felül Castilla-i León, és onnan származnak a konkvisztádorok. De mégis kérdezte ez a hajdani fordító, meg ez a hajdani kiadó, és érezhető volt a megdöbbenésük, hogy éppen ő, aki régen arról volt nevezetes, hogy rendkívüli adathalmazzal járkált a fejében, ilyen elemi dolgokkal már nincs tisztában, hova csúszhatott ez az ember. Volt nyilvánvaló válaszlevelekből, hogy ezt kérdezik maguktól. Mégis kérdezték tőle, és jó nagy lóbetűket használtak ezen a ponton az e-mailekben. Mi a fenét keresnél te Extremadurában? Nincs ott semmi. Hatalmas, kegyetlen, sivár, sík terület egy kis hegyvidékkel itt-ott, főleg a határ felé, rettentő szárazság, kopár hegyek, szikkadt föld, ember alig. Mert ott a legnehezebb az élet, súlyos nyomor és száraz űr. Minek mennél te Extremadurába? Gyere inkább, ajánlotta ez a két melegszívű filozófia barát, hozzánk, Barcelona, az igen. De nem, mondta ő a pultosnak, aki bosszúsan nézett rá, mert annak ellenére, hogy ezúttal lehalkította valamelyest a magnót, megint nem értette a másik, mit akar. Nem, ő Extremadurába megy, ha tényleg nincs ott semmi, akkor ő se igen tűnik fel senkinek. Csak ez a meghívás legyen igaz, mert még mindig hitetlenkedett, épp annyira, amennyire kezdte feszélyezni is a dolog. Nézte kint a drogosokat, ahogy támasztják a falat, nézte az asztalt, a padlót, a pult oldalát, és azt mondta magának, Extremadura, és küldött még egy e-mailt. És a válasz még egyértelműbb volt, mint eddig. És hát akkor ez az egész igaz, mondta a magyarnak. Mi igaz? Kérdezte az, mindegy, legyintett ő, aztán intett neki, hogy kér egy újabb üveggel, ennyi meg ennyi euró. Olyan szomorúan hangzott, hogy éppen ennyi meg ennyi, nézte a járókelőket, ahogy köbdösnek. Egy vagyon, mondta csak úgy magának a nagy kerékpárjavító kirakata előtt, és azt írta a badahozi központba a szomszédos telekafé második számú gépéről, hogy legyen február 21. Csak úgy odaírta az e-mailbe, mert írhatott volna 22-t, vagy 24-et, vagy márciust, vagy áprilist is. Megnyomta az Entert a koszos kompjúteren, és így lett február 21. Egy hétre mennék, írta óvatosan. Nagyszerű, felelték Extremadurából. Már is küldjük a jegyét. És a jegy megérkezett. És várni fogjuk önt, és onnantól külön tolmácsa és autója lesz sofőrrel. Minden a rendelkezésére áll. És már a repülőn ült, amikor elkezdte kétfelé húzni az agyában egy erő, mert világos volt, hogy hibát követett el. Hisz vagy összekeverik valakivel, vagy az a valaki, akivel összekeverik, ő ugyan, viszont ez az ő már tulajdonképpen nem létezik. Nézte, mesélte aztán később, amikor Berlinbe hazaérkezett a magyarnak, hogy hogy ereszkedik le a gép Madrid fölé. Őt azonnal felismerték az önmagáról adott leírás alapján, és ez nem volt nehéz. 120 kiló, ez a fej, és ez a kék pilóta kabát, mutatott magára. Mint ahogy ő is rögtön felismerte a középkorú tolmács nőt, ahogy széles mosollyal, egy táblát emel a feje fölé a csarnokban. S rajta az ő neve állt, az övé. De aztán az autóban végig az járt a fejében, hogyha tényleg ő rá gondoltak is, ez a meghívás mégsem neki szól.
0: Az elmúlt percekben Krasznahorkai Lászlóval, magyar íróval ismerkedtünk meg jobban, aki 1954. január 5-én született Gyulán.

0: irodalmi kincsek.
1: Irodalmi kincsek rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallhatták. A következőkben a Talentum együttes énekel.

Az elmúlt percekben a Talentum együttes előadásában csendültek fel ifjúsági dalok. Ezzel Homokóra műsorunk végére értünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert ugyancsak én várom önöket 6 órától ébresztő reggeli információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy újabb recepttel és krédó hitépítő rovatunkkal. A nap gondolatával búcsúzom, amely Simon András magyar grafikus művész tollából származik, és így hangzik. A mosoly olyan, mint egy bátorító, gyöngéd ölelés, mellyel élni segítjük egymást. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Találkozunk 6 órakor. Én Palkó Hanna vagyok, Békesség Istentől, a viszonthallásra, szép napot kívánok!

Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit június 29-én, hétfőn ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Siegfried Murechan szerint a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Hétfőn és kedden 35 megyében korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát. Gázolajdrágulást hozhat a július. Életbe lépett a vörös hőségriasztás az erdélyi megyékben. Kolozsváron ma meleg, napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Bírálta tegnap Siegfried Murechan a szociáldemokratákat, akik szerinte nem pozitívumként tekintenek Európára. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS közös miniszterelnök jelöltje egy Facebook bejegyzésben azt írta, az, hogy a szociáldemokrata párt vezető politikusai sok éves európai tapasztalata miatt bírálják, azt mutatja, hogy a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Ez nem jelent követendő értéket számukra. Murechan szerint a szociáldemokraták nem szeretik a szabályokat.

0: Két napon 12 és 20 óra között lesz érvényben a korlátozás 35 megyében, köztük például Kolozs, Szatmár, Bihar, Szilágy, Maros, Hargita, Kovászna és Brassó megyében. A tilalom nem vonatkozik a személyszállító járművekre, valamint az élő állatokat, romlandó termékeket, postai küldeményeket, elsősegi felszerelést, üzemanyagot, ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut, illetve katasztrófa sújtotta a területekre vizet és élelmiszert szállító járművekre. Mentesülnek továbbá a hulladékszállító járművek, a palackozott vizet és üdítőitalokat, mezőgazdasági terményeket, katonai szállítmányokat nemzetközi hadgyakorlatokhoz, valamint a palack visszaváltási rendszer keretében szállított árut fuvarozó járművek. A tilalom nem érvényes bizonyos élelmiszereket, például pékárut, friss és tartós süteményeket, kekszeket, cukrot, kakaót, csokoládét, tésztát, kávét, teát, fűszereket, gyümölcsleveket, valamint mint alkoholos és alkoholmentes italokat szállító járművekre sem. Július 1-től többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1 és június 30 közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkentést eredményezett. A meghosszabbítása azonban bizonytalan, mivel jelenleg a helyzetet a politikai kontextus is bonyolítja. A kormány bizalmatlansági indítványt követő bukása után ugyanis a végrehajtóhatalom korlátozott jogkörrel működik, és már nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, ami azt jelenti, hogy az intézkedés a jelenlegi feltételek mellett nem hosszabbítható meg. A fuvarozók szerint, ha nem hosszabbítják meg a jövedéki adócsökkentést, a gázolaj literenkénti ára átlépheti a 9,50-ban is küszöböt, sőt fennáll a veszélye annak is, hogy visszatér a 10-lejes szint közelébe. A gázolaj esetleges drágulása nem csak a gépjármű vezetőkre lenne hatással, hanem a gazdaság logisztikai költségeire is, mivel a közúti szállítás a legtöbb fogyasztási cikkárát befolyásolja. Tizenhat megyében vörös, az ország többi részén narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben ma reggel 10 óráig. A vörös hőségriasztás Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Máramaros, Beszterszenaszód, Maros, Szeben, Hargita, Kovászna, Brassó, Szucsáva és Botosány megyékre érvényes, ahol rendkívül magas, a júniusi abszolút meleg rekordokat megközelítő nappali csúcsértékekre kell számítani. Máramarosban, a körös vidéken, valamint Erdély északnyugati részén a maximumok elérik a 39-40 fokot, az éjszakák pedig trópusiak lesznek 17 és 25 fok közötti minimumokkal. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez az Úr, a seregek istene. Ámos próféta, 5. fejezetéből a 15. vers. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak. hogy mi köze van a világosságnak a sötétségnek.

0: Szétséghez. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelének 6. fejezetéből a 14. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél első fejezetének első 3 verse alapján szól hozzánk, Olá Mátyás, a kisbácsi, református egyházközség, lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi, és nem egészen mindennapi történetek mindennapi, és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, a Krisztus képek című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Isten igéje, amely által szól hozzánk, írva található a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három versében. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette. Aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása. Aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. A zsidókhoz írt levél több szempontból is egy különleges könyve az újszövetségi szentírásnak. Először is nem tudjuk, hogy ki írta, és hogy pontosan mikor. A szerzője, mintha tudatosan vigyázott volna arra, hogy nehogy véletlenül is következtetni lehessen arra, hogy kicsoda ő. Nehogy véletlenül egy pillanatra is fontosabb legyen, mint az üzenet, amelyet közvetíteni szeretett volna. Ugyanakkor az is különlegessége ennek a könyvnek, hogy roppant választékos a nyelvezete. Vannak bibliai könyvek, amelyek sokkal egyszerűbben fogalmazzák meg az evangéliumnak az igazságait. Ez a könyv az ehhez hasonló iratokkal szemben nagyon választékos. Több mint 150 alkalommal használ olyan szavakat, amikkel csak is ebben a könyvben találkozunk, az új szövetségi szentírásban. Emellett az is különlegessége a zsidókhoz írt levélnek, hogy nagyon sok ószövetségi utalást tartalmaz. Ezért is hívják zsidókhoz írt levélnek. És ezzel is azt jutja kifejezésre, hogy a Bibliában az Ószövetség és az Új Szövetség szorosan kapcsolódik egymáshoz. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. És mind a két része a Bibliának ugyanarról az Istenről szól. Arról az Istenről, aki nem hagyta magára az emberiséget a bűneset után, hanem kiválasztotta Ábrahámot, nagy néppé tette őt, benne az ő utódai által pedig megáldatik a Föld minden nemzetsége. Ez az ígéret pedig Jézus Krisztusban teljesedett be, aki Ábrahám utódaként született meg a júdeai Betlehemben, és aki által biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem csak egy népnek, az ő választott népének kegyelmez meg, hanem az egész világon minden népnek. A levél bevezetője is, amit felolvastam, amellett tanúskodik, hogy folytonosság van az ősatyák története és Jézus földre jövetele között. Arról ír, hogy Isten szólt az atyákhoz, a választott nép őseihez, kijelentette akaratát a profitákon keresztül, majd Fia által szólt hozzánk, arra utalva itt, hogy Jézussal beköszöntöttek az utolsó idők. Mindemellett a levél eleje leszögez még valamit, ami az Ó és Új közötti folytonosság mellett nagyon-nagyon fontos. Azt, hogy Jézus szavaival lezárul a profétai kijelentések sora. A Bibliához nincs már mit hozzátenni, arra kell támaszkodnunk, amit a Szentírás, mint lezárt egység üzen a hívő ember számára. És különösen fontos számunkra mindaz, amit Jézus tanít. Az Új Szövetség többi írata tulajdonképpen a Jézus által elmondottaknak a magyarázata és egybekapcsolása mindazzal, ami a Szentírás elején található. Miután az első két versben Új és Új Szövetség folytonosságáról olvasunk, a felolvasott ige egy korabeli Krisztus himnusszal zárul. Egy Krisztus himnusszal, amely Jézust Isten dicsősége visszatükröződésének, illetve Isten valósága képmásának nevezi, aki hathatósan részt vesz a mindenség fenntartásában. A betlehemi kisded arcán és az emberek közt tanító, gyógyító, vigasztaló Jézus arcán egyaránt Isten dicsősége tükröződött. Ez volt az, ami egykor megfogta a bölcseket és a pásztorokat. Ez volt, ami a tanítványokat és nagyon sokakat Jézus hallgatóságából arra késztetett, hogy megszívleljék és továbbadják mindazt, amit Jézus tanított. És ez az, ami annak ellenére, hogy mi nem láthattuk rajta élőben Isten dicsőségének a visszatükröződését, mégis az evangéliumokat olvasva mindannyiunkat magával ragad. És átérzünk valamit abból,
amit Jézust hallgatva élőben tapasztaltak meg az evangéliumok történéseinek a szereplői. Ezért is van, hogy a Jézusról szóló elbeszélések mindannyiunkban mély nyomot hagynak. Emellett hatalmas ajándék az, hogy mi emberekként és krisztusiakká válhatunk, és az, ami Jézus arcán visszatükröződött Isten dicsőségéből, az részben a mi arcunkról is tükröződhet. A mi arcunkról is áradhat az embertársak felé. Jézus azáltal, hogy megtisztít minket, végső soron lehetővé teszi, hogy erőteljesebben tükrözzük tovább azt az igei világosságot, amely Jézus által a mindenhatóból árad. Jézus az összesározott, megkopott, bemattult emberi lelket megújítja. Mi pedig ilyenkor jövünk rá úgy igazán, hogy mennyire letompított, besötétített bennünket az, amiben voltunk, mielőtt Jézus az életünk részévé vált volna. És valahogy újra értelmeződik bennünk, hogy hol is található az a pont, ahova mindig vissza kell térnünk, ha szeretnénk az emberségünket olyan szinten megélni, ahogyan azt Jézus tanította földi szolgálata idején. Az, hogy a himnuszban nem kínhaláról, hanem ehelyett megtisztulásról olvasunk, az a Krisztus himnuszoknak az egyik érdekességére is utal. Több Krisztus himnuszban is megfigyelhető, hogy nem írnak konkrétan Jézus haláláról és feltámadásáról. A zsidókhoz írt levél bevezetőjében is halál és feltámadás helyett arról olvasunk, hogy Jézus megtisztított a bűneinktől, majd megdicsőült, vagyis Isten jobbján foglalt helyet a magasságban, és onnan fog eljönni közvetlen azelőtt, hogy kezdetét venne az utolsó ítélet. A levél azzal kezdődött, hogy Jézussal lezárult a kijelentések sora, hiszen ő az, aki a legteljesebben kijelentette számunkra a Szent Háromság Istent. Mi pedig ezekből a krisztusi kijelentésekből élünk.

0: Az elmúlt percekben Isten üzenete Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, a Krisztusképek című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa.
1: Kurt Márti, Krisztusképek. Csak az élet készít az életről élő vázlatot. Mit pingálnak festők templomfalakra holt képeket? Az életnek és fejedelmének élő képei, a nők és a férfiak.

Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Mózes első könyve, első részének 27. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Krisztusképek című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat június 29-ei hétfői ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Berzsenyi Dániel magyar költőtollából származik, és így hangzik. Mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, s mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kuktarovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, ezután krédó hídépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik.

Híreink először címszavakban. Siegfried Mureșan szerint a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Hétfőn és kedden 35 megyében korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát. Gázolajdrágulást hozhat a július. Életbe lépett a vörös hőségriasztás az erdélyi megyékben. Kolozsváron ma meleg, napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Bírálta tegnap Siegfried Mureșan a szociáldemokratákat, akik szerinte nem pozitívumként tekintenek Európára. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS közös miniszterelnök jelöltje egy Facebook bejegyzésben azt írta, az, hogy a szociáldemokrata párt vezető politikusai sok éves európai tapasztalata miatt bírálják, azt mutatja, hogy a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Ez nem jelent követendő értéket számukra. Mureșan szerint a szociáldemokraták nem szeretik a szabályokat, nem szeretik a törvényeket és nem szeretik az átláthatóságot. Ezért is érzik olyan jól magukat a Románok Egyesüléséért Szövetség Társaságában. A PSD mindig Európa peremére szorítaná Romániát. Én viszont úgy gondolom, hogy Romániának Európa közepén van a helye, tette hozzá az európai parlamenti képviselő. A rendkívüli hőség miatt 35 megyében korlátozzák ma és holnap a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság tegnapi tájékoztatása szerint mindkét napon 12 és 20 óra között lesz érvényben a korlátozás 35 megyében, köztük például Kolozs, Szatmár, Bihar, Szilágy, Maros, Hargita, Kovászna és Brassó megyében. A tilalom nem vonatkozik a személyszállító járművekre, valamint az élő állatokat, romlandó termékeket, postai küldeményeket, elsősegi felszerelést, üzemanyagot, ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut, illetve katasztrófa sújtotta területekre vizet és élelmiszert szállító járművekre. Július 1-től többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1 és június 30 közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkentést eredményezett. A meghosszabbítása azonban bizonytalan, mivel jelenleg a helyzetet a politikai kontextus is bonyolítja. A gázolaj esetleges drágulása nem csak a gépjárművezetőkre lenne hatással, hanem a gazdaság logisztikai költségeire is, mivel a közúti szállítás a legtöbb fogyasztási cikkárát befolyásolja. 16 megyében vörös, az ország többi részén narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben ma reggel 10 óráig. A vörös hőségriasztás Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Máramaros, Beszterszenaszód, Maros, Szeben, Hargita, Kovászna, Brassó, Szucsáva és Botosány megyékre érvényes, ahol rendkívül magas, a júniusi abszolút meleg rekordokat megközelítő nappali csúcsértékekre kell számítani. Máramarosban, a körös vidéken, valamint Erdély északnyugati részén a maximumok elérik a 39-40 fokot, az éjszakák pedig trópusiak lesznek 17 és 25 fok közötti minimumokkal. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron manapos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ról és a kronika.ról hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.

Június 29-e az év 180. szökő években a 181. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 185 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. 1456-ban ezen a napon harmadik Kallixtusz pápa elrendelte a déli harangozást. A közhiedelemmel ellentétben nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a csata előtt 3 héttel könyörgésként.

1941-ben a román hatóságok a jászvásári program során több mint 13 ezer zsidót végeztek ki. ...2011-ben ezen a napon Ronald Reagan születésének centenáriumi évében felavatták egész alakos szobrát a budapesti Szabadságtéren. Most pedig következzenek azok, akiknek a születésére június 29-én emlékezünk. ...1798-ban született Giacomo Leopardi, olasz költő, gondolkodó. 1818. június 29-én látta meg a napvilágot Pietro Angelo Secchi, olasz csillagász, jezsuita szerzetes. Az asztrofizika atyának is nevezik. 1879-ben Tisza-Csécsen megszületett Móricz Zsigmond, magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja. Legismertebb művem az 1920-ban megjelent Légy jó, mint halálig regény. 1886-ban született Robert Schuman, francia politikus, külügyminiszter, az Európai Parlament első elnöke, Európa atya. 1900-ban ezen a napon Lyonban született Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, francia író, pilóta. Legismertebb művem a Kis herceg, amely 1943-ban jelent meg. A könyv az emberi társadalom karikatúrája, ugyanakkor több dologra is figyelmeztet, mint az ősi bölcs tanítások örökké tartó igazságára, amelyet sokszor semmibe vesz az emberiség. Ezt nyomatékosítja a róka idézete is. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot. Eddig 290 nyelven és dialektusban jelent meg, 80 millió kiadott példánnyal a világ 50 legolvasottabb könyve között szerepel.

A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk június 29-én. Krisztus után 67-ben ezen a napon hunyt el Péter apostol, vagy Szent Péter, a 12 apostol egyike, Jézus tanítványa, a katolikus hagyomány szerint Róma első püspöke Krisztus után 33-tól haláláig. Eredetileg Simonnak nevezték, Jézus adta neki a Péter nevet, amely a görög Pietros, vagyis kőszikla szóból ered. Pál apostol műveiben gyakran nevezi Pétert Kéfásnak is, mivel ez a kőszikla arámi változata. Az apostolok között a legjelentősebb alak, nevét minden írás először említi a 12 tanítvány közül.

1854-ben ezen a napon hunyt el Kossuth Zsuzsanna, az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos húga. Június 29-e az aratás hagyományos kezdőnapja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Az elmúlt percekben a fikebend énekelt, a következőkben Kukta rovatunk következik.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Mai Kukta rovatunkban a szuperpirított csirkés cukkinis tészta receptjét hoztam el önöknek. Először is nézzük a szükséges hozzávalókat, ha négy főre készítjük. 50 dek a csirkemell, 2 evőkanál olívaolaj, 5-6 ág kakukkfű, 1 ág rozmarin, 1 teáskanál muster, 2 gereszt fokhagyma, 2 darab cukkini, 1 deci fehér bor, száraz, 2 deci tejszín, 1 deci tésztafőzővíz, 10 dek a parmezán, 1 csomag tészta, só és bors. Most pedig nézzük az elkészítést. A pirított csirkés cukkinis tésztához a felkockázott csirke mellett egy tálba tesszük, meglocsoljuk olívaolajjal, fűszerezzük friss kakukkfűvel és darabolt friss rozmarin levéllel, adunk hozzá egy kevés mustárt, majd ízesítjük borssal és sóval. Az egészet alaposan összekeverjük, hogy mindenhol átjárja a húst a fűszer. Serpenyőben kevés olívaolajon pirítani kezdjük a fűszerezett csirke mellett. Fontos, hogy olyan serpenyőt válasszunk, amiben szépen elférnek a csirkekockák egymás mellett. Forgatás után hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát, picit még pirítjuk és félretesszük. A serpenyőbe, amiben a csirkét pirítottuk, kevés olívaolajat öntünk, és erre rakjuk a cukkini kockákat. Nem sózzuk meg, így a cukkini nem enged folyadékot magából, és szépen pirulni kezd. A megpirult cukkinihez forgatjuk a kisült csirke mellett, felöntjük egy kevés száraz fehérborral, kevergetjük, és az alkohol elpárolgott, jöhet a zsíros tejszín és a tészta főzőleve. Végül kevés reszelt parmezánnal sűrítjük, és gazdagítjuk a ragút. Utolsó mozzanatként hozzáadjuk a ragúhoz a főtt tésztát, összeforgatjuk, hogy mindenhova jusson a szószból, és tálalhatunk is. Tálra halmozzuk, és kevés parmezánnal megszorva fogyaszthatjuk is a pirított csirkés cukkinis tésztát.

Most pedig nézzük újra, milyen hozzávalók szükségesek négy fő részére. 50-nek a csirkemell, 2 evőkanál olívaolaj, 5-6 ág kakukkfű, 1 ág rozmaring, 1 teáskanál mustár, 2 gereszt fokhagyma, 2 darab cukkini, 1 deci száraz fehérbor, 2 deci tejszín, 1 deci tésztafőzővíz, 10 deka parmezán, 1 csomag tészta, só és bors.

0: Remélem tetszett a hallgatóinknak a szuper pirító csirkés cukkinis tészta receptje. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, a mindmegette.hu weboldalon megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok és jó étvágyat!
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Kukta rovatunkkal legközelebb holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Június 29-én Pál, Péter, Beáta, Aladár, Emma, Orbán, Judit, Petra, Aliz, Szalomé és Ditta névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Pál a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi, kistermetű férfi. A Péter, héber, görög, latin eredetű név, jelentése kőszikla. Péter apostol neve a Bibliában eredetileg az arameus Kéfa, Kéfás volt, ennek görög fordítása a Petrus név. A magyar Péter változata névnek a latin Petrus formájából ered. A Beáta latin eredetű név Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, jelentése boldog. Az Aladár germán eredetű név valószínűleg a germán Aldarik vagy az Aldemár név megmagyarosodott alakja. Elemeinek eredeti jelentése öreg, tapasztalt, híres vagy hatalmas, testőrhadnagy. Az Emma germán eredetű név alakváltozataival az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin Irmin germán isten nevéből származik. Más feltevés szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. Az Erm, Irm névelem számos német név előtagjaként is előfordul, és az Emma ezek rövidülése is. Az Orbán a latin urbánus szóból származik, jelentése római, finom, művelt, udvarias ember. A Judit héber eredetű név, jelentése Júdeából származó nő. A Petra eredetére vonatkozóan több magyarázat létezik, egyik szerint héber, görög, latin eredetű név, jelentés a kőszikla. Másik magyarázat szerint a Petronella önállósult becézője, harmadik feltevés szerint a Péter férfi névnői párja. Az Alice héber germán francia angol eredetű, az Alice névből származik, amely az Adelheid, Alexandra, Aloisia, Elizabeth nevek önállósult francia és angol becézője, jelentése nemes, harcos, bölcs. A Salomé héber eredetű, jelentése Sion békéje. A Ditta, az Edit és a Judit önállósult becézője. Köszöntünk tehát június 29-én minden Pál, Péter, Beáta, Aladár, Emma, Orbán, Judit, Petra, Aliz, Szalomé és Ditta nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Ünnepeltjeinket a Bagosi Brothers Company Boldog Idők című dalával köszöntöttük.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat június 29-ei hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Berzsenyi Dániel magyar költő tollából származik, és így hangzik. Mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, és mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. A következő percekben híreinket hallhatják, majd jó hír csendül, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd, végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom önöket a következő órában, ha tehetik, tartsanak velem. Most híreink következnek, a pontos idő 7 óra. Híreink először címszavakban. Siegfried Murechan szerint a szociáldemokraták nem pozitívunként tekintenek Európára. Hétfőn és kedden 35 megyében korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát. Gázolajdrágulást hozhat a július. Életbe lépett a vörös hőségriasztás az erdélyi megyékben. Kolozsváron ma meleg, napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Bírálta tegnap Siegfried Murechan a szociáldemokratákat, akik szerinte nem pozitívumként tekintenek Európára. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS közös miniszterelnök jelöltje egy Facebook bejegyzésben azt írta, az, hogy a szociáldemokrata párt vezető politikusai sok éves európai tapasztalata miatt bírálják, azt mutatja, hogy a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Ez nem jelent követendő értéket számukra. Murechan szerint a szociáldemokraták nem szeretik a szabályokat, nem szeretik a törvényeket és nem szeretik az átláthatóságot. Ezért is érzik olyan jól magukat a Románok Egyesüléséért Szövetség társaságában. A PSD mindig Európa peremére szorítaná Romániát. Én viszont úgy gondolom, hogy Romániának Európa közepén van a helye, tette hozzá az európai parlamenti képviselő. A rendkívüli hőség miatt 35 megyében korlátozzák ma és holnap a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság tegnapi tájékoztatása szerint mindkét napon 12 és 20 óra között lesz érvényben a korlátozás 35 megyében, köztük például Kolozs, Szatmár, Bihar, Szilágy, Maros, Hargita, Kovászna és Brassó megyében. A tilalom nem vonatkozik a személyszállító járművekre, valamint az élő állatokat, romlandó termékeket, postai küldeményeket, elsősegi felszerelést, üzemanyagot, ellenőrzött hőmérsékleteket.

0: jár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1 és június 30 közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkentést eredményezett. A meghosszabbítása azonban bizonytalan, mivel jelenleg a helyzetet a politikai kontextus is bonyolítja. A kormány bizalmatlansági indítványt követő bukása után ugyanis a végrehajtó hatalom korlátozott jogkörrel működik, és már nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, ami azt jelenti, hogy az intézkedés a jelenlegi feltételek mellett nem hosszabbítható meg. A fuvarozók szerint, ha nem hosszabbítják meg a jövedéki adócsökkentést, a gázolaj literenkénti ára átlépheti a 9,50-ban is küszöböt, sőt fennáll a veszélye annak is, hogy visszatér a 10-lejes szint közelébe. A gázolaj esetleges drágulása nem csak a gépjármű vezetőkre lenne hatással, hanem a gazdaság logisztikai költségeire is, mivel a közúti szállítás a legtöbb fogyasztási cikkárát befolyásolja. 16 megyében vörös, az ország többi részén narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben ma reggel 10 óráig. A vörös hőségriasztás Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Máramaros, Beszterszen a Szód, Maros, Szeben, Hargita, Kovászna, Brassó, Szucsáva és Botosány megyékre érvényes, ahol rendkívül magas, a júniusi abszolút meleg rekordokat megközelítő nappali csúcsértékekre kell számítani. Máramarosban, a körös vidéken, valamint Erdély északnyugati részén a maximumok elérik a 39-40 fokot, az éjszakák pedig trópusiak lesznek, 17 és 25 fok közötti minimumokkal. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez az Úr, a seregek istene. Ámos próféta 5. fejezetéből a 15. vers. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levelének 6. fejezetéből a 14. vers.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírek legközelebb 7:30-kor jelentkezünk. Most Krédó hitépítő rovatunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verse alapján szól hozzánk, Olá Mátyás, a kisbácsi, református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Krisztus képek című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Isten igéje, amely által szól hozzánk, írva található a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három versében. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz, a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. A zsidókhoz írt levél több szempontból is egy különleges könyve az újszövetségi szentírásnak. Először is nem tudjuk, hogy ki írta, és hogy pontosan mikor. A szerzője, mintha tudatosan vigyázott volna arra, hogy nehogy véletlenül is következtetni lehessen arra, hogy kicsoda ő. Nehogy véletlenül egy pillanatra is fontosabb legyen, mint az üzenet, amelyet közvetíteni szeretett volna. Ugyanakkor az is különlegessége ennek a könyvnek, hogy roppant választékos a nyelvezete. Vannak bibliai könyvek, amelyek sokkal egyszerűbben fogalmazzák meg az evangéliumnak az igazságait. Ez a könyv az ehhez hasonló iratokkal szemben nagyon választékos. Több mint 150 alkalommal használ olyan szavakat, amikkel csak is ebben a könyvben találkozunk, az új szövetségi szentírásban. Emellett az is különlegessége a zsidókhoz írt levélnek, hogy nagyon sok ószövetségi utalást tartalmaz. Ezért is hívják zsidókhoz írt levélnek. És ezzel is azt juttatja kifejezésre, hogy a Bibliában az Ószövetség és az Új Szövetség szorosan kapcsolódik egymáshoz. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. És mind a két része a Bibliának ugyanarról az Istenről szól. Arról az Istenről, aki nem hagyta magára az emberiséget a bűneset után, hanem kiválasztotta Ábrahámot, nagy néppé tette őt, benne az ő utódai által pedig megáldatik a Föld minden nemzetsége. Ez az ígéret pedig Jézus Krisztusban teljesedett be, aki Ábrahám utódaként született meg a júdeai Betlehemben, és aki által biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem csak egy népnek, az ő választott népének kegyelmez meg, hanem az egész világon minden népnek. A levél bevezetője is, amit felolvastam, amellett tanúskodik, hogy folytonosság van az ősatyák története és Jézus földre jövetele között. Arról ír, hogy Isten szólt az atyákhoz, a választott nép őseihez, kijelentette akaratát a profitákon keresztül, majd fia által szólt hozzánk, arra utalva itt, hogy Jézussal beköszöntöttek az utolsó idők. Mindemellett a levél eleje leszögez még valamit, ami az Új és Új közötti folytonosság mellett nagyon-nagyon fontos. Azt, hogy Jézus szavaival lezárul a profétai kijelentések sora. A Bibliához nincs már mit hozzátenni, arra kell támaszkodnunk, amit a Szentírás, mint lezárt egység üzen a hívő ember számára. És különösen fontos számunkra mindaz, amit Jézus tanít. Az Új Szövetség többi írata tulajdonképpen a Jézus által elmondottaknak a magyarázata és egybekapcsolása mindazzal, ami a Szentírás elején található. Miután az első két versben Új és Új Szövetség folytonosságáról olvasunk, a felolvasott ige egy korabeli Krisztus himnusszal zárul. Egy Krisztus himnusszal, amely Jézust Isten dicsősége visszatükröződésének, illetve Isten valósága képmásának nevezi, aki hathatósan részt vesz a mindenség fenntartásában. A betlehemi kisded arcán és az emberek közt tanító, gyógyító, vigasztaló Jézus arcán egyaránt Isten dicsősége tükröződött. Ez volt az, ami egykor megfogta a bölcseket és a pásztorokat. Ez volt, ami a tanítványokat és nagyon sokakat Jézus hallgatóságából arra késztetett, hogy megszívleljék és továbbadják mindazt, amit Jézus tanított. És ez az, ami annak ellenére, hogy mi nem láthattuk rajta élőben Isten dicsőségének a visszatükröződését, mégis az evangéliumokat olvasva mindannyiunkat magával ragad. És átérzünk valamit abból,
amit Jézust hallgatva élőben tapasztaltak meg az evangéliumok történéseinek a szereplői. Ezért is van, hogy a Jézusról szóló elbeszélések mindannyiunkban mély nyomot hagynak. Emellett hatalmas ajándék az, hogy mi emberekként és krisztusiakká válhatunk, és az, ami Jézus arcán visszatükröződött Isten dicsőségéből, az részben a mi arcunkról is tükröződhet. A mi arcunkról is áradhat az embertársak felé. Jézus azáltal, hogy megtisztít minket, végső soron lehetővé teszi, hogy erőteljesebben tükrözzük tovább azt az igei világosságot, amely Jézus által a mindenhatóból árad. Jézus az összesározott, megkopott, bemattult emberi lelket megújítja. Mi pedig ilyenkor jövünk rá úgy igazán, hogy mennyire letompított, besötétített bennünket az, amiben voltunk, mielőtt Jézus az életünk részévé vált volna. És valahogy újra értelmeződik bennünk, hogy hol is található az a pont, ahova mindig vissza kell térnünk, ha szeretnénk az emberségünket olyan szinten megélni, ahogyan azt Jézus tanította földi szolgálata idején. Az, hogy a himnuszban nem kínhaláról, hanem ehelyett megtisztulásról olvasunk, az a Krisztus himnuszoknak az egyik érdekességére is utal. Több Krisztus himnuszban is megfigyelhető, hogy nem írnak konkrétan Jézus haláláról és feltámadásáról. A zsidókhoz írt levél bevezetőjében is halál és feltámadás helyett arról olvasunk, hogy Jézus megtisztított a bűneinktől, majd megdicsőült, vagyis Isten jobbján foglalt helyet a magasságban, és onnan fog eljönni közvetlen azelőtt, hogy kezdetét venne az utolsó ítélet. A levél azzal kezdődött, hogy Jézussal lezárult a kijelentések sora, hiszen ő az, aki a legteljesebben kijelentette számunkra a Szent Háromság Istent. Mi pedig ezekből a krisztusi kijelentésekből élünk.

0: Az elmúlt percekben Isten üzenete Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, a Krisztusképek című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa.
1: Kurt Márti, Krisztusképek. Csak az élet készít az életről élő vázlatot. Mit pingálnak festők templomfalakra holt képeket? Az életnek és fejedelmének élő képei, a nők és a férfiak.

Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Mózes első könyve első részének 27. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Krisztusképek című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat. Önök az Ágnus Rádió június 29-i hétfő reggeli ébresztő információs magazinműsorát hallgatják. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Berzsenyi Dániel magyar költő tollából származik, és így hangzik. Mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, s mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. Ez a gondolat kísérje minket a mai napon. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. Most hírösszefoglalónk következik.

Híreink először címszavakban. Siegfried Mureșan szerint a szociáldemokraták nem pozitívunként tekintenek Európára. Hétfőn és kedden 35 megyében korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát. Gázolajdrágulást hozhat a július. Életbe lépett a vörös hőségriasztás az erdélyi megyékben. Kolozsváron ma meleg, napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Bírálta tegnap Siegfried Mureșan a szociáldemokratákat, akik szerinte nem pozitívumként tekintenek Európára. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS közös miniszterelnök jelöltje egy Facebook bejegyzésben azt írta, az, hogy a szociáldemokrata párt vezető politikusai sok éves európai tapasztalata miatt bírálják, azt mutatja, hogy a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Ez nem jelent követendő értéket számukra. Mureșan szerint a szociáldemokraták nem szeretik a szabályokat, nem szeretik a törvényeket és nem szeretik az átláthatóságot. Ezért is érzik olyan jól magukat a Románok Egyesüléséért Szövetség társaságában. A PSD mindig Európa peremére szorítaná Romániát. Én viszont úgy gondolom, hogy Romániának Európa közepén van a helye, tette hozzá az európai parlamenti képviselő. A rendkívüli hőség miatt 35 megyében korlátozzák ma és holnap a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság tegnapi tájékoztatása szerint mindkét napon 12 és 20 óra között lesz érvényben a korlátozás 35 megyében, köztük például Kolozs, Szatmár, Bihar, Szilágy, Maros, Hargita, Kovászna és Brassó megyében. A tilalom nem vonatkozik a személyszállító járművekre, valamint az élő állatokat, romlandó termékeket, postai küldeményeket, elsősegi felszerelést, üzemanyagot, ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut, illetve katasztrófa sújtotta területekre vizet és élelmiszert szállító járművekre. Július 1-től többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1 és június 30 közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkentést eredményezett. A meghosszabbítása azonban bizonytalan, mivel jelenleg a helyzetet a politikai kontextus is bonyolítja. A gázolaj esetleges drágulása nem csak a gépjárművezetőkre lenne hatással, hanem a gazdaság logisztikai költségeire is, mivel a közúti szállítás a legtöbb fogyasztási cikkárát befolyásolja. 16 megyében vörös, az ország többi részén narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben ma reggel 10 óráig. A vörös hőségriasztás Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Máramaros, Beszterszenaszód, Maros, Szeben, Hargita, Kovászna, Brassó, Szucsáva és Botosány megyékre érvényes, ahol rendkívül magas, a júniusi abszolút meleg rekordokat megközelítő nappali csúcsértékekre kell számítani. Máramarosban, a körös vidéken, valamint Erdély északnyugati részén a maximumok elérik a 39-40 fokot, az éjszakák pedig trópusiak lesznek 17 és 25 fok közötti minimumokkal. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron manapos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben a Fike Band énekel.

0: Az elmúlt percekben a Fike Band énekelt. A következőkben aktuális összeállításunk következik. Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26 és augusztus 31 között. Az érdeklődők a Klausen Music koncertsorozat zenei kínálatával töltekezhetnek hétfőnként és péntekenként. A június 26 és augusztus 31 közötti programról Potyó István főszervező számolt be. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat pedig július 1 és augusztus 29 között szerdánként biztosítja a zenei hangulatot. A programot Miklós Noémi programfelelős ismertette. A riporter Pilbát Kincső.
1: Kolozsvár szívében ismét a zene kap főszerepet, a klasszikus zene kedvelői válogathatnak különböző nyári koncertsorozatokból június 26 és augusztus 31 között. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat kínálata július 1 és augusztus 29 között szerdánként biztosítja a zenei hangulatot, amelyről Miklós Noémi programfelelős számolt be. Nyári koncertsorozatra készülnek a Farkas utcai református templomban. Mit lehet tudni erről az eseményről? Ki a szervező? Mikor kerül erre sor?
2: A nyári koncertsorozat az már egy nagyon régi eseménysorozat, tehát már több éve zajlik minden nyáron. Hál' Istennek, eddig mindig sikerült megvalósítani. Ebben az évben július 1-én lesz az első hangverseny, ez egy szerdai nap, ugye nálunk ez a szokás, hogy mindig szerda este 7-től szoktak lenni a koncertek, és augusztus utolsó szerdájáig tartanak ebben az évben. Nagy része orgona koncert lesz, de lesz kamarazene is, illetve a koncertsorozat fénypontja ebben az évben a lipcsei Gewandhaus kórusnak a fellépése lesz július 8-án, ami remélhetőleg egy felejthetetlen élmény lesz mindenki számára. A koncertsorozatnak a szervezői természetesen a Belvárosi Református Egyházközség, illetve partnerként vesz részt a szervezésben a Bábesbolyai Tudományegyetem református tanárképző és zeneművészeti kara.
1: Szükséges jegyet váltani ezekre, vagy hogy lehet részt venni a koncerteken?
2: A koncertek látogatása természetesen ingyenes, ez mindig is így volt, és ezt a jó szokásunkat igyekszünk továbbra is megtartani, hiszen azt szeretnénk, hogy bárki részt tudjon venni ezeken a koncerteken, függetlenül attól, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezik. Ez egy nyitott eseményszorozat, mindenkit várunk szeretettel, aki a klasszikus zenét szereti, kedveli.
1: Mit jelent Kolozsvár életében ez a koncertsorozat, így, hogy már hagyománya van?
2: Kolozsvár zenei életében ez a koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zene kedvelőknek. Természetesen ez már egy néhány éve kiegészült ugye a Klausen Musik sorozattal, amit a kollégám Potyó István szervez. Ott is szoktak koncerteket szervezni hétfőn, pénteken a Szent Mihály templomban, a Piarista templomban és az Evangélikus templomban. Tehát így hetente legalább 3 koncertet tudunk felajánlani közösen a kolozsvári klasszikus zene kedvelőknek, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert akár a nyári kánikulában üdítő hatással lehet az emberre, hogyha beül egy-egy ilyen hűvös templomba, és végig tud hallgatni egy szép klasszikus zenei koncertet. Szeretettel várjuk a közösséget minden szerdán este 7-től.
1: Emellett az érdeklődők a Klausen Music koncertsorozat zenei kínálatából is válogathatnak. A június 26 és augusztus 31 közötti programot Potyó István főszervező ismertette. 20 koncert, 3 helyszín és Temérdek zenei élmény, így lehet az idei Klausen Music koncertsorozatot jellemezni. Milyen helyszíneken és milyen időpontokban várják a résztvevőket, illetve kik és milyen repertoárral készülnek?
3: A Klausen Musik a 8. évadához érkezett idén. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre újabb és újabb előadók és repertoárral örvendeztethetjük meg a kedves hallgatókat. Az egyik legszebb hozadéka tényleg az, hogy a 3 emblematikus helyszín főtér közelében, a Szent Mihály, a Lutheránus, illetve a Piarista templomokban zajlanak ezek a szép zenei koncertek. Ez a 20 koncert tényleg most június végétől egészen augusztus végéig kitöltik szép muzsikával a nyarunkat. A koncertek alkalmával hétfői nap az kimondottan az orgona muzsikának kedvez. Egy barokk hangszert hallhatunk, ugye a Szent Mihály templomban, ahol kimondottan barokkosabb repertoárok fognak felcsendülni, kezdve a Váradi Székesegyház karnagyától, de Szlovákiából is érkezik egy ügyes ifjú orgonista, tehát nemzetközi előadók is szerepelnek a előadók listáján, de ugyanúgy kolozsvári orgonisták, mint Csengeri Kosszák Zsuzsa vagy Amália Erdős, aki a konzervatóriumban is tanít. Úgyhogy alternatívan a hétfői nap az orgona muzsikája, hogyha egyik hétfőn a Szent Mihályban, másik hétfőn a luteránus templomban, ugye ott egy romantikus hangszer van, egy gyönyörű Walker orgona, úgyhogy ott is hallgathatjuk az orgona muzsikát, kicsit másabb repertoárra profilálódva, tehát inkább ott a úgymond a 19. század végig 20. századi orgona literatúrának a művei csendülnek fel elsősorban. Pénteken pedig a kamarazenéje az elsőség. Vonós négyesek lesznek többször előadók a koncertek alkalmával, de gitárduó is meglátogat minket egy nagyon-nagyon profi csapat Konstancáról. Concerto Spiralis régi zeneegyüttes Csíkszeredából, akik már többször léptek fel nálunk. Nagy öröm számomra, hogy újból hallgathatjuk az Intono vonós négyest, akikkel már kezdetektől az első évattól előadói volt az együttesünknek, illetve egy gyönyörű, komoly barokk ünnep lesz a zárókoncert, amikor a Schola Cantorum Transilvaniensis kórhű hangszereken fog muzsikálni a Szent Mihály templomban augusztus 31-én a zárókoncert alkalmával.
1: Említsük meg a szervezőket, hogy ki áll az egész koncertsorozat szervezése mögött.
3: A kezdetektől fogva az Egyházzene Kolozsvár Egyesület a főszervezője a Klasszikus nyári koncerteknek. Az Egyházzene Kolozsvár fő célja az, hogy a templomokon zajló egyházzenei szolgálatok meg hangversenyek, koncerteket támogassa, szervezze és előtérbe helyezze, ismertesse a szép repertoárt, és hogy minőségi zene csendüljön fel templomainkban. Főként a Szent Mihály templomnak égisze alatt működünk, aki a legfőbb támogatónk.
1: Szükséges-e jegyet váltani, illetve az érdeklődők hol tájékozódhatnak bővebben arról, hogy melyik nap éppen hol lesz a fellépés?
3: A koncertjeink, köszönet a támogatóknak, ingyenesek, a belépés ingyenes, viszont nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, adományit, amelyeket a koncertek alkalmával adnak és támogatnak ezáltal. A hangversenyek műsora, teljes műsora megtalálható a webes felületeinken, az Egyházzene Kolozsvár Facebook oldalán, Klazon Music Instagram oldalon, a Szent Mihály Templom smk.ro koncert oldalon, és számos plakáton, amit majd a koncertek helyszínén találhatnak, illetve kisebb flyereken is tájékoztatjuk a teljes programról, tehát a templomokban található kis ismertetőkön is tájékozódhatnak a koncertekről, de minden hétfőn és minden pénteken lesznek ezek a hangversenyek, hétfőn a Szent Mihály és Luteránus templomban, felváltva pénteken pedig a Piarista templomban este 7 órától. Szeretettel várunk mindenkit!
0: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták. A következőkben az áhítat következik, amit jó magam tolmácsolok.

mai áhítatunk címe Szép emlékek. Sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Az apostolok cselekedetei 9. fejezetének 36. verse. Mai áhítatunk szerzője Liza Stackpol, amerikai testvérünk. A sógorom Phil egy nagyon kreatív ember volt. Rajztanár volt, imádta a természetet, szabad idejében ékszereket, fa eszközöket és egyéb kézzel készített csecsebecséket alkotott. Amikor elhunyt, a családunk találóan öltözött búcsúztatására. A gyász színei helyett én egy madarakat és fákat, Phil kedvenceit ábrázoló felsőt vettem fel. Egyik menye a kedvenc színeit választotta. Egy másik azokat az ékszereket viselte, amiket ő készített neki. A családom Phil iránti szeretete eszembe juttatta a mai olvasmányt. Dorcas, egy tanítvány Joppéban, meghalt és a helyi gyülekezet elküldött két férfit, hogy hozzák el Pétert. Mikor az apostol odaért, egy csapat özvegy állt a körbe és sírva mutogatták neki a Dorcastól kapott ruháikat. Az írás szerint Dorcas sok jót tett és sok alamizsnát osztott, ezáltal ösztönzött és inspirált másokat. Isten mindannyiunkat más talentummal ajándékozott meg. Nem mindenki tud gyönyörű ékszereket készíteni, mint a sógorom, vagy ruhákat, mint Dorcas. De mindannyiunkban megvan az egymás iránti szeretet képessége. Ha megnyitjuk életünket a Szentléleknek, Krisztus nevében változást hozhatunk mások életében, amik utánunk is gyümölcsözni fognak.

Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, munkálkodj rajtunk keresztül, hogy az ajándékaidat használva megmutassuk szeretetedet másoknak. Amen. Hogyan tudom használni talentumaimat a közösségemben? Teszi fel a kérdést mai áhítatunk szerzője, Liza Stackpole, amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a kézművesekért.

Az elmúlt percekben az áhítatot hallották, amit én jó magam tolmácsoltam. Lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Janicskó Mihály Noémi számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre számíthatnak, illetve még nagyon sok érdekességre. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálhatnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Végül a nap gondolatával búcsúzom önöktől, ami Berzsenyi Dániel magyar költő tollából származik, és így hangzik. Mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, s mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott napot kívánok, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Híreink először címszavakban. Siegfried Murechan szerint a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Hétfőn és kedden 35 megyében korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát. Gázolajdrágulást hozhat a július. Életbe lépett a vörös hőségriasztás az erdélyi megyékben. Kolozsváron ma meleg, napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Bíráltak tegnap Siegfried Murechan a szociáldemokratákat, akik szerinte nem pozitívumként tekintenek Európára. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS közös miniszterelnök jelöltje egy Facebook bejegyzésben azt írta, az, hogy a szociáldemokrata párt vezető politikusai sok éves európai tapasztalata miatt bírálják, azt mutatja, hogy a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Ez nem jelent követendő értéket számukra. Murechan szerint a szociáldemokraták nem szeretik a szabályokat, nem szeretik a törvényeket és nem szeretik az átláthatóságot. Ezért is érzik olyan jól magukat a Románok Egyesüléséért Szövetség Társaságában. A PESZEDE mindig Európa peremére szorítaná Romániát. Én viszont úgy gondolom, hogy Romániának Európa közepén van a helye, tette hozzá az európai parlamenti képviselő. A rendkívüli hőség miatt 35 megyében korlátozzák ma és holnap a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság tegnapi tájékoztatása szerint mindkét napon 12 és 20 óra között lesz érvényben a korlátozás 35 megyében, köztük például Kolozs, Szatmár, Bihar, Szilágy, Maros, Hargita, Kovászna és Brassó megyében. A tilalom nem vonatkozik a személyszállító járművekre, valamint az élő állatokat, romlandó termékeket, postai küldeményeket, elsősegi felszerelést, üzemanyagot, ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut, illetve katasztrófa sújtotta a területekre vizet és élelmiszert szállító járművekre. Mentesülnek továbbá a hulladékszállító járművek, a palackozott vizet és üdítőitalokat, mezőgazdasági terményeket, katonai szállítmányokat nemzetközi hadgyakorlatokhoz, valamint a palack visszaváltási rendszer keretében szállított árut fuvarozó járművek. A tilalom nem érvényes bizonyos élelmiszereket, például pékárut, friss és tartós süteményeket, kekszeket, cukrot, kakaót, csokoládét, tésztát, kávét, teát, fűszereket, gyümölcsleveket, valamint mint alkoholos és alkoholmentes italokat szállító járművekre sem. Július 1-től többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1 és június 30 közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkentést eredményezett. A meghosszabbítása azonban bizonytalan, mivel jelenleg a helyzetet a politikai kontextus is bonyolítja. A kormány bizalmatlansági indítványt követő bukása után ugyanis a végrehajtó hatalom korlátozott jogkörrel működik, és már nem fogadhat el sürgősségi

0: Maros fehér hunyad, mára maros beszercen a szód, maros szeben hargit a kovászna, Brassó, Szucsáva és Botosány megyékre érvényes, ahol rendkívül magas, a júniusi abszolút meleg rekordokat megközelítő nappali csúcsértékekre kell számítani. Mára marosban, a körös vidéken, valamint Erdély északnyugati részén a maximumok elérik a 39-40 fokot, az éjszakák pedig trópusiak lesznek, 17 és 25 fok közötti minimumokkal. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez az Úr, a seregek istene. Ámos próféta 5. fejezetéből a 15. vers. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levelének 6. fejezetéből a 14. vers.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
4: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
5: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
7: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
8: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
7: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
8: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
7: Kukta.
9: Kukta.
7: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
10: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit.

0: Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. KT és IFI tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
2: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehetőleg jobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük.
1: Az évtanára.
3: Mondom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer, meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom, meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint a mi motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást.
1: A Viski Folk Műhely.
4: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmónika, népének, citera, cimbalom, színes volt a paletta.
1: Szécsi Mózes a hitről, emlékekről és vallásórákról.
5: Milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Beregszászi Református Gyülekezet idén is megszervezi KT és ifjúsági táborát ezen a héten és a jövő hét folyamán. A helyszín ezúttal is különleges, húkja a természet csendes ölelésében, ahol a fiatalok nem csak kikapcsolódhatnak, hanem hitükben is erősödhetnek. Hogy milyen programok várják a résztvevőket, miért fontosak ezek az alkalmak a fiatalok életében, és milyen lelki üzenetet hordoz az idei tábor, arról Margitics Jánost, ifjúsági lelkipásztort hallhatják.
2: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehetőleg jobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük. Két programunk van, a KT-s hetünk témája a mi atyánk, különböző mondat részeit dolgozza fel, és aztán ebből egy egységes képet ad arról, hogy a Jézustól tanult imádkozás, a Jézustól tanult imádság milyen erővel bír, mit tud ez a mi életünkben behozni, milyen plusz és új dolgokat érthetünk meg ezáltal a hitünkre nézve, meg az Istennel való kapcsolatunkra nézve. Ez mindig aktuális, és nagyon mélyen meg tudja az embert érinteni és szólítani. Azt tudom mondani, hogy korra való tekintet nélkül, mert az, hogy valakivel beszélünk és valakivel kommunikálunk, az mindig egy ilyen nagyon érdekes és megrendítő élmény, hát pláne, ha az Istenről van szó. Az IFIS hétre pedig ott a hit fegyverzeteiről fogunk majd együtt beszélgetni, együtt elgondolkodni, mert nekünk az IFI közösségünk, hál' Istennek, egy szolgáló IFI közösség, és ebből fakadóan azért nagyon sok hitharc van, amit ezek a fiatalok is megélnek, megtapasztalnak, és ezekre a kérdésekre próbáljuk meg együtt megtalálni a választ. Egy tábori napunk az nagyjából úgy néz ki, hogy reggeli ébredés után egy kis sátortakarítás, némi tollászkodás, hogy evel a régies kifejezéssel éljek, ugye a reggeli higiéniának az elvégzése, fogmosás és arcmosás és stb. A sátrainknak a rendbetétele, aztán közösen elkészítjük a reggelit, belevetjük magunkat rögtön egy lelki programba,

0: jön az áhítat, és akkor azután csoportos feldolgozások jönnek, egy mini előadás, amit egy ifjú tart, a napi témának a bevezetője, amin keresztül egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy mi az aznapra vett lelki táplálék. Utána van egy csomó élményben gazdag csoportos együttlét, megismerkedések, feldolgozások, bár egy gyülekezetből vagyunk, de a fiataljaink azok mégsem egy iskolába járnak, hanem több helyről jönnek össze, és ezért mindig hangsúlyt fektetünk arra, hogy azért a hét ne menjen el úgy, hogy nem tudjuk meg egymás neveit, és nem tudunk egymásról, úgyhogy erre is külön odafigyelünk, aztán jön egy ebéd, az ebéd után egy 10-15 perces rövid lazítás, és akkor szokott általában a legnagyobb rekkenő hőség lenni, ilyenkor pedig bevonulunk az erdőbe, ahol a magas fák alatt métázunk, különböző csapatépítő játékokat hajtunk végre, és ott vagyunk, ott töltjük el a legforróbb órákat. Aztán amikor már a nap egy picit kezd a horizont közelébe jutni, és már egyre hosszabbak az árnyékok, akkor jövünk vissza, iszunk, tusolunk, különböző dolgokat hajtunk végre, kicsit pihenünk, és aztán jön egy délutáni előadás, a délutáni előadás után pedig van egy rövid csoportbeszélgetés, ahol imádkoznak is a fiatalok együtt. Ezeknek mindig, ahogy megyünk előre a hétben egyre mélyebb, és ahogy a csoportok beszámolnak, egyre megrendítőbbek az erői ezeknek az együttléteknek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon szép dolog. Aztán jön a vacsora, vacsora után pedig az est legfontosabb része az evangelizáció, ahol dicsőítünk, ahol együtt vagyunk, és ahol egy lelkipásztor teszi fel azt a kérdést, nyilván sokféle módon kibontva, hogy vagyunk mi Jézus Krisztussal. Vannak imasétáink, vannak egyéni beszélgetéseink, a fiatalok beszélnek Jézusról a fiataloknak. Ez egy nagyon fontos koncepció itt a táboron belül. Ezt mindig igyekszünk nagyon hangsúlyozni, hogy ez a legerősebb módunk, bár mi is itt vagyunk lelkészekként és állunk rendelkezésre, de azt vettük észre, hogy amikor már egy fiatal életében egy hitharc elkészült, azt ő tudja a leghitelesebben, a legérthetőbben átadni egy másiknak, és erre van is igényük. Kérdezgetik is egymást tábortusz körül, nagyon sokszor van a kérdéses ládában az, hogy XY megtérése és a tező megtérése is, és van úgy, hogy fél órákat, 40 perceket hallgatjuk egymást, hogy kinek mit végzett el az életében az Isten. Nem utolsó sorban interaktívan, élménypedagógiás módszerekkel is igyekszünk ezeket a dolgokat feltárni és megérteni. A KT tábor az valóban szerves része a konfirmációi képzésnek. Nem csak az átadott tudásban látjuk a konfirmandus képzésünknek az eredményességét és a sikerességét, hanem ebbe az együtt töltött időbe is, amikor tényleg van időnk egymásra. Ebben a rohanó világunkban kezd kikopni a közösségi élmény, és eléggé gyakran meg tud ismétlődni az például, hogy tanteremben is úgy ülnek egymás mellett a fiatalok, akár minden szünetben is, hogy egy okos eszközt pörgetnek, és eléggé kiüresedtek ezek a dolgok. És itt fent a mi táborhelyünkön, ahol az Úr kegyelméből nagyon rossz az internet, itt nagyon sokszor észre lehet azt venni, hogy nem működik az eszköz, ott van előttük letéve az asztalon, és közben beszélgetnek, közben megismerik egymást, és úgy ráhangolódnak, rákapcsolódnak egymásra. Az előző évekből kiindulva az első pár nap az mindig egy kicsit ilyen tartózkodó még, hogy hát hogy lesz itt ez a táborozás, mit lehet itt csinálni, és milyen dolgok fogják az embert várni. Aztán egy pár éjszaka után átfordul az egész, és minthogyha egész életükbe sátoroztak volna ezek a fiatalok. Nagy kényelmes sátraink vannak, matracokkal, meleg hálózsákokkal, amúgy is, hogyha 2-3-4-5 ember van egy sátorban, az már felmelegíti az éjszakai hidegben ott a benti levegőt is, úgyhogy ilyen szempontból ezek nagyon komfortos sátrak, és a kiszolgáló egységeink is nagyon, nagyon arra vannak kiképezve, hogy a lehetőségekhez mérten azért mindenféleképpen hozzátegyenek az élményhez, de azt látjuk, hogy aki itt eltölt egy hetet, abba ez maradandó emlékké válik. Még akkor is, hogyha volt olyan, amivel meg kellett küzdeni, a lányoknak mindig egy nagy harcot jelent a bogarak jelenléte, de aztán idővel valahogy ezzel is megbarátkoznak, és például az utolsó esték, amikor együtt vagyunk, együtt töltjük az időt, akkor nagyon sokszor látni azt, hogy átadott életek jelennek meg. Láthatóvá válik az, hogy egy olyan élménnyel megy haza innen a fiatal, ami nem csak egy jó buli volt, hanem valami lelki dolog is, és ez egy igazi és ritka kincs. A szülőktől is azt látjuk, hogy mondják, hogy hát nem akar hazafele menni a gyermek, és azt hiszem, ezek azok a visszajelzések, amik önmagukért beszélnek. Ezt már eredményként is elkönyvelhetjük. Hát a gyümölcsei a tábornak az azokban a fiatalokban érhető tetten, akik egykor itt résztvevők voltak, mára pedig már szervezői és segítői a tábornak. Őkértük nagyon hálásak vagyunk, mert velük együtt gördül ez a dolog tovább. A nyári szünet az sok mindent hoz az ember életében, szabadidőt, némi kötelezettségtől való elállást, és sok olyan dolgot, ami az ember életében eddig nem így volt, aztán most a nyáron így van. Én szerintem nem mindegy, hogy mivel töltünk meg egy nyarat egy fiatal életében, és egy KT-tábort és egy ifis tábort is én egy nagyon hangsúlyos és egy nagyon fontos dolognak látok, és szerintem nagyon nagy veszteség, hogyha ez kimarad az ember életéből, mert ez az időszak a fiatal életben, a hitben való megerősödés, a közösségbe való betalálás, az a későbbiekben is óriási erőforrás tud jelenteni. Én látom a nagy ifis közösségben, hogy mind a mai napig egy-egy vizsgai időszakból, egy-egy rossz, megterhelő, próbaterhes periódusból nagyon jól esik nekik bemenekülni abba a kis biztonságos társaságba, ami az övéké, és jól esik nekik ott együtt megélni az Istennel való közösséget. A gyülekezetünk közössége, szülők, önkénteseink, presbiter testvérek közül néhányan azt vállalják fel, hogy előkészítik a tábort, éjjeli őrségben vesznek részt, bizonyságtételeket mondanak el, különböző alkalmakba a hátteret biztosítják, gépjárműveiket felajánlják a táborhelyre való eljutásba, tehát széles körben támogatnak bennünket, és ennek a támogatásnak óriási jelentősége van, mert nem tudnánk mindent egy kézből megoldani, nem lehet ugyanazzal a csapattal levezetni egy táborhetet, és fel is építeni velük mindazt, ami kell az infrastruktúrához, mert például a sátrakat és egy-két dolgot azt bontjuk, tehát nagyban támaszkodunk ezekre az önkéntesekre, akiknek a hívó szó az az Istennek a szolgálata, és itt vannak, és lelkesen kaszálnak, és füvet gyűjtenek, és betonoznak, és minden éven valahogy jobbá teszik a tábort. Minden éven próbálunk újítani a dolgokon, az éven néhány tisztasági helyet sikerült lebetonozni, a fürdő helyiségeket, a fiúkét, de leginkább arra a rendre próbálunk törekedni, ez minden éven egy óriási feladat, hogy a természettől visszakérjük egy-két hétre ezt a két telket, amin táborozik a gyülekezetünk ifjúsága. Ezek azok a dolgok, amik a helyére kerültek, és nagyon sok munkaóra van beletéve abba, hogy ez a tábor létrejöhessen. Először egy udvaron voltunk itt Kukján, és hát egy ilyen Covid kísérletnek tűnt az egész, aztán évek alatt, ez már az 5. évad, ami itt táborozik, egyszer csak ilyen mémé, ilyen alapfogalommá vált, hogy Kukja. Én szerintem ez az a hely, ahol egy kicsit hátrahagyunk mindent, és ezt az időt úgy nagyon Istennek szenteljük. Munkatársaktól kezdve fiatalokig, és hogyha a mi gyülekezetünkben felmerül ez a szó, hogy Kukja, akkor ez az odaszánás, az Isten elé való borulás lesz ez alatt értve. Hát a KT-s táborunk után van az ifis táborunk, amikor a gyülekezet fiataljait korra való tekintet nélkül hívjuk még egyet táborozni. Ez 3 nap, 2 éjszaka. Ilyenkor azokra a közösségekre is próbálunk egy pici hangsúlyt fektetni, amik teherhordozói a gyülekezetünkben fiatalokként, és próbáljuk őket emelni azáltal, hogy nekik szóló lelki tanítást fogalmazunk meg és hozunk, velük beszélgetünk, egy kicsit próbálunk jobban törődni velük, látni az ő igényeiket, foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik őket feszítik, ami bennük van, és erre nagyon nagy igény van, tehát most már azt hiszem nem is lehetne elhagyni ezt a második tábort. és ennek a tábornak is egy nagyon fontos szerepe az a közösség, amiből aztán egész éven dolgozunk. Minden mindennel összefügg ebben az ifjúsági munka stratégiában, amit mi viszünk, mert ezek nélkül a megerősítő alkalmak nélkül nem lennének itt velünk egy egész évig azok a fiatalok, akik valahol itt otthonra, feladatra, közösségre találnak, és ahol szépen lassan beérnek a résztvevőből a segítőig, és a segítőből pedig a munkatársig. Hát, hogy mindenképpen vállalják be, és mindenképpen vegyenek részt ezekben a táborokban, mert bár nem úgy tűnhet, de életre szól, és örök életre szól, amit ebben a táborban az ember meg tud tapasztalni.
1: Az elmúlt percekben Margitics Jánost, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkészét hallhatták. Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar hallgatói szavazatai alapján idén is átadták az év tanára díjat dr. Márton János adjunktusnak. Az elkövetkezőkben a hivatásáról és az egyetemi szféra kihívásairól kérdeztük dr. Márton János adjunktust. A riporter Bálint Enikő.
2: Szeretettel köszöntöm a rádiunk stúdiójában. Hogyan lesz valaki az év tanára?
3: Mindenkelőtt köszönöm szépen a meghívást. Hogy én hogyan lettem az évtanár, azt pontosan nem tudom, de arra gondolok, hogy diákok jelöltek, én elfogadtam a jelölést, és akkor, hát ez gyakorlatilag ez így történt, hogy át is kellett venni, meg ott volt pár értékelő szó, meg beszéd, nem csak az én, hanem általában a tanároknak a munkájára.
2: Milyen az egyetemi szféra, az egyetemi élet, milyen egyetemi teendők voltak ebben az évben? Tudna erről mesélni?
3: Hát sokrétű. De én elmondom azt, hogy én mivel foglalkoztam, mert mindennel nem lehet. Én gyakorló lelkész is vagyok közben, és emiatt én, amivel foglalkoztam, az inkább a tanítás volt. Nekem az a szívem csücske, hogy hogyan tudjuk átadni. Ugye én biblikát tanítok meg, bibliaismeretet, ószövetséget, és nekem az nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk élővé tenni azt, amit a Bibliában olvasunk. És emiatt nekem ez volt és ez a célkitűzésem, hogy én így megpróbálom. Nem inkább elméletet is tanítunk, természetesen, mert hozzátartozik az oktatáshoz, viszont én ezt az utat megpróbálom bejárni, hogy hogyan jutunk el az elmélettől a gyakorlatig.
2: Lehet erről mesélni, beszélni, hogyan jutnak el?
3: Igen, én csak a saját álláspontomban biztos több van, de nekem azért is ez a célkitűzésem, mert mindig úgy éreztem, vagy legalábbis nagyon sokszor, amikor fiatalokkal beszélgettem a Szentírásról, egy kicsit idegen. Idegen a nyelvezete, már én az Ószövetség, de az Újszövetségről is elmondhatom, hogy valószínű, hogy az egy kicsit közelebb áll a fiatalok meg az emberek szívéhez, az Ószövetséget egy kicsit idegenként kezeli. És akkor nekem ez volt a meglátásom, hogy abból indulok ki, hogy a Bibliának, az Ószövetségnek is élő szövege van, akkor ezt valahogy meg is kell tanulni, megélni, és akkor én mindig a gyakorlati életbe szoktam átvezetni, hogy például a szeres vele barátodat az hogyan érvényesül jelen pillanatban. Vagy ugye egy nehéz téma, de érdekes, hogy hogyan lehet eljutni egészen a megbocsájtásig. Vagy a szemet szemért, fogad fogért című. És ilyen apró dolgokon keresztül próbálom megláttatni a gyakorlati életben a Bibliának az igazságait.
2: Mi az, ami kihívás volt ebben a tanévben, egyetemi évben?
3: Nekem maga a tanítás azért, mert nagyon aktualizálni kell, ezért mindig egy kihívás, hogy és arra mindig fel kell készülni, meg nem csak a Szentírást, hanem egy csomó mindent kell még hozzáolvasni, meg a fiatalok életével is nekem egy kicsit meg kell barátkozni, hiszen elég nagy a korkülönbség köztünk. Nekem szerencsére van nekünk 4 gyerekünk, úgyhogy a gyerekeim életén keresztül is tudom azt, hogy mi az, ami a fiatalok életében is fontos jelen pillanatban, vagy hogyan gondolkoznak. Ugye van egy generációs különbség, mentalitásbeli különbség, és nekem, ha kihívásokról beszélünk, ez is kihívás, hogy hogyan tudom én, mint egy 56 éves, régen volt fiatal, megértetni magamat és megérteni a fiataloknak a gondolkodását. Nem azt tapasztalom, hogy ők rosszak lennének, hanem az, hogy másképpen gondolkoznak. Az életről, más az életfelfogásuk. Szívesen beszélek nekik arról, vagy kérdezem őket arról, hogy mi az életnek a célja számukra, miben látják. Még egyszer nem úgy, hogy én értékelni akarok, hanem csak látni szeretném ezeket a kérdéseket, mert ehhez kötöm hozzá az anyagot. És ez egy kihívás, ugye ezekhez a kérdésekhez hozzákötni azt, amit a Biblia is tanít.
2: Mennyire sikerül tartani a diákokkal a kapcsolatot?
3: Most én megint csak, hogy én látom, nem biztos, hogy így van, mert ezt tőlük kellene megkérdezni. Én úgy érzem, hogy sikerül. Tehát amire én odafigyelek az, hogy minél több időt eltölteni velük. Nem könnyű, ugye a vallásnevelőképzőn is úgy vannak, hogy van, aki több szakos, több egyetemre is jár, dupla szakosak, emiatt nagyon nehéz mindent úgy összehangolni, hogy minden alkalommal mindenki ott legyen, igyekszünk erre odafigyelni, viszont ezt nehéz megtenni, de a lehetőségekhez miért tenni, én úgy gondolom, hogy nekünk tanároknak és a kollégáim is ezt végzik, az a lényeges, hogy minél több időt ott eltöltsünk velük, nem csak az órán, hanem az órákon kívül is. És ehhez van nekünk egy nagyon jó alkalom és lehetőség, amikor hétfőn délután este együtt tudunk lenni egy ilyen biblióra, elcsendesedés, együtt elmélkedés alkalmával.
2: Volt-e már arra példa, hogy felkészült egy prédikációra, és azt akár az órán is tudta alkalmazni, vagy fordítva?
3: Na, nagyon sokszor. Összekötöm a kettőt, tehát én 30 éve vagyok gyakorló lelkész, Boncinán. Nem ez az első gyülekezeti helyen, de 30 éve már ott vagyok, és akkor nekem ez nagyon jó, mert kiegészíti az igehirdetési szolgálatomat is, hogy azt, amit végigbeszélek a fiatalokkal, vagy megbeszélünk, azt én be tudom vinni az igehirdetésbe is. És fordítva is, azt, amit mondjuk a gyülekezetben tapasztalok, ezt is fontosnak találom, hogy van nekem egy gyülekezeti tapasztalatom is, és ezt én be tudom építeni, mert látom, hogy a gyülekezetben mi hogy működik, és látom azt is, hogy mi nem működik. Például nehezen működtetünk ilyen a fiatalokkal közös alkalmakat, legalábbis én Boncinán. Látom az akadályait is, és ezt végig tudom az én, mondjam így, gondjaimat végig tudom velük is beszélni, és tőlük is tudok segítséget kérni, mert másképpen látják kívülállóként ezeket a dolgokat, és én nagyon sokat tanultam ilyen szempontból a diákoktól. Nagyon sokat.
2: Melyik volt az az évfolyam, amelyikkel a leggördülékenyebb volt a tanulás vagy az eszmecsere?
3: Mondhatnám mindenikkel. Működött a kapcsolattartás, meg a gördülékenység is. De most nekem az első évfolyamon van, akik másodévesek, és én úgy érzem, hogy velük egy kicsivel több időt is el tudtam tölteni, évfolyam felelős tanárként is, és igyekeztem őket ki is mozdítani, tehát alkalmakat közösen megszervezni. Nem sokat, de volt kettő, egy kicsit szétnézni a városban meg. Hát ilyen barátkozás, ismerkedés, de nem az egyetem falain belül, hanem egy kicsit kint a városban is kötetlenebb beszélgetések lehetősége is volt ez.
2: És hogy gondolja, miért választhatták az év tanárának?
3: Nem tudom megmondani. Pontosan nem tudom megmondani, de gyanítom. Gyanítom, hogy tényleg azért is, mert úgy közös hullámhosszon tudtunk lenni egy csomó kérdésben. Most ez valószínű, hogy az ő érdemük is, hogy rám tudtak hangolódni, meg arra, amit elmondok. Valószínű, nekem is annyi érdemem van, hogyha őszinte akarok lenni, hogy én is rájuk tudtam hangolódni, és nem akartam én soha elhatárolódni annyira, tehát, hogy amit én mondok, az a teljes igazság, mert biztos nem az. És úgy gondolom, hogy az, hogy kölcsönösen próbáltunk meg egymástól tanulni, kicsit jobban összekovácsolt bennünket, és lehet, hogy ez is egy ilyen.
2: Miért válaszza valaki a református tanárképző zeneművészeti kart, mint akár mesterit, doktorit vagy alapképzést?
3: Most én csak amit tőlük hallottam. Amikor oda kerülnek az első évre, akkor valószínű, hogy van egy kis, hát lehet, hogy rosszul fogalmazok, de nekem az a tapasztalatom, hogy annyi elvárásuk van, amikor oda kerülnek, meg van egy csomó elképzelésük, hogy hogyan is működik az egyetemi élet, hogy hogyan működik a tanár-diák kapcsolat, és akkor, amikor belecsöppennek az egyetemi életbe, a valós egyetemi életbe, rájönnek, hogy az nem úgy van, ahogy ők azt elképzelték. De szerintem mindenki, aki tanult ezen keresztül ment, és akkor utána jön az alkalmazkodási időszak, amikor megpróbálnak ráhangolódni, de azt hiszem, hogy amit én csodáló bennük, hogy mindannak ellenére a sok negatív véleményt mond az én korosztályban az idősebbek a fiatalokról, azért is jön, mert van bennük egy óriási kereső, meg lelkiség iránti vágy. És én ezt mindig tiszteltem bennük, hogy lehet, hogy nem azt kaptak, vagy nem azt kapnak, amit ők éppen elvárnak, de azért mégis van bennük egy óriási kíváncsiság, például én a Szentírásra gondolok, van bennük egy óriási kíváncsiság a Szentírás iránt, meg egy nagy tisztelet, meg szeretet is iránta, meg az iránt, amit a Szentírás tanít. És én gondolom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer. Meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez vezeti, ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint ami motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást. Még csak köszönetként úgy a kollégáknak is, mert az, hogy évtanára szerintem nem csak egy személynek a munkáját értékeli, hanem a tanári közösségnek a munkáját. legyen szó a zenészekről, vagy legyen szó a kollégákról, a vallástanárképzőn. És természetesen a diákoknak is úgy érzem, hogy jelentős részük van ebben, mert az, hogy ők ott vannak, hogy jelen vannak, hogy igényeik vannak. Ez is azt jelzi, hogy nekünk jobban kell átadni azt, amit tudunk, és jobban oda kell figyelni rájuk, és én ezt is szeretném nekik megköszönni, hogy így ők is közben figyelnek ránk, meg kritikusak is néha-néha, de jó indulattal és szeretettel mondják el azt, hogy az, ami van, lehet, hogy nem tökéletes, de lehet fejleszteni.
2: Köszönjük, hogy itt volt velünk.
3: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Az elmúlt percekben dr. Márton János adjunktussal beszélgettünk a hivatásáról és az egyetemi tevékenységeiről. Kárpátalja. A Viski Fogműhely egy kárpátaljai kulturális és hagyományőrző műhely, amelyet Becske Adrien vezet. Az intézmény rendszeresen tart népzenei, néptánc és kézműves foglalkozásokat, ahol közel 80 helyi gyermekkel és fiatallal ismertetik meg a népi hagyományokat. Június elején zajlott a Viski népzene és néptánc tábor, amelyet minden évben megszerveznek. A folkműhelyről és a táborokról Becske Adriennel, a Viski Fogműhely vezetőjével beszélget Birta Zoltán.
4: Nagyon izgalmas hetek és napok zajlanak a Viski Folk műhelynek az életében. Rengeteg zenélés, rengeteg mosoly, rengeteg program és különféle megközelítésben telnek a nyár első hetei. Tábor, aztán kirándulás, éppen most pedig az újabb nagyszabású tábor, de menjünk sorban időrendi időszakban. Mik voltak ezek a programok, mik kell tudni a Viski Folk műhely nyár elejé néptánc és népzenetáboráról?
5: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom. Nagyon nagy volt a zenei, színes volt a paletta, és ehhez csatlakoztak még két tánccsoport, a Szivárvány tánccsoport, Haladó és Kicsik csapata. A kicsi Szatmárit tanultak, a nagyok Magyar Bődit, és a helyi oktatók oktatták őket, a zenészeket pedig zömébe erdélyi oktatók és anyaországi oktatók, ott válaszúti muzsika volt a palettán, és rába közi, tehát egész héten zajlottak ezek a foglalkozások, délután a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartottunk a Viski tájházba, a többi foglalkozáshoz pedig a helyi magyar iskolába zajlottak, esténként táncházzal zárt, és akinek még maradt ereje és kedve, ahol már a családtagok is felnőttek és jöhettek, az a Viskétteremben volt egy ilyen kis folkocsmának nevezett kis összejövetel, ahol is az erdélyi oktatók különféle muzsikával szórakoztatták az egybegyülteket. És akkor ezt az egész hetet egy záró műsorral fejeztük be, ahol a gyerekek bemutathatták, hogy mit tanultak a hét folyamán, és mire felszusszantunk volna és levegőt vettünk volna, másnap már indultunk egy biciklitúrás, ottalvó, sajáni kirándulás, hiszen egész évben tényleg mindenhová hoztuk, nyúztuk őket órákra, fellépésekre, és ez volt a jól megérdemelt pihenés, ahol lovagolhattak a gyerekek, a Viski Jótékonysági Alapítványnak a jóvoltából. Medencézhettek, bogrács hoztunk, sátorba aludtunk, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, azzal együtt, hogy fárasztó, nagyon feltöltő alkalmak voltak, hiszen ilyenkor együtt vannak, mással foglalkoznak, mint ami körülvesz minket a hétköznapokba. Úgy gondolom, egy kicsit sikerült mindenkinek kiszakadni, tanulni és feltöltődni. És mire magunkhoz tértünk volna, addigra már itt találtuk magunkat Sátoralja új helyen, ugye, ahol az ismert körülmények miatt itt kell megtartsuk a kárpátaljai népzene és néptánc tábort, ami idén jubilál. 30. alkalommal kerül megrendezésre. Lesz két külön műsor a táboron belül, az az egyik a Szól a fülemüle népzenei és néptánc versenyen díjazottak gálája, és az Átalmennék én a Tiszán díjazottak gálája, amit aztán egy 20. jubileumi Pál István szalonna és bandája koncerttel fűszereznek meg a szervezők.
4: Maradjunk kezdetben a ti közösségeteknél, a Viski Folk műhely egész évben közösségben tartja a viskés vonzás körzetében lévő gyermekeket. Mesélj magatokról, mesélj arról a közel 80 gyermekről, mi az évi munkátok, amit mindenképpen érdemes bemutatni a hallgatóknak?
5: Hát én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy mi oktatunk és a gyerekeket próbáljuk közösségbe tartani, tehát hogy mindenféle programokat szervezünk nekik azon kívül, hogy az oktatási anyag is zajlik. Tehát évközben is különböző táncházakat szervezünk nekik, másféle kirándulásokat is, például a Tiszát voltunk takarítani, egy kezdeményezhez csatlakoztunk, különböző fesztiválokon lépünk fel, de én úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb célja ennek a műhelynek az, hogy ezeket a gyerekeket közösségbe tartja. Tehát, hogy oké, hogy megtanulják azt, amit mi kérünk tőlük, és tényleg kedvükből csinálják, mert azt látjuk sokszor, amikor már nem is kell, hogy zenéljenek, tehát nem kötelező, akkor ők összeállnak kis bandákba, és akkor mindenki húzza, amit tud. És a végén összeáll egy jó kis muzsikálás. Meg például most, ahogy jöttünk ide a táborba, a buszon énekelték. Azt énekelték a gyerekek, amit a Viski táborba tanultak. Hát ilyenkor látjuk azt, hogy annak a munkának van eredménye és haszna, mert ilyen észrevétlenül lehet, hogy a gyerek észre sem veszi, hogy ez belé ivódik, és ő ezt már tovább viszi. Sokszor évközben bosszankodunk velük, de hát szerintem ez a pedagógus lét, ez már csak ilyen, és én személy szerint többször mondom, hogy kész, adom vissza a diplomámat, én ezt már nem tudom, hogy csinálni, mert különbözőképpen próbálok hozzájuk állni, és mindenféle technikát kipróbáltatnak velem, hogy tudok eljutni hozzájuk, és azt mondom, hogy így a végére, amire összeáll az összkép, akkor látom, hogy van értelme. Bármikor benne vagyunk, akkor én személy szerint elég sokszor el vagyok keseredve, de a végére mindig felemelő az, amikor látom, hogy boldogok, hogy muzsikálnak, hogy énekelnek, hogy táncolnak, ilyenkor érzem azt, hogy mégis van remény.
4: A felső Tiszavidékén 80 gyermek magyar muzsikát játszik egy héten keresztül, ez egy óriási eredmény, és kérlek, mesélj a közösségnek a segítőiről, említetted, hogy erdélyi zenekar húzta talpalából, illetve a képzéseknek a részében is segítettek sokan, mesélj róluk.
5: Az idei alkalommal már úgy próbáltuk alakítani a tábori oktatók névsorát és résztvevő listáját, hogy minél több helyi oktatót tudjunk bevonni, hiszen itt a Hagyományok Háza a Kárpátaljai Hálózatának is köszönhetően rengeteg képzés van évközben is, akár a táncpedagógusok részére, úgy, mint a népzenei pedagógusok részére. Ezt kiaknázandó döntöttünk úgy, hogy a helyi oktatók tanítják a táncot, az egyik Váradi Enikő és Orosz Péter, akik ugye a Rezeda Folk műhely vezetői is, a kicsiket pedig a helyi oktató Győrös Takács Dóra és Takács Ákos oktatták, tehát ők évközben is ők az oktatói a folk műhelybe a táncosoknak. Egész évben járnak hozzánk Nevetlen faluból a Csetneki Ferenc és Kurendás Szilvia előző furuját oktat, Szilvia pedig cimbalmot, tehát heti rendszerességgel teszik meg azt a 160 kilométer oda-vissza utat, hogy a folk műhelybe is legyen furuja és cimbalom oktatás. Ezért a furuja oktatót is, a Csetneki Ferencet kértük fel, hogy vezesse az oktatást a folk műhelybe. A citera oktatónk pedig, a Hetzel Katalin, ő pedig a növendékem volt, tehát a Brácsás növendékem volt, most is brácsázik a Viski Fricskák zenekarba, és ő, tehát amikor úgy alakult, hogy nem volt citera oktatónk, akkor én emlékeztem, hogy ő régebben citerázott, és megkérdeztem, hogy lenne kedve elvállalni a citera oktatást. Nagyon szívesen és nagy örömmel mondott igent. Neki az oktatója és mentora a Budapesti Hagyományok Házából Berta Alexandra, akivel heti szinten konzultálnak, kis videókat küld neki Alexandra, így segíti az ő munkáját is, és elég szép eredménnyel szerepeltek most a Szóla Fülemüle népzenei és néptánc versenyen, hiszen a saját kategóriájukba, a nagyobb kategóriájába kiemelt első arany helyezést hoztak el. Tehát ez is már egy pozitív hozadéka annak, hogy van ez a folkműhely, és zajlik az oktatás, és a rendszeres oktatás, ez nagyon nagyon fontos, hogy nem csak néha vagy ritkán, hanem folyamatosan és rendszeresen. Itt említeném, aki persze nem volt még oktató, de szeretném megemlíteni, Jőrös Ádám volt tanítványomat, és ugye aki Petrécs Dániel tanítványa is, és számtalan erdélyi és anyaországi mentora volt. Tényleg sokan tettünk hozzá ahhoz, hogy ő most pillanatnyilag a nyíregyházi művész szakgimnáziumba a népi hegedű szakon tanul. Tehát nagyon jó volt a záró műsoron is megmutatni, hogy honnan, hová lehet eljutni. Hiszen vannak a kezdő hegedűsök, akik gyakorlatilag a süsfelnappal kezdik, és így kezdte Ádám is, és akkor most itt a záró műsoron külön egyéni blokként egy kalotaszegi összeállítást játszott, hogy tényleg, hogy hová lehet ez alatt a 8-9 év alatt eljutni. Nagyon sok idő, tudom, de rendszeres gyakorlással és foglalkozással, és hogyha oda teszi magát valaki, akkor ennek van eredménye, és ugye aztán választhatja ezt magának akár pedagógus létként, tehát hogy a folytathatja majd a munkánkat. És szokott is hazajárni, és amikor otthon van, mindig jön, és mindig megkérdezi, hogy segíthet-e valamiben, és behívom órára, és oda-vissza mentoráljuk egymást, de leginkább én, hogy néz ki az, hogy valaki tud játszani, de hogy kell azt meg is tanítani, hogy valaki tudjon játszani. Tehát ez is egy ilyen nagyon pozitív hozadéka a folkműhelyes létnek. És hogy visszakanyarodva az oktatókhoz, a népi éneket Pál Eszter oktatta, ugye, aki felső díjasként, tehát mondtuk is a gyerekeknek, hogy húzzák ki magukat, mert azért nem mindenkit oktat Kossuth díjas népi ének oktató. A harmonikásokat pedig édesapja, ugye, Pál Lajos bácsi, aki nagy lelkesedéssel jön, és még mindig tanítja a viski harmonikásokat nagy lendülettel, és innen is kívánok neki még nagyon-nagyon sok egészséget, és türelmet, és hosszú életet, mert ő is, és Pál Kati nén is rengeteget tettek abba bele, hogy ez a viski tábor létrejöjjön, és akár nem szeretném elfelejteni, és szeretném kihangsúlyozni Ötvös Sándornak is a nevét, aki az egésznek a megálmodója volt, és kitalálója ezelőtt 18 évvel, és nagy szívfájdalma, hogy itt már hosszú évek óta nem lehet ott ezen a népzenei táboron, de mindig mindent megtesz, amit tőle telik, amit meg tud tenni, ugye Magyarországról, akár Pál István szalonna, és aki, hogyha kell hangszert küld, hogyha kell, akkor zenei anyagba mentorálja a csapatot, és ilyen, ez egy nagyon-nagyon nagy összefogás, és egy nagyon nagy munka, hogy ez így működjön. És ugye az ismert körülmények között nem mindenki mer most jönni az országunkba. Az erdélyi oktatók, vonós hangszerek oktatók ez alól kivétel, ők már az első napoktól, ahogy most már lassan 5 éve, hogy tart ez a helyzet már, tehát ők járnak a viski táborba népi vonós hangszereket oktatni. Kallós Zoltán alapítvány népzenészei, tanárai, nem mindenki, de van, aki ott tanít, van, aki a Tokos bandának a prímása, vagy a Sábert nevét említeném, akik ugye valamelyik évben, már nem tudom mikor, megnyerték a Felszállott a páva népzenei versenyt, és ő az, aki minden évben összefogja az ő csapatát. Tehát nekem nagyon könnyű dolgom van, mert őt felhívom, megmondom a dátumot, elmondom, hogy kikre van szükségem, és onnantól kezdve ő szervezi össze azt a csapatot, akivel majd jönnek, és nagyon nagy lelkesedéssel tanítják a gyerekeket, akár itt a hegedűsök is három csoportban voltak, három különböző szinten, aztán esténként a táncházat játsszák, és aztán majd a folkocsmát. Óriási lehetőség ez a miski lakosoknak, hogy ilyen zenészek jönnek, és próbálják meg színesebbé tenni a szürke hétköznapokat.
1: Az elmúlt percekben Becske Adriennel, a Viski Folkműhely vezetőjével beszélgettünk. Erdély. Folytatódik a Hit Morzsák című sorozatunk. Ezúttal Szécsi Mózes vállalkozó idézi fel a hitét formáló gyermekkori emlékeit. Beszélgetésünkben szó esik arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri életét, egy örök emlékként megőrzött sötét szürke zakóról, valamint arról is, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon. A riporter Pilbák Kincső.
6: Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami a hithez kapcsolódik, Istenhez kapcsolódik?
7: Homályosan emlékszem, valamikor olyan 3-4 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt templomba. Ez az első olyan élményem, ami a templomhoz, vagy egyáltalán Istenhez köt. A mai napig eszembe jut, amikor ott ültem a padban, és csodálkoztam a nagy téren, és a bácsin, aki fentről beszélt. Rég volt. Rég volt, és azóta is végig kísért. És jó emlékezni erre a történetre. Akkor mesélte el édesanyám, és akkor hallottam először tulajdonképpen a keresztségről, hogy engem ott abban a templomban, ott az úrasztalánál kereszteltek meg. És ezt 4 évesen a gyermek még nem értette, a gyermek észre nem értettem, hogy igazából mi történik ott, vagy mi történt. Mégis így 41 néhány év távlatából is tisztán emlékszem, és nagyon jó érzést tölt el, amikor eszembe jut, ma már tisztában vagyok vele, és tudom, hogy ott akkor a Szentlélek ölelt át, és az az érzés az egész életemen végig is. Tehát érdekes, hogy 3-4 évesen egy ilyen élmény tisztán megmaradt bennem, és egy jó érzés, egy nagyon jó élmény ez a... Tulajdonképpen ma már azt mondom, hogy a Szentlélekkel való első találkozás, első fizikai találkozás, vagy hogy is mondjam, amire emlékszem.
6: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
7: Igen, minden gyereknek van szerintem egy vizuális képe, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden gyereknek van egy vizuális képe. Én is elképzeltem, hogy egy bácsi, egy erős ember, aki tulajdonképpen mindenben jelen van, tehát nyilván ez már a vallásórás élményeimnek köszönhető, hogy ezt így feldolgozta az én elmém, akkor, amikor még először a templomban voltam, akkor nem igazán volt. Volt egy istenképem, tehát nem tudtam 3-4 évesen, de aztán, ahogy telt múlt az idő, és hallottam a bibliai történeteket, stb., akkor kialakult bennem az, és ez utána statisztikákat olvasva ugyanaz bonyolódott le bennem is, tehát úgy alakult ki, mint általában a gyerekben, hogy mindig egy férfi az istenkép, mert ugye az erő testesül meg bennem, de nekem is egy ilyen nagyon mosolygós, fehérhajú, szakállos bácsi, aki mindenben segít, és mindenben ott van, amikor szükségem van. Tehát ilyen, gyakorlatilag ilyen volt a vizuális képem Istenről.
6: És ha becsukod a szemed, és egy gyermekkori vallásórát felidézel, akkor mi az az első illat, hang, vagy tárgy, érzés, ami eszedbe jut?
7: Elsősorban érdekes, mert nekem nagyapám jut eszembe az első vallásórás élményem kapcsán, mert nagyapám volt az Isten nyugosztója, aki kézen fogott, ez még a kommunizmus legsötétebb időszakában volt, és azok ellenére, hogy a rendszer tiltotta, engem elvitt vallásórára. És egy gyakorlatilag idegen környezetbe kerültem elsőosztályos voltam valamikor ősszel, tehát akkor kezdtem az iskolát, sok-sok külső inger, volt új környezet, új osztálytársak, barátok, stb., és akkor ebben ugye én egy kicsit úgy nem is nagyon akartam nagyapámmal menni, de hát nem mondta pontosan, hogy hová visz, mondta, hogy elvisz egy jó barátjához, hát ő volt a papbácsi, és oda bementünk az irodába, és én ott maradtam egyedül. Nem egyedül, hanem nagyon sok gyerekkel. Abban az időben, amikor ez tilos volt. Tehát tilos volt a vallásóra, le voltak sötétítve az irodának az ablakai, és ez egy szombaton volt, akkor mi szombaton is jártunk még iskolába. Ott ültem, nem tudtam, hogy mi fog történni, és akkor a papbácsi elkezdett beszélni a mi nyelvünkön, gyereknyelven, Bibliáról, a bibliai történetekről, és azóta is ilyen melegséggel tölt el, amikor erre a szombatra gondol, és tisztán emlékszem. Tehát emlékszem arra is, hogy nagyapámon milyen zakó volt, amikor elmentünk, és sötét szürke zakójában volt. Én már nem emlékszem, hogy én miben voltam, de így emlékszem tisztán, hogy nagyapám mikor bevitt. Meg emlékszem azokra a bútorokra, meg azokra a tonetszékekre, amik ott voltak az irodában, mert az iroda volt átalakítva a szombatfalvi református egyházközségben akkor éppen vallásórás teremmé, és bizony a kis irodában volt olyan is, hogy 50-60-an zsúfolódtunk be. Azt mondom, hogy ez volt az a meghatározó élmény, ami akkor még mit sem sejtve, minden szombaton délben alig vártam, hogy oda menjek, és akkor még mit sem sejtve, egész életem meghatározója lett. Attól a pillanattól vártam a következőt, tehát mindig vártam a szombatot, mindig vártam, hogy eljussak oda, hogy mehessek abba a közösségbe, és hallhassam a bibliai történeteket, és még jobban megismerjem ezáltal Istent, úgymond.
6: Mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként egy mese volt csak, de felnőttként valódi iránytűvé vált?
7: Van, persze, hogy van a vallásórákon, majdnem minden alkalommal a papbácsi, Hegyi Sándor tiszteletesről beszélünk, nyugalmazott lelki pásztorról, aki vetített diákot bibliai történetekből. És ez akkor nekünk az maga a legjobb élmény volt elmenni, és szombatról szombatra minden vallás óra végén egy kicsit egy bibliai történetet dia képeken át meglátni. Gyakorlatilag vizuális élményt is nyújtott, szerintem ez volt az egyik kulcs ennek a történetnek, hogy vizuális élményt is nyújtott a száraz, mesélő, vagy oktató történetek mellé. És egy ilyen történet, amire tisztán emlékszem, az a virágvasárnapi történet volt, ami nagyon megmaradt. Most is látom, hogy a pálmaágakat lengető tömeg éhezi a Szamáron bevonuló Krisztust. Előttem van a kép, ahogy teregetik le a ruháikat, nyilván ezek fix, tehát ezek fényképek, nem is fotók, hanem grafikák voltak, amiket vetített, tehát ilyen kis illusztrációk, nem mozgóképek, de ugyan elevenen él bennem ez a történet, és úgy gondolom, hogy az a bevonuló virágvasárnap, Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lett az én életem iránytűje. Sajnos sokszor nem figyelek erre az iránytűre, de ő mindig utánam nyúl és magához ölel felem, mert nincs olyan helyzet, amelyből vele ne lehetne győztesen kijönni, kikerülni, úgy gondolom. És azóta is ez kísér végig.
6: Ha beülhetnél az iskolapadba, akkor mit mondanál a tizenéveseknek, hogy mire figyeljenek vallás órán?
7: Nehéz kérdés a mai világban, mert annyi konkurencia van, vagy annyi sokkal érdekesebbnek tűnő dolog van a mai világban, mint mondjuk egy vallásóra. Én úgy gondolom, hogy a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Mindazok ellenére, hogy nem egy mondjuk YouTube csatorna, vagy nem egy TikTok videó megnézése a vallásóra, de a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Ez lehetetlennek tűnik, de azt mondom, a legfontosabb az, hogy bátran hagyjuk munkálkodni az Istent a mi életünkbe, akár gyermek, akár felnőttként. Mindig meg lesz a gyümölcs a szorgalomnak és az odafigyelésnek, és nem csak a vallásórákra érvényes, hanem az élet minden területén. Biztos vagyok benne, elnézve, éppen konfirmációra készülünk most, amikor az egyházközségben, amikor ezt az interjút készítjük, akkor holnapi nap lesz a kikérdezés, és vasárnap az úrvacsoraosztás. Azon gondolkodom, nemrég hívott a lelki pásztor, hogy néhány gondolatot mondjak majd vasárnap én is a konfirmandusoknak, hogy milyen jó, hogy vannak ők. És milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
1: Az elmúlt percekben Szécsi Mózes vállalkozóval beszélgettünk a hitéről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Híreink először címszavakban. Siegfried Murechan szerint a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Hétfőn és kedden 35 megyében korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát. Gázolajdrágulást hozhat a július. Életbe lépett a vörös hőségriasztás az erdélyi megyékben. Kolozsváron ma meleg, napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Bírálta tegnap Siegfried Murechan a szociáldemokratákat, akik szerinte nem pozitívumként tekintenek Európára. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDSZ közös miniszterelnök jelöltje egy Facebook bejegyzésben azt írta, az, hogy a szociáldemokrata párt vezető politikusai sok éves európai tapasztalata miatt bírálják, azt mutatja, hogy a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Ez nem jelent követendő értéket számukra. Murechan szerint a szociáldemokraták nem szeretik a szabályokat, nem szeretik a törvényeket és nem szeretik az átláthatóságot. Ezért is érzik olyan jól magukat a Románok Egyesüléséért Szövetség Társaságában. A PESZEDE mindig Európa peremére szorítaná Romániát. Én viszont úgy gondolom, hogy Romániának Európa közepén van a helye, tette hozzá az európai parlamenti képviselő. A rendkívüli hőség miatt 35 megyében korlátozzák ma és holnap a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság tegnapi tájékoztatása szerint mindkét napon 12 és 20 óra között lesz érvényben a korlátozás 35 megyében, köztük például Kolozs, Szatmár, Bihar, Szilágy, Maros, Hargita, Kovászna és Brassó megyében. A tilalom nem vonatkozik a személyszállító járművekre, valamint az élő állatokat, romlandó termékeket, postai küldeményeket, elsősegi felszerelést, üzemanyagot, ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut, illetve katasztrófa sújtott a területekre vizet és élelmiszert szállító járművekre. Mentesülnek továbbá a hulladékszállító járművek, a palackozott vizet és üdítőitalokat, mezőgazdasági terményeket, katonai szállítmányokat nemzetközi hadgyakorlatokhoz, valamint a palack visszaváltási rendszer keretében szállított árut fuvarozó járművek. A tilalom nem érvényes bizonyos élelmiszereket, például pékárut, friss és tartós süteményeket, kekszeket, cukrot, kakaót, csokoládét, tésztát, kávét, teát, fűszereket, gyümölcsleveket, valamint alkoholos és alkoholmentes italokat szállító járművekre sem. Július 1-től többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1 és június 30 közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is átcsökkentést eredményezett. A meghosszabbítása azonban bizonytalan, mivel jelenleg a helyzetet a politikai kontextus is bonyolítja. A kormány bizalmatlansági indítványt követő bukása után ugyanis a végrehajtó hatalom korlátozott jogkörrel működik, és már nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, ami azt jelenti, hogy az intézkedés a jelenlegi feltételek mellett nem hosszabbítható meg. A fuvarozók szerint, ha nem hosszabbítják meg a jövedéki adócsökkentést, a gázolaj literenkénti ára átlépheti a 9,50-ben is küszöböt, sőt fennáll a veszélye annak is, hogy visszatér a 10-es szint közelébe. A gázolaj esetleges drágulása nem csak a gépjárművezetőkre lenne hatással, hanem a gazdaság logisztikai költségeire is, mivel a közúti szállítás a legtöbb fogyasztási cikk árát befolyásolja. 16 megyében vörös, az ország többi részén narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben ma reggel 10 óráig. A vörös hőségriasztás Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Máramaros, Besztercen a szód, Maros, Szeben, Hargita, Kovászna, Brassó, Szucsáva és Botosány megyékre érvényes,

0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ról és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisz telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez az Úr, a seregek istene. Ámos próféta 5. fejezetéből a 15. vers. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levelének 6. fejezetéből a 14. vers.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
4: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
5: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
6: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
10: Zenélő köntös.
11: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
12: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Johann Sebastian Bachnak két házasságából összesen 20 gyermeke született, 10 érték meg a felnőtt kort, és 4 lettek maguk is híres zeneszerzők. Első házasságából származott Wilhelm Friedemann, a dresdai vagy hallei Bach, és Karl Philipp Emanuel, a berlini vagy hamburgi Bach. Második házasságából pedig a Bückeburginak mondott Johann Christoph Friedrich Bach és Johann Christian, a milánói vagy londoni Bach. Mai műsorunkban Johann Christoph Friedrich Bach alakját idézzük fel, aki június 21-én született Lipcsében, 1732-ben, tehát ugyanabban az évben, mint Haydn, és hozzá hasonlóan életét ő is egyetlen gazdaszolgálatában töltötte el, mégpedig Wilhelm Schaumburg Lippe gróf bückeburgi udvari zenekarában, ahová apja halálának évében 1750-ben csatlakozott. Csembalistaként kezdte, 1759-ben pedig az udvari zenekar igazgatója lett, vezetése alatt a rezidencia, amely a német felvilágosodás egyik legpezsgőbb vidéki szellemi központja volt, zeneileg is híressé vált. Haydn gazdáját, a pompa kedvelő vagy másképpen fényes Eszterházy Miklóst aránylag jól ismerjük, de érdemes ám Johann Christoph Friedrich Bach gazdájáról is egy-két dolgot megtudni. Wilhelm, avagy Vilmos Schaumburg Lippe grófja felvilágosult abszolutista uralkodó volt. Erkölcsi alapon elítélte a támadó háborút, véleménye szerint egyetlen uralkodónak sincs joga más államok területét elragadni, kizárólag a védelmi háború legitim, vallotta. Katonai akadémiát alapított, amelyet a Steinhudi tó közepén egy mesterséges szigeten építtetett meg. Itt tanult a későbbi hadseregreformátor Gerhard von Scharnhorst tábornok is, aki akkor kapott megbízást a haderő újjászervezésére, amikor Napóleon 1806-ban tönkreverte a régi típusú merev porosz hadsereget. A tábornok a bückeburgi gróf elveit ültette át a gyakorlatba, és ezzel alapozta meg a modern német hadsereget. Bückeburg ura udvarába vonzotta korának legjelentősebb gondolkodóit és művészeit, azokat a személyiségeket, akik később alapjaiban változtatták meg az európai gondolkodást. Gyakran látogatta meg például Voltaire is, az ő Candide című híres regényében kiemelkedő szerepet játszik a bückeburgi vár. A neves filozófus és teológus Johann Gottfried Herder 1771 és 1776 között volt Wilhelm gróf fő udvari lelkésze. Johann Christoph Friedrich Bach és Herder együttműködéséből két oratórium is született, a Jézus gyermekkora, valamint a Lázár feltámasztása, amelyből most következik egy részlet.

Mária és Lázár duettjének részletét hallottuk Johann Christoph Friedrich Bach Lázár feltámasztása című oratóriumából. A mű szövegét Herder írta, aki egyike volt a Sturm und Drang nevű mozgalom vezéralakjainak. Magyarra vihar és vágynak is fordítják, főbb eszméi az egyén szabadsága, az ösztönök és a spontaneitás felszabadítása voltak. Herder alkotta meg a népszellem fogalmát, és az ő hatására születtek meg a népköltészet felé forduló irodalmi mozgalmak is. A költészetet tartotta az emberiség ősi anyanyelvének, mert abban nem a ráció, hanem a képi elemek és hasonlatok dominálnak. Ezt a vonást főleg a népköltészet őrizte meg, ez a magyarázata jelentőségének, ez indokolja gyűjtését. Az 1791-ben megjelent Eszmék az emberiség történetének filozófiájához könyve egyik gondolata igencsak sokkoló nekünk, magyaroknak. Idézem. A magyarok, mint az ország lakosainak legcsekélyebb része, most szlávok, németek, románok és más népek közé vannak beékelve, s századok múltán talán már a nyelvüket is alig lehet felfedezni. A vészharang ilyen megkondítására a magyar értelmiség legradikálisabb válasza a nyelvújító mozgalom megerősödése volt, amelynek eredményeképpen több mint 10 000 új szó került a nyelvbe, és a magyar alkalmassá vált a tudományok, a jog és az államigazgatás művelésére is. Kazinczy Ferenc vitába is szállt Herderrel, és hamis prófétának nevezte őt. Mielőtt visszatérnénk Johann Christoph Friedrich Bachhoz, említsük még meg, hogy 1964 és 2006 között Európa keleti és délkeleti részein élő kiemelkedő tudósainak, művészeinek és íróinak évente több kategóriában ítélték oda a Herderről elnevezett díjat. A tekintélyes nemzetközi kulturális elismerés első kitüntetettjei közt volt Kodály Zoltán is, akiről Németh László megjegyezte, hogy rangot nem a Herder díj adott neki, hanem fordítva az ő jól ismert neve és műve emelte a Herder díj tekintélyét.

Johann Christoph Friedrich Bach C-dur trió szonátájának harmadik tételét hallottuk a Tivoli Trió együttes előadásában. A szerző stílusa átmenetet képez a barokk és a bécsi klasszika között. Korai műveiben még jól érezhető apja hatása, későbbi darabjai már Haydnt és a korai Mozartot idézik. Jól tükrözik ezt az A vous dire je m'aime francia dalocska témájára írt variációi, amelyek ugyanakkor csembalójátékának virtuozitása felől sem hagynak kétséget.

0: Johann Christoph Friedrich Bach variációit az Abu Dirge Maman témájára Daniil Trifonov előadásában hallottuk. A zenélő köntös mai kiadása ezzel véget ért. A viszonthallásra!
1: Zenélő köntös.

híreink először címszavakban. Siegfried Mureșan szerint a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Hétfőn és kedden 35 megyében korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát. Gázolajdrágulást hozhat a július. Életbe lépett a vörös hőségriasztás az erdélyi megyékben. Kolozsváron ma meleg, napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Bíráltak tegnap Siegfried Mureșan a szociáldemokratákat, akik szerinte nem pozitívumként tekintenek Európára. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS közös miniszterelnök jelöltje egy Facebook bejegyzésben azt írta, az, hogy a szociáldemokrata párt vezető politikusai sok éves európai tapasztalata miatt bírálják, azt mutatja, hogy a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Ez nem jelent követendő értéket számukra. Mureșan szerint a szociáldemokraták nem szeretik a szabályokat, nem szeretik a törvényeket és nem szeretik az átláthatóságot. Ezért is érzik olyan jól magukat a Románok Egyesüléséért Szövetség társaságában. A PSD mindig Európa peremére szorítaná Romániát. Én viszont úgy gondolom, hogy Romániának Európa közepén van a helye, tette hozzá az európai parlamenti képviselő. A rendkívüli hőség miatt 35 megyében korlátozzák ma és holnap a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság tegnapi tájékoztatása szerint mindkét napon 12 és 20 óra között lesz érvényben a korlátozás 35 megyében, köztük például Kolozs, Szatmár, Bihar, Szilágy, Maros, Hargita, Kovászna és Brassó megyében. A tilalom nem vonatkozik a személyszállító járművekre, valamint az élő állatokat, romlandó termékeket, postai küldeményeket, elsősegi felszerelést, üzemanyagot, ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut, illetve katasztrófa sújtotta a területekre vizet és élelmiszert szállító járművekre. Mentesülnek továbbá a hulladékszállító járművek, a palackozott vizet és üdítőitalokat, mezőgazdasági terményeket, katonai szállítmányokat nemzetközi hadgyakorlatokhoz, valamint a palack visszaváltási rendszer keretében szállított árut fuvarozó járművek. A tilalom nem érvényes bizonyos élelmiszereket, például pékárut, friss és tartós süteményeket, kekszeket, cukrot, kakaót, csokoládét, tésztát, kávét, teát, fűszereket, gyümölcsleveket, valamint mint alkoholos és alkoholmentes italokat szállító járművekre sem. Július 1-től többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1 és június 30 közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkentést eredményezett. A meghosszabbítása azonban bizonytalan, mivel jelenleg a helyzetet a politikai kontextus is bonyolítja. A kormány bizalmatlansági indítványt követő bukása után ugyanis a végrehajtóhatalom korlátozott jogkörrel működik, és már nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, ami azt jelenti, hogy az intézkedés a jelenlegi feltételek mellett nem hosszabbítható meg. A fuvarozók szerint, ha nem hosszabbítják meg a jövedéki adócsökkentést, a gázolaj

híreink először címszavakban. Siegfried Mureșan szerint a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Hétfőn és kedden 35 megyében korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát. Gázolajdrágulást hozhat a július. Életbe lépett a vörös hőségriasztás az erdélyi megyékben. Kolozsváron ma meleg, napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Bírálta tegnap Siegfried Mureșan a szociáldemokratákat, akik szerinte nem pozitívumként tekintenek Európára. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS közös miniszterelnök jelöltje egy Facebook bejegyzésben azt írta, az, hogy a szociáldemokrata párt vezető politikusai sok éves európai tapasztalata miatt bírálják, azt mutatja, hogy a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Ez nem jelent követendő értéket számukra. Mureșan szerint a szociáldemokraták nem szeretik a szabályokat, nem szeretik a törvényeket és nem szeretik az átláthatóságot. Ezért is érzik olyan jól magukat a Románok Egyesüléséért Szövetség társaságában. A PSD mindig Európa peremére szorítaná Romániát. Én viszont úgy gondolom, hogy Romániának Európa közepén van a helye, tette hozzá az európai parlamenti képviselő.

0: Légszállító járművek, a palackozott vizet és üdítőitalokat, mezőgazdasági terményeket, katonai szállítmányokat nemzetközi hadgyakorlatokhoz, valamint a palack visszaváltási rendszer keretében szállított árut fuvarozó járművek. A tilalom nem érvényes bizonyos élelmiszereket, például pékárut, friss és tartós süteményeket, kekszeket, cukrot, kakaót, csokoládét, tésztát, kávét, teát, fűszereket, gyümölcsleveket, valamint alkoholos és alkoholmentes italokat szállító járművekre sem. Július 1-től többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1 és június 30 közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkentést eredményezett. A meghosszabbítása azonban bizonytalan, mivel jelenleg a helyzetet a politikai kontextus is bonyolítja. A kormány bizalmatlansági indítványt követő bukása után ugyanis a végrehajtóhatalom korlátozott jogkörrel működik, és már nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, ami azt jelenti, hogy az intézkedés a jelenlegi feltételek mellett nem hosszabbítható meg. A fuvarozók szerint, ha nem hosszabbítják meg a jövedéki adócsökkentést, a gázolaj literenkénti ára átlépheti a 9,50-ban is küszöböt, sőt fennáll a veszélye annak is, hogy visszatér a 10-lejes szint közelébe. A gázolaj esetleges drágulása nem csak a gépjárművezetőkre lenne hatással, hanem a gazdaság logisztikai költségeire is, mivel a közúti szállítás a legtöbb fogyasztási cikkárát befolyásolja. 16 megyében vörös, az ország többi részén narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben ma reggel 10 óráig. A vörös hőségriasztás Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Máramaros, Beszterszenaszód, Maros, Szeben, Hargita, Kovászna, Brassó, Szucsáva és Botosány megyékre érvényes, ahol rendkívül magas, a júniusi abszolút melegrekordokat megközelítő nappali csúcsértékekre kell számítani. Máramarosban, a körös vidéken, valamint Erdély északnyugati részén a maximumok elérik a 39-40 fokot, az éjszakák pedig trópusiak lesznek, 17 és 25 fok közötti minimumokkal. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez az Úr, a seregek istene. Ámos próféta 5. fejezetéből a 15. vers. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levelének 6. fejezetéből a 14. vers.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
4: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
5: Reklám.

0: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Reklám.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit június 29-én hétfő déli magazin műsorunkban Berzsenyi Dániel magyar költő gondolatával. Mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, és mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. Ez a nap gondolata, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi.

Most pedig nézzük, mire számíthatnak a következőkben egészen 15 óráig, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Hamarosan a nap áhítatát hallgatjuk meg, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig látogató rovatunkban a drogok elleni küzdelemről lesz szó, ugyanis június 26-án volt a kábítószer ellenes világnap. 13 órakor hírek következnek, 13 óra 15 perckor pedig mesekosár rovatunkkal folytatjuk. Pumukli újabb kalandjai elevenednek meg. Ezt követően kalendáriumot lapozunk, majd a nyári hangverseny sorozatokról tudhatunk meg érdekességeket. 14 órakor ismét híreket mondunk, 14 óra 15 perckor kezdődő versrovatunkban a Te helyed című alkotást hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig keresztény élet felekezetközi műsorunkat ajánljuk figyelmükbe, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. A mai rovatban az áhítatot követően az evangéliumi könyvkiadó újdonságait ismerhetjük meg, utána pedig az újszövetségi fogalmi szótárból a Jövendőlés profécia című részt olvassa fel rádiónk önkéntes munkatársa Fajsmit Mária. Erre számíthatnak tehát a következőkben, ha tehetik, maradjanak velünk. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-os telefonszámon, vagy megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre. Most pedig következzen a nap áhítata, amelyet Palkó Hanna tolmácsol.

Mai áhítatunk címe Szép emlékek. Sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Az apostolok cselekedetei 9. fejezetének 36. verse. Mai áhítatunk szerzője Liza Stackpole, amerikai testvérünk. A sógorom Phil egy nagyon kreatív ember volt. Rajztanár volt, imádta a természetet, szabadidejében ékszereket, fa eszközöket és egyéb kézzel készített csecsebecséket alkotott. Amikor elhunyt, a családunk találóan öltözött búcsúztatására. A gyász színei helyett én egy madarakat és fákat, Phil kedvenceit ábrázoló felsőt vettem fel. Egyik menye a kedvenc színeit választotta. Egy másik azokat az ékszereket viselte, amiket ő készített neki. A családom Phil iránti szeretete eszembe juttatta a mai olvasmányt. Dorcas egy tanítvány Joppéban meghalt, és a helyi gyülekezet elküldött két férfit, hogy hozzák el Pétert. Mikor az apostol odaért, egy csapat özvegy állt a körbe, és sírva mutogatták neki a Dorcastól kapott ruháikat. Az írás szerint Dorcas sok jót tett és sok alamizsnát osztott, ezáltal ösztönzött és inspirált másokat. Isten mindannyiunkat más talentummal ajándékozott meg. Nem mindenki tud gyönyörű ékszereket készíteni, mint a sógorom, vagy ruhákat, mint Dorcas. De mindannyiunkban megvan az egymás iránti szeretet képessége. Ha megnyitjuk életünket a Szentléleknek, Krisztus nevében változást hozhatunk mások életében, amik utánunk is gyümölcsözni fognak.

Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, munkálkodj rajtunk keresztül, hogy az ajándékaidat használva megmutassuk szeretetedet másoknak. Amen. Hogyan tudom használni talentumaimat a közösségemben? Teszi fel a kérdést mai áhítatunk szerzője, Liza Stackpole, amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a kézművesekért.

A napáhítatát Palkó Hannától hallottuk, utána pedig Gál Dávid énekelt. A következő percekben fellapozzuk a mai nap kalendáriumát, hogy lássuk, milyen érdekességek, évforduló kapcsolódnak a mai naphoz, június 29-én.

Június 29-e az év 180. szökő években a 181. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 185 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. Ban ezen a napon harmadik Kallixtusz pápa elrendelte a déli harangozást. A közhiedelemmel ellentétben nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a csata előtt 3 héttel könyörgésként.

1941-ben a román hatóságok a jászvásári program során több mint 13 ezer zsidót végeztek ki. ...2011-ben ezen a napon Ronald Reagan születésének centenáriumi évében felavatták egész alakos szobrát a budapesti Szabadságtéren. Most pedig következzenek azok, akiknek a születésére június 29-én emlékezünk. ...1798-ban született Giacomo Leopardi, olasz költő, gondolkodó. 1818. június 29-én látta meg a napvilágot Pietro Angelo Secchi, olasz csillagász, jezsuita szerzetes. Az asztrofizika atyának is nevezik. 1879-ben Tisza-Csécsen megszületett Móricz Zsigmond, magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja. Legismertebb művem az 1920-ban megjelent Légy jó, mint halálig regény. 1886-ban született Robert Schuman, francia politikus, külügyminiszter, az Európai Parlament első elnöke, Európa atyja. 1900-ban ezen a napon Lyonban született Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, francia író, pilóta. Legismertebb művem a Kis herceg, amely 1943-ban jelent meg. A könyv az emberi társadalom karikatúrája, ugyanakkor több dologra is figyelmeztet, mint az ősi bölcs tanítások örökké tartó igazságára, amelyet sokszor semmibe vesz az emberiség. Ezt nyomatékosítja a róka idézete is. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot. Eddig 290 nyelven és dialektusban jelent meg, 80 millió kiadott példánnyal a világ 50 legolvasottabb könyve.

püspöke Krisztus után 33-tól haláláig. Eredetileg Simonnak nevezték, Jézus adta neki a Péter nevet, amely a görög Pietros, vagyis kőszikla szóból ered. Pál apostol műveiben gyakran nevezi Pétert Kéfásnak is, mivel ez a kőszikla arámi változata. Az apostolok között a legjelentősebb alak, nevét minden írás először említi a 12 tanítvány közül.

1854-ben ezen a napon hunyt el Kossuth Zsuzsanna, az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos húga. Június 29-e az aratás hagyományos kezdőnapja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: A mai nap kalendáriumát Bolti Zsánzeik Annával lapoztuk, most pedig látogató rovatunk következik. 1987 óta június 26-a a kábítószerellenes világnap. Ebből adódóan a mai egészség és életmód magazinunk a látogató tematikája is a drog elleni küzdelem. A szerkesztő Szegedi Csaba ma 2018. június 25-i rovatot hallgatjuk újra.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésében készített egészség és életmód magazinunkat, a látogatót hallgatják. A mikrofonnál Szegedi Csaba. 1987 óta június 26-a kábítószer ellenes világnap. Ebből adódóan a mai műsorunk tematikája a drog elleni küzdelem. Műsorunk indításaként a Kárpátaljai Pulzus Rádió jóvoltából egy ismertetőt hallhatnak a kábítószer ellenes világnap miben voltáról. Majd dr. Dégi László Csaba drogprevenciós szakemberrel, a Bábesbolyai Tudományegyetem szociológia és szociális munkás karának docensével, a Nemzetközi Pszicho-onkológiai Társaság igazgatójával beszélgetünk a drog megelőzésről. Majd Zsebházi Ferenc bizonyságtevését hallhatják, aki az orosz mafiának is dolgozott egy darabig, és nem csak fogyasztotta a drogokat, hanem terjesztette is. Tartsanak velünk, ha tehetik. Indításként hallgassanak meg egy rövid tájékoztatót a kábítószer ellenes világnapról. A tájékoztatót a Kárpátaljai Pulzus Rádió készítette.
3: A 80-as években volt egy szóvicc, ami mára már rémálommá vált sokak számára. Így hangzott. LSD? El a fene egye meg. Akkor még ritka volt az olyan történet, hogy valakinek a családjában droghasználó volt. Nem is értettük pontosan, hogy miről van szó. Június 26-át az ENSZ döntése alapján 1987 óta kábítószerellenes világnapként tartjuk számon. 1987-ben ugyanezen a napon az ENSZ kábítószerekkel történő visszaélés és az illegális kereskedelem elleni konferenciáján deklarálták, hogy a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében a nemzetek összefogására és a kereslet és kínálat csökkentés egyensúlyára épülő beavatkozásokra van szükség. Az ENSZ kábítószer ellenőrzési és bűnmegelőzési hivatala minden évre megfogalmazza a nap témáját, és a területi irodáink keresztül emberek millióit mozgósítja a nap megtartására. A kampány célja, hogy információt gyűjtsön, különösen a fiataloknak, a kábítószerfogyasztás egészségre káros hatásairól, felhívja a figyelmüket egészségük megóvásának fontosságára. Az első lépés mindenek előtt a kábítószerekkel kapcsolatos hiteles információk megismerése, majd többek között ezekre építve a kábítószer használat megelőzése, valamint függők esetében a kialakult függőség gyógyítása. A megrendezések

0: kerülő programsorozat a kábítószer probléma kezelésének társadalmi tudatosságát kívánja elősegíteni. Emellett célja a rendezvénysorozatnak az is, hogy a kábítószerfogyasztás témaköréről minél több információt juttasson el a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, pedagógusokhoz, valamint hogy a fiatalok számára pozitív alternatívákat mutasson fel a szerhasználattal szemben. Világszerte mindegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelős. Az utóbbi évekig Európában a leggyakrabban használt kábítószerek a cannabis származékok voltak, míg napjainkra jelentősen növekszik a különböző szintetikus, részben még legálisnak számító tudatmódosítószerek használata. Magyarországon 1997 óta tartják hivatalosan a kábítószerellenes napot.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek, és mindenki számára kapaszkodót nyújthatnak.
2: Műsorunk folytatásában dr. Dégi László Csaba drogprevenciós szakemberrel, a Bábesbolyai Tudományegyetem szociológia és szociális munkás karának docensével, a Nemzetközi Pszicho-onkológiai Társaság igazgatójával beszélgetünk a drogmegelőzésről.
3: Az elérhetősége a különböző tudatmódosítószereknek az alóban az elmúlt időszakban azért gazdagodott. Több opció van, egyre nagyobb teret kap az online beszerzési lehetőség, ami ugye eltávolítja azt a bizonyos társadalminak negatív képet a fogyasztóról, hogy ő egy lerobbant, magára maradt, marginalizálódott ember. És ezáltal a beszerzési útvonal megváltozása által tulajdonképpen megváltozik egy icipicit a képe, a megítélése is a kábítószerfogyasztóknak. Bár ugye jellemzően mindig arról volt szó, hogy az iskoláskorúak, serdülők, fiatal felnőtt korosztály volt az, aki a piacon kapható, feketén, illegálisan elérhető tudatmódosítószereket használta, és az idősebb korosztály az, amelyik tulajdonképpen az altatók és mindenféle más legálisan elérhető, de szintén tudatmódosító gyógyszerekhez nyúlt. Ugye ez a klasszikus felállás, ez már annyira nem működik, tekintettel arra, hogy a kábítószer beszerzése az már nem kötődik annyira egy társadalmilag negatív megítéléshez. Ez azt is jelenti egyben, hogy nekünk, akik prevencióval foglalkozunk, nagyon-nagyon sok dolgunk van. Ugyanis felszabadult egy olyan megítélési felület, bélyegzési felület, mert az is volt tulajdonképpen, ami egy olyan fajta szabadságot ad azoknak, akik szeretnék kipróbálni, amivel nem biztos, hogy ő maguk is tudnak mit kezdeni. A kábítószerfogyasztás az mindig arról szól, ami a fogyasztó története, kockázata, és legkevésbé szól a szerekről. Van egy elmélet, amit én nagyon szeretek, ami azt mondja, hogy a kábítószer fogyasztás és kockázat megértésének a legjobb modellje a svájci sajtmodell. Na most biztos a hallgatók közül mindenki el tudja képzelni, hogy hogy néz ki a svájci sajt. Mindenféle véletlenszerű kisebb-nagyobb likacska van rajta, és azért mondják, hogy a svájci sajt elmélet a legvalószínűbb, mert néha ezek a lyukacskák, likacskák, kockázatok, szakadékok, ürességek, ezek néha egy vonalba állnak, és amikor átlátunk a lyukacskákon, ott kialakulnak tartós kockázatok. Na most a kockázat nagyon sokféle lehet. Ezért mondom, hogy minden fogyasztónak az élettörténete és a társas, kulturális, baráti közege mindig megmagyarázza azt, hogy mi történik. Mert egy dolog miatt kerül valaki a drogfogyasztás kipróbálásához, és utána, hogy ez mennyire válik tartós szokássá vagy nem, ez más okok miatt szokott ugye történni, és ezek a más okok között rengeteg a környezeti tényező. Na most ezek azok a másféle okok, általában társas és pszichés okok, amelyek, ha egyenesbe állnak, ezek az ürességek, ezek a kockázatok, ezek zöld utat kapnak, átlátunk rajta. Ez a svájci sajtelmélet tulajdonképpen nagyon szépen összegzi azt, hogy hogyha valakinek van egy-néhány ilyen-olyan-amolyan véletlenszerű kockázata, családi története, fogyasztás szempontjából, az még nem a világ vége. De oda kell figyelni azokra a kockázati tényezőkre és egybeállásokra, amelyek tulajdonképpen zöld utat adnak a fogyasztás fenntartására. Mert hogyha engem kérdezel, a 21. században a kipróbálás az egy picit, minthogyha a történet részévé vált volna, ami engem sokkal jobban aggaszt, mint embert, és azért mondom, mint embert, mert azt gondolom, hogy mi, mint szociális munkások, mint segítők, és ide értem természetesen a pszichológusokat, a lelki tanácsadókat, és akik ezen a területen dolgoznak, prevencióval foglalkoznak. Nekünk azért a mi atyánk mégis az, hogy szabad és nyitott emberek vagyunk, tehát szabadok vagyunk arra, hogy fejlődjünk, és szabadunk vagyunk arra, hogy döntsünk az életünkről, és mi abban hiszünk, hogyha valakinek a támogatást, a szükséges támogatást nyújtjuk, megadjuk, akkor az az illető tud fejlődni. Szóval ebből a szempontból azt gondolom, hogy számomra a legnagyobb kockázat az az, hogy mit tudunk tenni azzal, hogy a kipróbálásból ne váljon tartós szokás. És azt gondolom, hogy a kockázatok lényegében így sűrűsödnek. Azt tudom még elmondani, hogy azért ezek a klasszikus mintázatok, a nemi mintázat, hogy inkább a fiúk, mint a lányok, ez még mindig igaz. Tehát 10-szer több fiú fogyaszt, próbál ki kábítószert, mint lányok. Ezek még mindig a mostani statisztikák szerint is igazak. Ha ezeket nézzük, meg az életkori kockázatokat nézzük, akkor ezek változatlanok. Tehát azt tudjuk elmondani, hogy inkább fiúk, inkább a fiatal, a serdülőkor, iskoláskor és fiatal felnőttkor, és ami nagyon sajátos Romániára, ezt talán érdemes elmondani, hogy Romániában a kábítószerfogyasztás minden létező hivatalos adat szerint tulajdonképpen így gombocosodik, tehát vannak bizonyos központok, általában az egyetemi nagyvárosok és a tengerpart környéke, ahol ilyen gócok, gombockák jelennek meg, ahol a fogyasztás az ki tud alakulni eléggé ahhoz, hogy láthatóvá váljon, és hát természetesen a láthatósággal együtt kihívást is jelent.
4: Mit tehetünk akkor, mikor rájövünk, hogy valamelyik ismerősünk drogot fogyaszt?
3: Mi egy picit kívülről nézzük, és ezáltal egy picit megkérdőjelezhetők vagyunk, és ezt nagyon fontos, hogy elmondjuk a hallgatóknak, mert vannak sokan, akik itt vannak, fontosnak tartják ezt a témát, azért nyilván hallgatnak benneteket, bennünket, de úgy érzik, hogy hát mi nem mondhatunk semmit, mert mi nem tudjuk, mert mi nem fogyasztottunk. És pont nekik szeretném azt mondani, és ilyenen nagyon sokan vagyunk így ezzel a kérdéssel, és nekik szeretném mondani, hogy ez olyan kb., mint amikor valaki fuldoklik a vízben. Hogy nem kell vele együtt fuldokolni, a széléről is lehet segíteni, onnan is lehet mentővet, vagy segítséget hívni, vagy adni, kérni, és onnan tisztábban lehet látni a helyzetet, mint a folytogató víz közepette. Csak azért mondom, hogy az nem baj, hogyha valaki egy kicsit kívülről idegenként, nem ismerősként találkozik ezzel a helyzettel. Nagyon fontos az, hogy abban a helyzetben mit kezd, mit csinál. És azt gondolom, hogy semmiképp nem az az út, vagy nem az a prevenciós módszer, hogy együtt fuldokoljunk. Nyilván ezért van az is, hogy prevencióban nem szoktunk aktív fogyasztókat felkérni. Tehát aki még mindig szenvedi a maga útját, azokat nem szoktuk prevencióban felkérni, mert ez egy állandóan változó egyensúly a visszaesésnek a lehetőségével és a kínjaival. Ezért van az, hogy prevencióban nagyon hasznosak, nagyon fontosak az ex-fogyasztók, a felépült fogyasztók, mert ők már újraírták azt, ami a saját kockázatukat és a saját fogyasztási karrierjüket jelenti.
4: Nem az akarat erő a legfontosabb a leszokásnál, vagy ez nem elég? Mi szükséges még ehhez? Vagy ezen kívül?
3: Na mondok egy példát. Az akaraterő nem kizáró tényező. Ez nagyon fontos megérteni. Amerikában a kutatások azt mutatják, hogy ha valakit köteleznek a kezelésre, annak a hatékonysága az összemérhető azzal, mint hogyha önként vállalta volna. Szóval Amerikában, ahol kötelezhetnek elvonóra, mert ilyen a rendszerük, ott meg lehet nézni az adatokat, és arra a konklúzióra lehet jutni, hogy ha a drog kérdésről van szó, akkor ugyanolyan nagy erővel tud működni az, amit a családban párkapcsolati vagy családi szinten ugye csinálunk, és pedig ez a meggyőzés, az érzelmi nevelés. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos tényezők. Ugyanakkor, mint elmondtuk, a támogatással együtt. És még mondok egy példát a dohányzás esetében. A dohányzást nagyon sokat említem, mert nem hiszik el, de az egyik legnehezebb szer, amiről le lehet jönni, az tényleg a nikotin. Tehát a heroinnak az erősségevel konkurál az agyunk szintjén. Ezért van az, hogy 10 emberből 8 szinte soha nem tudja letenni a cigarettát. És ott azt találták, hogy ha valaki le akar szokni, van akaraterő, elmegy az orvoshoz, tanácsadást is bevállal, mármint lelki és társas tanácsadást, megvásárolja a nikotin pótlószereket, mindegy mi az, rágógumi, gyógyszer, tapasz, bármi, akkor is épp hogy 50-60%-os esélye lesz összesen arra, hogy leszokjon a dohányzásról. Ha még hozzáteszük azt is, hogy beválogat olyan barátokat, akikkel közösen csinálják ezt, akkor is ez az arány nem ugorja meg a 70%-ot. Szóval, hogy még egyszer csak úgy magyarul elmondjam, hogy be lehet dobni és be lehet vonni több módszert egyszerre. Egy módszer csak a támogatás, csak az akarat, csak a, nem tudom, ha már a dohányzásnál tartunk, csak az elektromos cigarettáknak a használata, ez így külön-külön nem működik. Ez olyan, mint amikor valamit nagyon elkezdünk, olyan vagány, olyan jó, de sose folytatjuk. Tehát ahhoz, hogy valaki le tudjon állni, az igazság az, hogy nagyon sok mindent, nagyon sok kis katonát, nagyon sok kis mankot kell felállítani, és az egyik katona vagyok csak én a saját akaratommal. Kell még mellé orvos, segítő, és igen, nagyon sokszor számít az a közösség is, ahová tartozunk. És hogyha már itt vagyunk nálatok, azt mondja, nagyon fontos elmondani, ezt letagadhatatlan, hogy a vallásos közösségekben minden kultúrában a fogyasztás mindig alacsonyabb prevalenciát mutat, kábítószerfogyasztás, alkoholfogyasztás, mint a nem vallásos közegben. Na most ennek általában valószínűleg az a magyarázata, hogy a vallásos emberek, akik közösségbe járnak, mert nem mindenki, de akik közösségbe járnak, azok azért nagyon konformisták, szabálykövetőek, és egymásból merítenek erőt. Tehát látom, hogy a másik nem csinálja, ő le tudta tenni, át tudta vészelni, akkor azt jelenti, hogy én is meg tudom csinálni.
2: Dr. Dégi László Csaba, drogprevenciós szakemberrel, a Bábesbolyai Tudományegyetem szociológiai és szociális munkás karának docensével beszélgettünk a drogmegelőzésről.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek, és mindenki számára kapaszkodót nyújthatnak.
2: Zsebházi Ferenc középiskolás korában a szerencsejátékokból élt. Egy darabig még az orosz mafiának is dolgozott, az alvilági élet teljesen magába szippantotta. 20 évesen került közvetlen kapcsolatba a droggal, amit nem csak fogyasztott, de árult is az éjszakai szórakozó helyeken. Folyamatos rettegésben élt, ereje mégsem volt ahhoz, hogy önkétnemet mondjon. Az ő története következik most. A riporter, a Miskolci Európa Rádió munkatársa Kojsza Péter.
5: Nem fiatal korban, nem ilyen 13-14 éves korban, mint ami most a fiataloknál előfordul, hanem nekem pont egy ilyen későbbi időszak jött. Volt egy párkapcsolatom, élettársi kapcsolat, még akkor nem voltam keresztény, volt egy kislányunk, és szétváltunk, és utána jött a barátok, piázgatás, diszkó, és ott a diszkóban a régi múltammal, köszönhetően már múltam, az nem a legmakulátlanabb. Eléggé kapcsolatban voltam az alvilággal, így olyan társaságba kerültem, akik használták, és hosszú 1-2-3 hétig mentem diszkóba, és olyan csapathoz csatlakoztam, akik drogoztak. Én gyerekkoromban eldöntöttem egy ilyen prevenciós eladáson még, hogy nem fog drogozni. Távol is maradt tőlem, inkább iszogattunk, de hát, ahogy el szoktam mondani iskolai prevenciókba, hogy amilyen csapathoz csatlakozik az ember, az hatása lesz az életére. és az, amit hallottam addig a drogról, az 2-3 hét alatt lelombozódott, mert nem haltak meg a barátaim, hanem azt láttam, hogy jól érzik magukat, azt láttam, hogy teljesen felszabadultak, és meg kínált az egyik srác, és igen, mondtam. Akkor a hetedikes, hatodikos, hetedikes voltam, akkor hozzányúltam a cigarettához, az már végigkísérte az életemet. Jártunk játéktermekbe, ott elkezdtük kifosztogatni a játékgépeket. Ezt azért nem számoltam otthon erről be, hogy játékgépeket fosztogatok, és úgy valamilyen nem buktam meg. És közben csináltam egy felszolgáló iskolát, de onnan kirúgtak, akkor átmentem a szakmunkás képzőbe. Hát ott rögtön bekerültem egy olyan szállodába, rögtön megtanították a szakmának a legmélyét, ott is pont olyan kollégákat fogtam ki, akik alkoholisták voltak, én nem ittam akkor még, és rögtön azt mutatták meg, hogy kell a saját sörüket árulni. Tehát itt is rögtön azzal találkoztam, még akkor én nem tudtam, hogy létezik akár egy világos és sötét oldal, apu pártvonalon mozgott, és én nem tudtam, hogy van Isten, meg hogy van más. És tehát én éltem egy világban, amiről nem tudtam semmit. Így ott is rögtön a sötét részét tanultam meg a felszolgáló szakmának. Végeztem a felszolgálással. Az időszak volt egy kicsit normálisabb az életemben, hogy akkor nem annyira az alvilág volt, a gépet egy kicsit abba hagytam, a gépezést, és akkor utána jött az, hogy 2 évig dolgoztam felszolgálóként, utána nyitottam egy büfékocsit, egy újrakezdési kölcsönbe, az első nyáron Tapolcára kivittem egy ilyen minigolf pályára, és akkor indult Miskolcon az Itt a piros, hol a piros szerencsejáték. Bejártak hozzám a románok, ott előttem bemutatták, hogy kell ezt játszani, én kezembe adtak egy ilyen korongot, és van egy trükk benne, és én pont úgy dobtam le, hogy ahogy ők profiul már megtanulva eldobták, és csak néztek, hogy hát ez hogy nem láttak ilyet, hogy így mozduljon a keze. Kezem is elkezdtek tanítani. Az első hét után már kivittek a piacra, és 18 évesen egy délelőtt kerestem 60 000 forintot. Úgyhogy nem én játszottam még akkor, csak segítettem. Onnantól kezdve az jött, hogy bejött az, hogy este diszkó, könnyen jött pénz, könnyen ment játékgép, és egy ilyen belekerültem, ahogy veszük egy olyan körbe, egy orosz sráccal kezdtem el pirosozni, az ilyen gyűszve játszott, ő a Munkácsi mafiának volt az egyik embere, volt vele egy másik srác, és hárman játszottunk, és kint a piacon pedig voltak magyarok, románok, tehát belekerültem egy ilyen körbe, de én egyből, ha úgy veszük, az orosz mafiához tartoztam, csak még nem tudtam, amikor megjött a főnöke ilyen kigyúrt kis darab emberekkel, és akkor ők adták oda, ami rész járt a főnöknek, bemutattak engem, és akkor onnan mondták, hogy hát én is be vagyok védve, nem lesz semmi problémám.
6: Minden a szerencsejátékkal kezdődött, mondja Ferenc, ebben az időszakban már könnyű drogokat is kipróbált.
5: Az orosz srác, ők drogoztak. Én nem tudtam még akkor, mi a drog, és akkor Magyarországon se volt még jelen nagyon a drog, tehát az emberek nem ismerték, ők lőtték magukat, mindig kínáltak, hogy próbáljam ki, de én gyerekkoromtól félek az injekciótól, hála jó Istennek. Így nem lettem intravénás drogos, és akkor is azt mondtam, hogy nem. Viszont akkor olyan 18 évesen ők szívtak füvet, és azzal megkínáltak, és olyan nevettem tőle, mosolyogtam, tehát találkoztam a droggal, csak akkor még nem fogtam fel. Tehát annyira nem volt Magyarországon még jelen a drog probléma, és annyira nem volt még drog, hogy ezt úgy fel se fogtam, hogy drog. És az egy év volt, amíg én velük játszottam, meg míg ők itt voltak, akkor egy párszor szívtam füvet, de ez abba is maradt. Amikor elkezdtem a pirosodást, képzeld el, még mondtam is, pedig mondom, hogy nem volt semmi közem se a kereszténységhez, se a hithez. A legelőször, amikor láttam pirosozni, úgy látszik, hogy Istenek, te erre volt az értelme, sőt volt. Amikor befejeztem az első csavarást, 38 fokos lázam volt, és még be is szóltam a barátaimnak a vízből, hogy a lelkem ellenkezik, pedig azt sem tudtam, hogy mi az, hogy lélek. Egy hétig feküdtem betegen, és amikor másodszor kimentem pirosozni egy hét múlva, akkor pedig 38-5-re ment fel a lázam. És egy évig minden játék után hőemelkedésem volt, és belül nem volt jó. Sőt, karácsonykor, amikor a karácsony nem volt, és ezt sose tudom meg, és akkor nem tudtam megmagyarázni, akár még pirosozó játszott, én nem tudtam játszani. Tehát én, mint húzó valahogy, szentnek tartottam, mondom, karácsony a szeretet ünnepe. Én nem játszok, tehát én nem fogom behúzni az embereket.
6: Ferenc azt mondja, az egyik szórakozó helyen kínálták meg először parti droggal. Ekkor még nemet mondott, azonban pár hétre rá ő maga is kipróbálta.
5: Amikor azért jöttem pirosozásból, utána Magyarországon is pirosoztam nagyon sokat, és megismerkedtem egy lányjal, összeköltöztünk, együtt éltünk, született egy kislányunk, de az a baj, hogy az életmód, amit folytattam, tehát a pirosozás, a diszkó, a buli, ez az vezetett, hogy mellette előtte küzdősportoztam is, hogy az vezetett, hogy volt egy vállalkozó ember, őt bevittem, vittem nightclubba, és a nightclubba azért beleültek a lányok az ölembe, készültek fényképek, és ez az életmód, ez nem örül, egy lány sem örül ennek, ha ilyen van a társa. Hiába vittem haza aranyt, hiába vittem haza pénzt, meg bármit. Az, hogy megszakadt kettünk között valami, és én tettem olyan dolgokat, ami gáz az volt az életembe. És amikor szétmentünk, akkor kezdődött az a rész, hogy hát megint a barátok. Az ember ilyenkor megpróbálja megvigasztalni magát, és keres, én úgy hívom őket, hogy hamis vigasztalókat. Hát hamis vigasztaló volt az én életemben azok a barátok, akik iszogattak, bulizni mentek, diszkóba jártak. Én is jártam velük szórakozni, és volt olyan társaság a diszkóba, akik egy kicsit mások voltak. Ezt nagyon sokszor elmondom drogprevención, hogy olyan csillogó volt az életük. Buli, táncoltak, jól érsz, és nem ittak, ásványvizet ittak. És volt ott két haverunk közöttük, közéjük mentem, és én láttam, hogy ők ilyen parti drogosok. És mondom, hogy bennem volt, hogy én nem próbálom ki a drogot. Az, amit a ruszki mafiával kipróbáltam füvet, az úgy el is felejtődött. Ezek nem füvesztek, hanem ilyen eki, extázi tabletta, meg ilyen parti drogokat szedtek, és én azt mondtam, hogy kösz, nem kell, de járok velük szórakozni. És ez szerintem az egyik legrosszabb döntésem volt, mert tényleg a társaság jó volt, fiatal lányok voltak, jól éreztem magam, én iszogattam. Reggel mentem haza másnaposan, ők mentek tovább ilyen házi buliba, úgy hívták, hogy after party. Nem haltak meg a szertől, nem láttam azt, hogy gáz lett volna az életük kívülről. Nem ismertem még azt a kört, nem tudtam, hogy nem ismertem a mindennapjukat, csak hétvégén találkoztunk, és a harmadik ilyen diszkó alkalommal megkínált a barátom egy ilyen extázi tablettám, és azt mondtam, hogy oké. Ekkor elfelejtettem mindent, felszabadultak érzések bennem, a tánc, a ritmus érzék, és hazafelé azon gondolkoztam, amikor vittek haza, miért is tiltják ezt, nincs ebben semmi rossz, nem haltam meg tőle, nem is annyi, nem, milyen, nem is ez, és majd én ezt tudom majd kontrollálni, egy héten elmegyek egyszer szórakozni, és akkor én majd veszek ilyen szert magamhoz. És eszembe sütöttem, hogy már akkor függő lettem. Mert nem az jutott eszembe, hogy elmegyek egy hét múlva, és józanon és tisztán fog szórakozni, és esetleg úgy fog ismerkedni, mint egy normális ember, hanem az volt, hogy már kell valami, hogy felejtsek, már kell valami, hogy feldobódjak. Innentől kezdve már az első alkalom egy függőséget okoz, csak ezt akkor az ember nem látja. Tehát ez egy nagyon alattomos dolog. És így is történt. Elmentem a következő héten, és innen elindult egy ilyen út. Nem olyan sokáig tartott pont azért, mert alvilágba mozogtam, hogy csak fogyasztó legyek, hanem drága a drog. Eltelt 3 hét, és mondom, én minek vegyek ilyen drágát, lehet hozni is. Sokféle olyan dolgot tettem, ez rajta maradt az életemben, tehát nem mindig a könnyű pénzszerzés maradt meg az életemben, próbáltam a könnyebbik oldalát megfogni, és ezzel hibáztam, mert úgy veszük, sose volt annyi, amennyi elég lett volna.
2: Folytatjuk a beszélgetést Zsebházi Ferenccel, aki ma már tudja, hiba volt rászokni a kábítószerre. Emiatt sokszor hazudnia kellett, és a barátait is elárulta. A riporter továbbra is Kojsza Péter.
5: Szerintem az árulás a legdurvább dolog, amikor más embereknek drogot adsz. De hát belefér minden, felütöd a szert, akkor már kevés van minden cuccokkal, aztán beülsz a kocsiba úgy, és mögötted ül 4 ember, hogy előtte nem tudod, hogy hol a kijárat a diszkóba. A legdurvább ez nekem, amikor Sárándon voltam, és beültem egy autóba úgy, hogy 5 perc azért nem tudtam, hogy hol a diszkó kijárata. Mert nem azért, mert azért nem tudtam, hanem olyan flash-elés volt, hogy nem tudtam merre kell menni, mint hogyha valami, nem is a flash elnézés, hogy ilyen szaknyelven mondom, drogszaknyelven, ez ilyen álom utazás, hogy nem a diszkóba éreztem, hanem nem is tudom, hogy hol voltam, és keresni kellett. Kiértem, és mondom, 5 perc pihenő elég, hogy elkezdtem tolatni, és integettek a barátom, én is integettem nekik, hát azt hiszem, hogy köszönnek, közben 2 kocsit toltam magam mögött a tolatással, és ők az integettek, hogy ne tolassam már, és talán elindultam haza. De többször jöttem így haza, kaptam egy, akkor nem tudtam, de szerintem, hogy mennyi kegyelmet, hogy kitisztultam a hazaúton, és amikor kiszálltam a kocsiba, összeestem, és úgy vittek fel a lakásba, hogy teljesen készen, tehát mondom, 5 perc az előtt, hogy elindultam Debrecen, nem tudtam, hol a kijárat. És valahogy útközben tiszta voltam, ezt tényleg csak a kegyelemnek tudhatom most már be, és 5 emberrel jöttem, és mögöttem még ugyanilyen konvoj, akik mind készen volt, és jöttünk fel egy lakásba, mi még durva, amikor egy lakásban már szinte nem, tehát haza már nem járok, és egy lakásba kimami egy albérlet, lehozok hétfőn 200 bogyót, egy csomó füvet, szpidet, és csütörtökön van is be, és megint hozni kell, és 20-30-a vagyunk egy lakásba bent, 3-4 napon keresztül nem alszunk, és nem tudunk aludni, és már olyanokat látunk a 3. nap a fáradtságtól, meg a készségtől, amit 45 kilóra lefogyva, amit ember el se tud képzelni. Tehát valaki horrorfilmet, ha már látott, én valóságosan megéltem egy-kétszer, főleg egy LSD hatásnál. Most elkap a rendőr, egy jót hazudok, tehát megtanultam úgy hazudni, amikor bevittek a rendőrségre, hogy mint a könyvből olvastam volna. Tehát volt, hogy megfogott kint a nyomozó mondjuk a koronggal, és hátra tettem a kezem, és azt mondja, nyomozó pirososztál. Én is a barátom ki tudta venni a kezemből, onnantól előraktam a kezem, és látott, hogy játszok, nyíltan szemben mondtam, hogy mit akarsz tőlem, hát mivel játszottam, nincs nem semmi, és bevittek, és mindent tagadtam, hogy muszáj volt kiengednie. Tehát az az átmenet, hogy először, amikor elkezdtem csak fogyasztani, azért az első pár hét után bennem volt az, hogy most bejönnek a rendőrök a diszkóba, és megpisiltetnek. Ez jött be először a félelem. Meg hogyha ha elkapnak, kimentünk spaglizni, mi lesz, ha meglátják. Tehát az első, vagy ha otthon megérzik. Aztán, amikor az ember belép a drogdílerségbe, akkor, amikor belekerül, mi lesz az, ha lehúznak, vagy ha felmeg, hallottam egy csomó rossz dolgot, hogy elveszik a pénzt, kicsinálnak, akkor mi lesz, hogyha az útközben megállít a rendőr.
6: Ferenc egy nap rátalált Istenre, és ez a találkozás teljesen megváltoztatta az életét.
5: Az életemben úgy jött el az a pont, hogy mondom, hogy már 20-30-an voltunk egy lakásban, minden nap hullakészen, tehát hétfőtől péntekig, csütörtökig, egy nap pihenőt adtunk, mert akkor mentem áruért. De annyira készen, hogy hát most nem alvás, se nem ettem. Folyamatos félelmek, depresszió, öngyilkossági gondolatok, távol mindenkitől, akit szeretek, egy csomó gusztustalan behúzgálás, mindenkit becsaptam, hitegettem. A nyomozók már ott jártak az Albertnek a háznak a legényen, amikor mondtam az egyik társamnak, hogy most egy kicsit pauzézni kéne. És akkor pauzéztünk. A szívem állandóan zsibbadt, láttam barátaimat meghalni, és úgy döntöttem, hogy nem fogok hozni szert. Tehát még a drog fogyasztásról nem álltam le, csak a dillerségről, és akkor szembesülni kellett azzal a világgal, hogy az nagy happy-em az elején volt, hogy annyi mondtam, hogy belekerültem egy csapatba, és olyan szeretet volt, mindenki ölelgette egymást. Ekkor már tudtam, hogy ez az egész szeretet, és az egész szépség, ami ott a diszkóban van, hogy olyan jó, meg az a pillanatnyi jó érzés, az egész arról szól, hogy én függő vagyok, és a többiek is függők is. Nekünk árulni kell, hogy mást be tudjunk húzni, hogy legyen pénzünk venni, és az egész arról szól, hogyha nekem van, tudok adni, ha nem tudok adni, akkor már nincs mellettem. Tehát amikor döntöttem, hogy nem hozok, eltűnt ez a sok barát. Nem voltunk 20 az albérben, egyedül maradtam egy másik barátommal. A depresszióba, az öngyilkosság gondolatokba, vékonyan, távol mindenkitől, akit szerettem, ott maradtam pénz nélkül, a kutya nem hívott fel, teljesen egyedül. Hát akkor nagyon sokan öngyilkosok lesznek, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon mély gödör volt. Minden, ami azt hittem, hogy ilyen nagy barátaim vannak, azok mind eltűntek. Szexuális életem az addig fajult, hogy nem jelentett semmit. Egy bogyó, egy lány. És kiéktem teljesen. Nem tudtam mi az, hogy szeretett. Nem tudtam mi az, hogy udvarolni már. Nem tudtam a lányokat értéknek látni. Pedig nagyon értékesek a lányok. De akkor ez mind kiülődött. Tehát a szer megrabolt az, hogy szeretni tudjak. Megrabolt az, hogy értéknek lássak egy másik embert. Nagyon sok mindent. Azt hittem, hogy a szívem van ki. Nagyon rosszul éreztem magam. És elmentem egy orvoshoz. Mondtam neki, hogy hát azért vannak ilyen fura hallucinációm is, amit nem tudok érteni, és ő mosolygott rajta. Én nem értettem, hogy miért mosolyog rajta. Halucinás közben, amiről azt hittem, hogy halucináció. Tehát nem hallottam előtte az evangéliumról, meg Istenről. Tehát az egészet annak vettem be, hogy én kezdek megbolondulni. Nem tudom miért, pedig én nem szoktam megnyíl idegen emberek előtt. Ennek az orvosnak elmondtam, hogy valami gond is van velem. Ne csak a szívemet néznem, nézzem, ha meg az elmémmel is gond van. És ő mosolygott. És kicsit mérges voltam, mondom, miért mosolyog ez a nő, amikor én itt nyíltan elmondom, hogy kezdek megkattanni, és meg mosolyog. Élből visszatett egy kérdést, azt kérdezte, hogy mit szólok Istenhez? Hát abban a pillanatban a gondolatom az volt, hogy most én itt beszéltem ilyen az ördögről, hogy ilyen, és mondom, ez meg viccelődik az Isteddel. Tuti, hogy gázol, ez nem normális az ember, az volt bennem először. De nagyon komoly volt, és azt mondta, hogy jó, ad nekem egy könyvet, és adott egy Isten műhelyében az a címe a könyvnek, ez egy ilyen mindennapi ige, egy ilyen könyvet, meg egy új szövetségi bibliát. Jó levél elfogadtam, és hát mondtam, hogy jó van. Hazamentem, és azzal a szép mozdulattal be egy ilyen szekrénybe így bevágtam, és leültem tévét nézni. Igen ám, de akkor történt velem olyan, amit a legmerészebb álmos mertem gondolni. Én leültem a földre, és az volt bennem, hogy Isten, hogy ott van Isten, de tehát nem tudtam ezt felfogni, csak tudtam, hogy valami nagyobb van ott nálam. Valami óriási békesség járt át, és az volt bennem, hogy ki kell nyitnom ezt a könyvet. És az Isten műhelyi című könyvet nyitottam ki, és egy olyan résznél volt, hogy az volt benne, hogy amit én tanítok, neked azt ember nem tanítja. És abban a pillanatban de kezdtem látni azt, hogy bűnös vagyok, kezdtem sírni. Ilyen, én nem is szoktam sírni, ma mi ez? Mi ez az érzés? Lefeküdtem, és másnap felkeltem, úgy keltem fel, hogy egy nagyon nagy békesség volt bennem. Semmit nem tudtam erről, ami a történt. Azt hittem akkor is, hogy lehet, hogy valami drogutó hatás. De ahogy kimentem az utcára, olyan békesség volt bennem is, olyan öröm, hogy mindenkinek örömet akartam szerezni. És mentem be, találkoztam drogos haverokkal, mentem be egy áruházba, és volt egy mogorva eladó. És mondom a haveromnak, na figyelj, megfogom, mosolyt fogok csalni az arca, és olyan udvarias voltam, és olyan kéréseket tettem fel, hogy a végén elmosolyodott a hölgy, és mondom a barátomnak, látod? Felmentem a drogos barátaimhoz, és mi úgy éltünk, hogy le volt húzva a reluxa, folyamatos sötétségbe. Akik drogoznak, az általában este mozdul ki. Tényleg este jártunk ki, és napközben le volt húzva a reluxa. És képzeld el, hogy az volt bennem, ezután az előző napi élmény után, hogy ne haragudjatok, de húzzátok már fel a reluxát, én nem élem ezt a sötétséget, nem bírom elviselni. Húzzátok fel, hogy jön egy kis világosság be. Én nem értettem még semmit. Én ezzel a erővel abban a pillanatban robogtam ki ez a doktornőhöz, és azt mondtam, hogy ne haragudjon, hölgyem, de na most mondja el, hogy mi van. Mert most vagy hülye vagyok, vagy bolond vagyok, vagy én nem tudom, mi van, de olyan, mintha este, mondom, Isten megszólított volna. Mondom, most ez valóságos, vagy mi ez? És mondom, most meg az van bennem, hogy érzem, hogy valami nincs az életem, és érzem, hogy amit csúnyán beszélek, az bűn. Elővette a Bibliát, és a 10 parancsolatot felsorolt, hogy hát van egy Isten, és akkor kezdtem mondani, hogy mi a bűn, elkezdtem mondani, hogy ne lopj, ne paráznák, hogy mondom, itt mondom, stop, mondom, és ez micsoda? Tehát első tudtam, mi az, hogy paráználkodás ez a szó, meg felbújálkodás, mondom, magyarázom meg, hogy ez mi. Mondom neki, hogy de figyelj már, hölgyem. Mondom, hogy várja tőlem Isten, hogy ne csinálják bűnt, akkor azt tudom, mi az, hogy bűn. És azt mondta, hogy hát menjek haza, olvasom a Bibliát. Én hazamentem, nem jutottam el addig, hogy a Bibliát olvasni tudjam, mert amikor kinyitottam abban a pillanatban, megjelent megint az erő, én leültem a földre, és akkor nem kellett többet Bibliát olvasom, és nem kellett többet kérdést feltennem. Én végignéztem az életemet, még most is a sírás fog el, ha rá gondolok. Gyerekkoromtól fogva az életem lepergett előttem, mint egy film, mintha vásznon láttam volna. Egyből szembesültem azzal, hogy ebben a világban van sötét és világos oldal, és csak annyi volt bennem, hogy én nem akarok ez lenni, aki voltam. Egy óriás bűnbánat szakadt rám, és elkezdtem megvallani a bűneimet. Elkezdtem megvallani olyan dolgokat, amit addig nem is tudtam, hogy bűn. Én minden aznaptól kezdve minden nap Isten élményem volt, és a Szentlélek tanított. Kezelésbe vette az Úr. Ebből jutott eszembe egyig, azt mondja az Isten, hogy Isten akkor szeretett, amikor még mi bűnben voltunk. Isten megkeresett, eljött, és úgy döntött, hogy elhív.
6: Ma már saját kárán tanulva segít a fiataloknak, tanácsokat ad, és óvainti őket a drogoktól.
5: Nem hiszem, hogy azon az úton végig kellett volna, mert nem hiszem, az volt a terv, hogy azon az úton menjek, de ha már végigmentem ezt a sok rossz dolgot, hogy jóra használja, hogy tudjak emberekkel beszélni. Elhívott, hogy evangélista legyek, ez egy ajándék, hirdetem az evangéliumot. Én nem hallottam az evangéliumot, ezért azon a szívemben és sok keresztnek szoktam elmondani, hogy ez a mi felelősségünk, hogy kint legyünk és mondjuk. Mert én leértem, 32 évesen tértem meg, 32 évet, és nem hallottam az evangéliumot. Ez mindig ez a kereszténységnek a hibája. És ma még van mit fejlődnünk. Isten azt üzente eleve, hogy kell mennünk is, fel kell vállaljuk az Urat, hirdetnünk kell, ahol vagyunk, merjünk bizonságot tenni. És kinek mi az ajándéka, és hova tette a Jóisten. Én könnyebben tudok azon a körön, annak kijöttem az alvilágban, nem mindenkinek kell oda lemenni. De ki, ahol volt, ott tud bizonságot tenni. Tehát az ő terve az volt most már, hogy tudjak embereket megnyerni abból a körből, ahol voltam, abból a mélységből, és hála jó Istennek jöttek már ki. Olyan alvilág emberek is tértek meg, akik családapák, normális életet élnek, imádkoznak, és Isten képviselik. És ezért minden hála és dicsőség tényleg neki, mert ő jó tervezett és lehajolt azokért, akik bűnösök. Senki nem tud ezen a földön úgy meghalni, hogy Isten nem mutatna neki egy jelet, és ne próbálnám megérinteni.
2: A kábítószer ellenes világnap alkalmából készített látogató rovatunk véget ért. A Kárpát-medencei református stúdiók nevében is köszönöm a kitüntető figyelmüket. Szegedi Csabát hallották. Békesség Istentől a viszonthallásra.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
7: A 2018. június 25-i rovatot hallgattuk újra. Nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és hétfő déli magazin műsorunkban. Én Janicskó Mihály Noémi vagyok. A pontos idő 13 óra, híreink következnek. rádiónk hírei először címszavakban. Közel 130 ezer diák érettségizik a napokban. Minimális az esély a pártok közötti megegyezésre egy liberális politikus szerint. Hazaküldték a kórházból, másnap fertőzés miatt meghalt az ikreket váró 36 éves nő. Törvénnyel erősítenék meg a szülőnők jogait. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, nagyon meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. Országszerte közel 130 ezer vizsgázó kezdte meg ma az érettségi vizsgát. A tanügyminisztérium adatai szerint a jelentkezők többsége, közel 116 ezer diák idén fejezte be tanulmányait. A vizsgákat országszerte 443 vizsgaközpontban szervezik meg. A korábbi években végzettek, vagy valamennyi írásbeli vizsgát újra leteszik, vagy csak azokból a tantárgyakból vizsgáznak, amelyekből nem sikerült átmenő jegyet szerezni. A vizsgázóknak 3 óra áll rendelkezésükre a tételek kidolgozás. Azok a tanulók, akiknek egészségi állapotuk miatt, például látás vagy hallássérülés, illetve neurofejlődési zavar esetén engedélyezték a vizsga körülmények módosítását, 2 órával többet maradhatnak a tanteremben. Csekély az esély egy új kormány megalakításáról szóló megállapodásra, jelentette ki Robert Szigjártó, a Nemzeti Liberális Párt főtitkára, aki szerint Nikos Ordán elnöknek kell előállnia egy kompromisszumos megoldással. Robert Szigjártó ma nyilatkozott az RFI-nek a kormányalakítás kapcsán. Kifejtette, az elmúlt hetekben kialakult patthelyzet miatt csekély az esély arra, hogy a pártok megállapodásra jussanak egy új kormány megalakításáról. A szociáldemokrata párt jelenlegi állásfoglalásai alapján az esélyek minimálisak. Ugyanis bár a PSD az AU-ral együtt idézte elő ezt a válságot, amikor megbuktatták a kormányt, eddig nem álltak elő megoldásokkal, csupán 2 álmegoldásuk volt, amelyek nem állták ki a parlamenti szavazás próbáját. Nyilatkozta a liberális politikus az RFI-nek. A képviselő kijelentette, hogy a PNL, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS elég sokat engedett a szociáldemokrata párttal folytatott kormányalakítási tárgyalások során. Életét vesztette egy 36 éves, az ikerterhessége 18. hetében járó kismama. Mindössze egy nappal azután, hogy azzal a biztosítékkal engedték haza a kórházból, hogy minden rendben van. A fájdalomtól összetört család nem törődömséggel vádolja az orvosokat. Állításuk szerint a nőt órákig hagyták a fájdalomtól üvölteni a kórházi ágyon. Fivér állítása szerint a kezelőorvosok úgy vélték, hogy csupán pánikrohama van, és mindössze nyugtatót adtak neki. Valójában súlyos fertőzése volt, ami végül a halálát okozta. Hozzátartozói azt tervezik, jogi úton követelik a felelősök elszámoltatását, számolt be az Observator News.ro. A 36 évesen elhunyt Georgiana 10 éven át küzdött az álmáért, hogy gyermeke szülessen. Több sikertelen in vitro megtermékenyítési kísérlet után végre sikerült és ikreket várt. A 18. hétben járt, terhesség azonban veszélyeztetett volt. Miután hazaengedték, néhány óra múlva állapota hirtelen leromlott, a mentő pedig csak 3 óra múlva ért be vele a klinikára. Párja elmondása szerint, amikor a mentő behozta a kórházba, vérzett, elment a nyákdugója, hányt és rázta a hideg. Ettől a pillanattól kezdve 7 órán át teljesen figyelmen kívül hagyták a nő segélykéréseit, ahogy fájdalmában üvöltött. Este 10 órakor tolták be a műtőbe a terhesség megszakítása, de ekkor már túl késő volt. A boncolási jegyzőkönyv súlyos magzatburok gyulladást állapított meg, amelyet mélyelhalás és többszörös szervi elégtelenség követett. A terhesség, a vajudás és a szülés időszakában erősíteni meg a páciensek jogait az a törvénykezdeményezés, amelyet elsőbbsülős szavazat többséggel fogadott el múlt héten a bukaresti szenátus. A tervezetet Rukszandrácsi Budiák Kornu, a Mentsétek meg Romániát Szövetség szenátora nyújtotta be. A szülést emberbarátabbá tévő kezdeményezés többek között RMDSZ-es törvényhozók is támogató aláírásukkal láttak el. A szenátus szavazása fontos lépés egy olyan egészségügyi rendszer felé, amely jobban odafigyel a nők szükségleteire és jogaik tiszteletben tartására. A kezdeményezés számos olyan nő tapasztalataira és aggályaira építve született meg, akik jelezték, hogy nagyobb fokú intimitásra, tiszteletre és biztonságra van szükség az élet egyik legfontosabb és legérzékenyebb pillanatában, olvasható a Mentsétek meg Romániát Szövetség közleményében. Az új rendelkezések egyértelműsítik és megerősítik a páciensek jogait a szülészeteken, különös tekintettel az intimitás védelmére, valamint arra lehetőségre, hogy a vajudás és a szülés idején egy általuk választott személy támogatását vehessék igénybe. A tervezet emellett további garanciákat vezet be a páciensek méltóságának és jogainak tiszteletben tartására az egészségügyi ellátás teljes időtartama alatt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró.

0: Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez az Úr, a seregek Istene. Ámos próféta 5. fejezetéből a 15. vers. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levelének 6. fejezetéből a 14. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
10: www.agnusradio.ru
9: Közösségünk honlapja.
11: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére is számítunk, ugyanis kezdődik a mesekosár, és Pumukli újabb történetét is ismerhetjük meg hamarosan, úgyhogy ha tehetik, tartsanak, tartsatok velünk!
1: Mesekosár!

Pumukli és a papagáj. Pumukli a hintájában üldögélt, és egy csodaszép verset költött, amikor betoppant Hartlné, hogy édermestertől 3 deszkát rendeljen meg polcnak. Miközben megbeszélték a méreteket, Hartlné pillantása rátévett a hintára, amely mintha magától lengedezett volna. De helyes hinta, kiáltott föl elragadtatva. Pont ilyen kellene a törpe papagájomnak, amely 2 napja repült be hozzám, mert nagyon szeret hintázni, nevetgélt, és nem vette észre, hogy a hintázás hirtelen gyorsabbá vált. Éder tüstént közölte, hogy a hinta nem eladó, de Hartley nem is akarta elvinni. Tudja, egész nap nem vagyok otthon, és szegény állat mindig egyedül van. Kedvesen nézett Éderre. De magának, Éder úr, kellemes társaság lenne egy ilyen madár. Éder hiába bizonygatta, hogy nincs szüksége társaságra. Hartley megmakacsolta magát. Egyszerűen idehozom a madarat, majd meglátja, mennyi örömet elég benne, és még hozzáfűzte. Talán jelentkezik a madár gazdája, már mindenhová cédulákat aggattam ki a környéken. Végül sikerült Édert meglágyítania. Hát, ha jó játszótársa lenne ez a papagáj Pumuklinak. A koboldnak viszont egyáltalán nem tetszett az ötlet. Amikor Hartlné elment, így morgott. Ami repül, az nem a szobába való, hanem a levegőbe. Éder némi töprengés után ezt indítványozta. Taníts meg beszélni a papagájt. Pumukli megvetően pittyeztette el a száját. Minek beszélne egy madár, inkább rögtön kiengedem. Még javában dohogott, amikor Hartlné visszatért a kalitkával, amit a nyitott ablakba állított, hogy a madár elég fényt és levegőt kapjon, majd távozott. Lám, milyen kedves, ahogy a fejecskéjét félre billenti, és úgy néz rád, mondta Éder. Én is félre billentett fejecskével nézem őt, de akkor is a fa tetején van a helye, nem pedig itt. Pufogott Pumukli, és meghúzta a madár farkát. Hagyd békén, mert kihajítlak, förmett rá Éder. A kobold durcásan rúgott bele a kalitkába. Nem kell kihajítanod, mert én magamtól is elmegyek. Szegte föl a fejét. Éder kinyitotta az ajtót. Tessék, menj el. Ha kinyitod nekem az ajtót, akkor én meg a madárnak nyitom ki. Kiabált Pumukli, és mielőtt Éder megakadályozhatta volna, kinyitotta a kalitka ajtaját, a madár meg hús kirepült rajta. Éder szörnyen mérges volt. De mielőtt még összeszitta volna Pumuklit, Hartlné megint visszajött. Éder úr, az imént találkoztam azzal a fiúval, aki a papagáj, megadtam neki a maga címét, hogy eljöjjön a madárért. Éder kényelmetlenül feszengett, mert kínos volt megmondania, hogy a madár ismét megszökött. Fritz nagyon csalódott lesz, mondta Hartlné szomorúan Éder vallomása után. Éder bólintott. Ő is sajnálta a fiút. Mihelyt Hartlné kint volt, Pumukli előbújt. Most aztán fogd meg a madarat, ha tudod, Fritz mindjárt jön érte. Édernek igaza volt. Kisvártatva boldogan érkezett meg a fiú, hogy átvegye a papagáját. Óriási volt a csalódása, amikor meglátta az üres kalitkát, és azt kellett hallania, hogy a madár megint megszökött. De nem lehet messze, talán kint ül az udvaron, a gesztenyefán. Próbálta Éder a fiút vigasztalni, és együtt kimentek. És valóban, egészen fent a fán fölfedezték a papagájt. Lóri, Lóri, gyere le! Kiabált neki Fritz, de mint hiába. Ezután Éder meg a gyerek felváltva kiabáltak, de az ilyet állat csak még feljebb röppent. Fölmászok! Futott Fritz a fához. Ne, maradj csak! A végén még leesel, és a madár se lesz meg. Inkább hozok egy létrát. Tartotta vissza a fiút Éder, és beszaladt a műhelybe a létráért. Ott egy igencsak megszeppent Pumuklit talált. Nagyon megbetegedett a torkom, suttogta a kis kobold. Valami kegyetlenül nyomja. A torkára mutatott. A rossz lelkiismeret nyomja, válaszolta Éder közönösen. Rossz lelkiismeret, az micsoda? Kérdezte Pumukli. Az akkor van, ha az ember rossz fát tesz a tűzre, és mások szenvednek miatta. Világosította fel Éder. Jaj, szegény Pumuklinak rossz lelkiismeret betegsége van.
aggódva nézett az asztalos mesterre. Nem lehet semmit se tenni ellene? Éder nevetését visszafolytva töprengő képet vágott. Hát, fogd el a madarat. Te láthatatlan vagy, előled nem menekül el, indítványozta. Akkor talán elmúlik a betegséged is, tette hozzá komolyan. Fritz ez alatt türelmetlenkedni kezdett. Attól félt, hogy a madara még tovább repül. Mégiscsak elkezdett fölmászni a fára. Lent a vastagabb ágakon még simán ment a dolog, de aztán a kabátjával olyan szerencsétlenül fennakadt, hogy se föl, se le nem tudott tovább moccanni. Édermester még időben érkezett a létrával, hogy megszabadítsa. A fiúnak könnyes volt a szeme. Egyrészt a kiált félelem miatt, másrészt, mert sehol sem látta a madarat. Most már végképp eltűnt, zokogott. Lehet, hogy visszarepült a műhelybe, mondta Éder. Fritz a fejét rázta. Azt nem hiszem. Gyere, legalább nézzük meg. Biztatta Éder a fiút. És csak ugyan. Amikor beléptek a műhelybe, a papagáj ott ült illedelmesen a kalitkájában, mintha sose repült volna ki. Ráadásul a kalitka ajtó is csukva volt. Fritz azonban túlságosan örült a megtalált madárnak ahhoz, hogy ezen csodálkozzék. Édermester, magukra maradva, gyöngéden felborzolt a Pumukli haját. Igazán nagyon ügyes voltál, dicsérte meg. A kobold ragyogott a boldogságtól, és elégedetten pattant a hintájába. Éder mosolygott. Az a furcsa nyomás is úgy látszik elmúlt a torkodból. Pumukli nagyot nyelt, majd elégedetten bólintott. Teljesen elmúlt, nyugtázta vidáman, és egy hosszú lélegzetű költemény megalkotásába fogott a madarakról, a fákról, és egy egészen rendkívüli koboldról.

0: Jó napot kívánok! Menetjegyeket, bérleteket kérem felmutatni. Légy szíves az a csokorrufival, menj kicsit arrébb. Ja, köszi! Te, ne nyalogasd az ablaküveget, nem látod, milyen koszos. Lufi Delfi Campo.
1: Szeretnénk megkérni az utazó közönséget, hogy a nagymarha melem miatt deformálódott sípára a várakozók és egy mozza segítségével próbálják meg helyre rácigálni a szerelvényt. Kaller professzor mutatja.
0: Mutatom!

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai mese. Holnap majd folytatjuk Pumukli történetét újabb kalandokkal. A következő percekben pedig azokra gondolunk, akik ma névnapjukat, születésnapjukat, vagy életük a más fontos eseményét ünneplik. Őket köszönti most Boldizsár Zeik Anna.
1: Június 29-én Pál, Péter, Beáta, Aladár, Emma, Orbán, Judit, Petra, Aliz, Szalomé és Ditta névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Pál a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi, kistermetű férfi. A Péter, héber, görög, latin eredetű név, jelentése kőszikla. Péter apostol neve a Bibliában eredetileg az arameus Kéfa, Kéfás volt, ennek görög fordítása a Petrus név. A magyar Péter változata névnek a latin Petrus formájából ered. A Beáta latin eredetű név Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, jelentése boldog. Az Aladár germán eredetű név valószínűleg a germán Aldarik vagy az Aldemár név megmagyarosodott alakja. Elemeinek eredeti jelentése öreg, tapasztalt, híres vagy hatalmas testőrhadnagy. Az Emma germán eredetű név alakváltozataival az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin Irmin germán isten nevéből származik. Más feltevés szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. Az Erm Irm névelem számos német név előtagjaként is előfordul, és az Emma ezek rövidülése is. Az Orbán a latin urbánus szóból származik, jelentése római, finom, művelt, udvarias ember. A Judit héber eredetű név, jelentése Júdeából származó nő. A Petra eredetére vonatkozóan több magyarázat létezik, egyik szerint héber, görög, latin eredetű név, jelentés a kőszikla. Másik magyarázat szerint a Petronella önállósult becézője, harmadik feltevés szerint a Péter férfi névnői párja. Az Aliz, héber, germán, francia, angol eredetű. Az Alice névből származik, amely az Adelheid, Alexandra, Aloysia, Elizabeth nevek önállósult francia és angol becézője. Jelentése nemes, harcos, bölcs. A Szalomé héber eredetű, jelentése Sion békéje. A Ditta, az Edith és a Judit önállósult becézője. Köszöntünk tehát június 29-én minden Pál, Péter, Beáta, Aladár, Emma, Orbán, Judit, Petra, Aliz, Szalomé és Ditta nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Demjén Ferenc klasszikusával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket. A következő percekben nekben pedig külön ajánlom az interjút azok figyelmébe, akik a klasszikus zenét kedvelik. Ugyanis kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a nyár folyamán június 26-a és augusztus 31-e között. Az érdeklődők a Clausen Music koncertsorozat zenei kínálatával töltekezhetnek hétfőnként és péntekenként. A június 26-a és augusztus 31-e közötti programról Potyó István főszervező számolt be. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat pedig július 1 és augusztus 29-e között szerdánként biztosítja a zenei hangulatot. A programot Miklós Noémi programfelelős ismertette. Az összeállítás riportere Pilbát Kincső.
1: Kolozsvár szívében ismét a zene kap főszerepet, a klasszikus zene kedvelői válogathatnak különböző nyári koncertsorozatokból június 26 és augusztus 31 között. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat kínálata július 1 és augusztus 29 között szerdánként biztosítja a zenei hangulatot, amelyről Miklós Noémi programfelelős számolt be. Nyári koncertsorozatra készülnek a Farkas utcai református templomban. Mit lehet tudni erről az eseményről? Ki a szervező? Mikor kerül erre sor?
2: A nyári koncertsorozat az már egy nagyon régi eseménysorozat, tehát már több éve zajlik minden nyáron. Hál' Istennek, eddig mindig sikerült megvalósítani. Ebben az évben július 1-én lesz az első hangverseny, ez egy szerdai nap, ugye nálunk ez a szokás, hogy mindig szerda este 7-től szoktak lenni a koncertek, és augusztus utolsó szerdájáig tartanak ebben az évben. Nagy része orgona koncert lesz, de lesz kamarazene is, illetve a koncertsorozat fénypontja ebben az évben a lipcsei Gewandhaus kórusnak a fellépése lesz július 8-án, ami remélhetőleg egy felejthetetlen élmény lesz mindenki számára. A koncertsorozatnak a szervezői természetesen a Belvárosi Református Egyházközség, illetve partnerként vesz részt a szervezésben a Bábesbolyai Tudományegyetem református tanárképző és zeneművészeti kara.
1: Szükséges jegyet váltani ezekre, vagy hogy lehet részt venni a koncerteken?
2: A koncertek látogatása természetesen ingyenes, ez mindig is így volt, és ezt a jó szokásunkat igyekszünk továbbra is megtartani, hiszen azt szeretnénk, hogy bárki részt tudjon venni ezeken a koncerteken, függetlenül attól, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezik. Ez egy nyitott eseményszorozat, mindenkit várunk szeretettel, aki a klasszikus zenét szereti, kedveli.
1: Mit jelent Kolozsvár életében ez a koncertsorozat, így, hogy már hagyománya van?
2: Kolozsvár zenei életében ez a koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zene kedvelőknek. Természetesen ez már egy néhány éve kiegészült ugye a Clausen Music sorozattal, amit a kollégám Potyó István szervez. Ott is szoktak koncerteket szervezni hétfőn, pénteken a Szent Mihály templomban, a Piarista templomban és az Evangélikus templomban, tehát így hetente legalább 3 koncertet tudunk felajánlani közösen a kolozsvári klasszikus zene kedvelőknek, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert akár a nyári kánikulában üdítő hatással lehet az emberre, hogyha beül egy-egy ilyen hűvös templomba, és végig tud hallgatni egy szép klasszikus zenei koncertet. Szeretettel várjuk a közönséget minden szerdán este 7-től.
1: Emellett az érdeklődők a Clausen Music koncertsorozat zenei kínálatából is válogathatnak. A június 26 és augusztus 31 közötti programot Potyó István főszervező ismertette. 20 koncert, 3 helyszín és temérdek zenei élmény, így lehet az idei Clausen Music koncertsorozatot jellemezni. Milyen helyszíneken és milyen időpontokban várják a résztvevőket, illetve kik és milyen repertoárral készülnek?
3: A Clausen Music a 8. évadához érkezett idén. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre újabb és újabb előadók és repertoárral örvendeztethetjük meg a kedves hallgatókat. Az egyik legszebb hozadéka tényleg az, hogy a 3 emblematikus helyszín főtér közelében, a Szent Mihály, a Lutheránus, illetve a Piarista templomokban zajlanak ezek a szép zenei koncertek. Ez a 20 koncert tényleg most június végétől egészen augusztus végéig kitöltik szép muzsikával a nyarunkat. A koncertek alkalmával hétfői nap az kimondottan az orgona muzsikának kedvez. Egy barokk hangszert hallhatunk, ugye a Szent Mihály templomban, ahol kimondottan barokkosabb repertoárok fognak felcsendülni, kezdve a Váradi Székesegyház karnagyától, de Szlovákiából is érkezik egy ügyes ifjú orgonista, tehát nemzetközi előadók is szerepelnek a előadók listáján, de ugyanúgy kolozsvári orgonisták, mint Csengeri Kosszák Zsuzsa vagy Amália Erdős, aki az konzervatóriumban is tanít, úgyhogy alternatívan a hétfői nap az orgona muzsikája, hogyha egyik hétfőn a Szent Mihályban, másik hétfőn a luteránus templomban, ugye ott egy romantikus hangszer van, egy gyönyörű Walker orgona, úgyhogy ott is hallgathatjuk az orgona muzsikát, kicsit másabb repertoárra profilálódva, tehát inkább ott a úgymond a 19. század végig 20. századi orgona literatúrának a művei csendülnek fel elsősorban. Pénteken pedig a kamarazenéi az elsőség. Vonós négyesek lesznek többször előadók a koncertek alkalmával, de gitárduó is meglátogat minket egy nagyon-nagyon profi csapat Konstancáról. Concerto Spiralis régi zeneegyüttes Csíkszeredából, akik már többször léptek fel nálunk. Nagy öröm számomra, hogy újból hallgathatjuk az Intono vonós négyest, akikkel már kezdetektől az első évattól előadói voltak az együttesünknek, illetve egy gyönyörű, komoly barokk ünnep lesz a zárókoncert, amikor a Schola Cantorum Transilvaniensis kórhű hangszereken fog muzsikálni a Szent Mihály templomban augusztus 31-én a zárókoncert alkalmával.
1: Említsük meg a szervezőket, hogy ki áll az egész koncertsorozat szervezése mögött.
3: A kezdetektől fogva az Egyházzene Kolozsvár Egyesület a főszervezője a Klasszikus nyári koncerteknek. Az Egyházzene Kolozsvári fő célja az, hogy a templomunkban zajló egyházzenei szolgálatok meg hangversenyek, koncerteket támogassa, szervezze és előtérbe helyezze, ismertesse a szép repertoárt, és hogy minőségi zene csendüljön fel templomainkban. Főként a Szent Mihály templomnak égisze alatt működünk, aki a legfőbb támogatónk.
1: Szükséges-e jegyet váltani, illetve az érdeklődők hol tájékozódhatnak bővebben arról, hogy melyik nap éppen hol lesz a fellépés?
3: A koncertjeink, köszönet a támogatóknak, ingyenesek, a belépés ingyenes, viszont nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, adományit, amelyeket a koncertek alkalmával adnak és támogatnak ezáltal. A hangversenyek műsora, teljes műsora megtalálható a webes felületeinken, az Egyházzene Kolozsvár Facebook oldalán, Klazon Music Instagram oldalon, a Szent Mihály Templom smk.ro koncert oldalon, és számos plakáton, amit majd a koncertek helyszínén találhatnak, illetve kisebb flyereken is tájékoztatjuk a teljes programról, tehát a templomokban található kis ismertetőkön is tájékozódhatnak a koncertekről, de minden hétfőn és minden pénteken lesznek ezek a hangversenyek. Hétfőn a Szent Mihály és Luteránus templomban, felváltva pénteken pedig a Pierista templomban este 7 órától. Szeretettel várunk mindenkit!
0: Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán egészen augusztus 31-ig. Az érdeklődők a Klauza Music koncertsorozat zenei kínálatával töltekezhetnek hétfőnként és péntekenként, ahogy hallhattuk. A programról Potyó István főszervező számolt be. A Farkas utcai nyári hangverseny sorozat pedig július 1 és augusztus 29-e között szerdánként biztosítja a zenei hangulatot és várja az érdeklődőket. Erről a programról Miklós Noémi programfelelős számolt be. A riporter pedig Pilbát Kincső volt. A következő percekben pedig Zorán énekel.

0: Az elmúlt percekben a Cotton Club Singers zenélt. Nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is hétfő déli magazin műsorunkban, Berzsenyi Dániel magyar költő gondolatával. Mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, s mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. Ez a mai napra választott idézet, én pedig Janicskó Mihálynő Émi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána pedig versrovatunkat hallhatják, 14 óra 20 perctől pedig keresztény élet felekezetközi műsorunkban Szecsődi Árpád számít figyelmükre. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő órában, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Híreink először címszavakban. A spanyol tőzsdékre is bevezetik a leggazdagabb romániai magyar cégét. Iszák Herzog szerint Izrael és Románia nem csak partnerek, hanem barátok is. Áldozatokat szed a kánikula. Többen vízbe fulladtak, a tűző nap miatt halt meg egy pásztor. Közel 130 ezer diák érettségizik a napokban. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, nagyon meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Bevezetik a négy spanyol tőzsdére a román telekommunikációs piacvezetőt, a Digit, írja az ekonomika.net a vállalat közleménye alapján. A Digit Communications NV spanyolországi leányvállalatát egyidejűleg vezetik be a madridi, a barcelonai, a bilbaói és a valenciai tőzsdére. Ennek során hozzávetőleg 150 millió euró értékben dobnak piacra új kibocsátású részvényeket. Az ajánlat másodlagos komponensét pedig a spanyol leányvállalat kizárólagos tulajdonosának, a Digit Románia Elszának a tulajdonában levő, meg nem nevezett értékű részvénycsomag képezi. A tőzsdei tranzakció eredményeként a Digi Románia tulajdon része nem csökkenhet 75% alá, közölte a vállalat. Az elsődleges ajánlatból származó bevételt az optikai kábelhálózat fejlesztésére és a mobiltelefonos infrastruktúra fejlesztésére fogják fordítani. Izrael és Románia nem csak partnerek, hanem barátok is, jelentette ki ma az izraeli elnök a Nikusordán államfővel közös sajtótájékoztatón. Iszák Herzog szerint romániai állami látogatása a két nap közötti különleges kapcsolat jelképe, amelynek gyökerei a romániai zsidóság több évszázados történelméig nyúlnak vissza. Az izraeli elnök elmondta, hogy a Kotrocsén palotába érkezése előtt Hiásban megemlékezett az ottani program áldozatairól. Felidéztük a múlt kegyetlenségeit. Remélem, hogy a levont tanulságokat megőrizzük, és mindent megteszünk azért, hogy a holokauszt emléke soha ne halványuljon el, fogalmazott Herzog. Az izraeli államfő szerint az antiszemitizmus átka ismét terjed a világban. Hangsúlyoztam, hogy közösen kell fellépni a mérgező gyűlölet minden formája ellen, Európában és a világ többi részén is. Úgy fogalmazott, Izrael és Románia ma két olyan életerős demokrácia, amelyet közös értékek és 70 éves diplomáciai múlt köt össze. Életét vesztette tegnap kora este egy 17 éves lány, aki tóba fulladt, ahová hűsölni ment be a Temes megyei Nagy Szent Miklóson. A tóhoz kiszálltak a rendőrök a mentőegységekkel és a tűzoltóság búvárjaival együtt, akik kiemelték a lányt a vízből, de a fiatal nem reagált az egészségügyi személyzet által végzett újraélesztési kísérletekre, így megállapították a halálát, közölte a Temes megyei rendőrfőkapitányság, írja a news.ro. Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indult büntetőeljárás. A fővárosban is életét vesztette egy férfi a Téj tóban, akit a búvárok már élettelenül emeltek ki a vízből. Brassóban pedig a tűzoltók tegnap óta keresnek egy embert, aki feltehetően az Oltéc folyóba fulladt a Vistyágátnál. Jásban egy 56 éves pásztort találtak összeesve a mezőn, miután órákat töltött a tűzőnapon. Röviddel később a kórházban hunyt el. Az utazók sem menekültek a hőségpoklától. A Jász-Bukarest vonatjárat több száz utasa közel 3 órán át rostokolt a vonatban, a Vászlói Buhaiest pályaudvaron, miután a mozdony menet közben kigyulladt, számolt be az Observator News.ro. Országszerte közel 130 ezer vizsgázó kezdte meg ma az érettségi vizsgát. A tanügyminisztérium adatai szerint a jelentkezők többsége, közel 116 ezer diák idén fejezte be tanulmányait. A vizsgákat országszerte 443 vizsgaközpontban szervezik meg. A korábbi években végzettek, vagy valamennyi írásbeli vizsgát újra leteszik, vagy csak azokból a tantárgyakból vizsgáznak, amelyekből nem sikerült átmenő jegyet szerezni. A vizsgázóknak 3 óra rendelkezésükre a tételek kidolgozására. Azok a tanulók, akiknek egészségi állapotuk miatt, például látás vagy hallássérülés, illetve neurofejlődési zavar esetén engedélyezték a vizsga körülmények módosítását, 2 órával többet maradhatnak a teremben. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire derült marad az égbolt, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 22 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 35 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
2: Jó hír.
3: Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez az Úr, a seregek istene. Ámos próféta 5. fejezetéből a 15. vers. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levelének 6. fejezetéből a 14. versen.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: Reklám.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt,

0: tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egyleje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Friss hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várom hallgatóinkat, de híreinket meghallgathatják még 17 órakor és 19 órakor is online műsorunkban. A következő percekben versovatunkat sugározzuk, ma a Te helyed című alkotást hallgatjuk meg.

A te helyed. Hova az Isten állított, bizony, az a te helyed. Csak ott lehet ő pajzsod, csak ott lehet mindig veled. Áldást, ha kíván adni rád, e földön szerte nem keres. Csak ott keres a helyeden, és jaj neked, ha az üres. Áld meg hát híven helyedet, akármilyen súlyos a kereszt. S ha tűz próbálja hitedet, ne óhajtsd elkerülni ezt. Ne nézz sóvárogva más felé, hatán helyed igénytelen. Dicsérd az Istent éppen ott, az elrejtett kicsiny helyen.

amit mulasztasz, úgy lehet, elhagyván a magad helyét, aztán áldástól fosztja meg Istennek egy más gyermekét. Gondold meg jól, a te helyed. Te töltsd be, senki más. Az Úr rád bízta, s ő vele tied lesz majd a számadás. Fogad naponként a helyet, mint Isten ajándékát. Ne szőj magad más terveket, add őket mind az Úrnak át. Győzelmet akkor át csupán, imád csak úgy hallgatja meg, ha mint az ő hű harcosa, el nem hagyod őrhelyedet. Halálig légy hű igazán, úgy nyersz majd égi koronát. Benned az Úr, ha hű maradsz, megdicsőítheti magát. Örvendve töltsd be tisztedet, s boldog reménnyel várd Urad. Hadd lássák meg mindenek, hogy ő békét és üdvöt ad. S ha majd királyod megjelen, a földön szerte nem keres, csak ott, saját kis helyeden, s örvendve látja, nem üres. Ó, boldog nap számodra az, ha itt, helyeden megtalált, magával visz a mennybe fel, s trónodon neked helyet áld.

0: Mai versrovatunkban Turmezei Erzsébet a Te helyed című alkotása csendült fel, utána pedig Mozart Ámol zongora versenyének részletét hallgattuk. A következőkben pedig keresztjén élet felekezetközi rovatunkban számít figyelmükre Szecsődi Árpád munkatársunk.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet hovatunk tartalmából. Műsorunkban a 115. Zsoltár versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Csoma Judit Margit, a Magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből, a jövendőlés és profécia című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Csoma Judit, Margit református lelkész vagyok Berekfürdőn. A mai napon a 115. Zsoltárt olvasom. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál. Segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok. Segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embernek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi. Mi áldjuk az Urat. Most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Itt vagyunk már a hét végén, és nem szűnünk meg az Urat dicsérni. Remélem, akik együtt haladtunk a Zsoltárok olvasásával, érezzük a lelkünkben, milyen nagy jót tett velünk Isten, hogy dicsérhetjük őt. Vagy mégsem? Sok a baj, sok a gond, nyomaszt a holnap. Még tartanak a vizsgák, még nincs vége az érettséginek, és ettől függ, most legalábbis úgy látszik, ettől függ minden is, a felvételi, a továbbtanulás. És akkor még az egészségről, az egzisztenciális kérdésekről nem is szóltunk. Vagy nem volt ez másként a Zsoltár megírásának az idején sem? Nem, nem volt. Krisztus előtt 587-ben a babiloni csapatok törtek rá Jeruzsálemre. Kirabolták a templomot, lerombolták a várost, elhurcolták a lakóit, ami a hitüket komoly krízisbe sodorta. Templom a vallásos központ romokban. A teljesség ígéretei elvesztették erejüket és érvényességüket. A rezignáció mindent eltakar. Vajon tényleg az emberi kéz csinálmányai, a néma, süket, vak, érzéketlen, mozdulatlan győz Izrael ura felett? Nem, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő, olvassuk. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani, és a végén a mindenek ellenére való hálaadás. Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Imádkozzunk! Lelkemben élő Istenem, a Te csended nem néma csend. A Te csönded beszédes, megnyugvást, békességet, megbékélést hozó csend. Isten csöndjében megnyílik a szem, a száj, a fül, megnyílik a szív, és már nem félek. Érzem, látom, tudom, hogy velem vagy, nem hagysz el. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 115. Zsoltár versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni az érdeklődők számára. A könyvnek a címe Ezékiás, a férfi, aki bízott Istenben. A könyvnek a szerzője Wolfgang Bünne. Bízott az Úrban, Izrael Istenében, nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Írja a Királyok második könyve, 18. rész, 5. verse. Milyen páratlan és rendkívüli módon értékeli Isten Ezékiás király személyét és életét. Ennek ellenére azonban Ezékiás gyakran háttérbe szorul a többi bibliai személy mögött. Ugyanakkor minden okunk megvan arra, hogy tanulmányozzuk ennek a férfinak nagy hatású történetét, mivel fontos dolgokat tanulhatunk belőle, és áldott szolgálatokra készíthet fel bennünket. Bízzunk Istenben, akár fent, akár lent járunk, vagy szürke hétköznapokat élünk meg. A kísértések és próbák idején ne csupán saját erőnkre és bölcsességünkre hagyatkozzunk. Ismerjük fel a jó mód és a jó idők rafinált buktatóit és veszélyeit. Ne veszítsük el bátorságunkat akkor sem, amikor Isten népe szellemi értelemben száraz időszakokon megy keresztül, hanem imádkozzunk megelevenedésért, számoljunk az ébredés lehetőségével, és tiszteljük meg Istent azzal, hogy a válságos időszakokban is egyre rendíthetetlenebbül bízunk benne. Ezt a kötetet az az imádság kísérte, hogy ébredjen bennünk érdeklődés az Ószövetség többi szereplőjének az életútja iránt is, és így tanuljunk az előttünk járó nemzedékek győzelmeiből és bukásaiból. Egy rövid bemutatóként pár mondatot a könyvből. Hóseásnak, Élá fiának, Izrael királyának a harmadik évében kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abi volt, Zekarja leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogy tett őse Dávid. Ezékiás király Jósiás mellett egyike azoknak a júdai királyoknak, akiknek az uralkodása idején Isten csodálatos ébredést ajándékozott. És mindez egy olyan időpontban történt, amikor Isten Hóseás és Ézsaiás próféta által már kimondta az ítéletet a nép fölött, amelyet a babiloniak néhány évtizeddel Ezékiás halála után be is teljesítettek. Azonban röviddel a hanyatlást megelőzően Júdában szellemi ébredés, radikális és messzeható reformáció ment végbe. Erről számolnak be a királyok, a krónikák könyvei, ezen kívül Ézsaiás próféta is. Általános feltételezés szerint Ezékiás Krisztus előtt 715-től 686-ig uralkodott, egy olyan időszakban, amikor az északi ország, Izrael nagy részét bálványimádása miatt asszír fogságba vitték. Tehát ez mind politikai, mind szellemi értelemben nyomasztó, bizonytalan idő volt, és lehangolónak látszottak a jövőbeli kilátások is. Érdekes, hogy a királyok és a krónika könyve Ezékiás életét más-más nézőpontból mutatja be. A királyok második könyve inkább azokat a politikai és erkölcsi reformokat hangsúlyozza, amelyeket Ezékiás végrehajtott, míg a krónikák második könyve a templom megtisztítására és az Isten tisztelet helyreállítására tér ki, beleértve a Páska ünnepet is, és részletesen beszámol arról, amiről a királyok második könyve teljes egészében hallgat. Ezékiás története azért különösebb aktuális, és azért jelent számunkra kihívást, mert mi, újszövetségi gyülekezet, szintén az utolsó időkben járunk. Az utolsó idők köztudottan már pünköstkor elkezdődtek, ma pedig, ha helyesen értelmezzük az idők jeleit, már az utolsó stádiumban vagyunk. Luther Márton már a 16. században készítette egy fogalmazványt, amelyben rávilágít saját kora kereszténységének hanyatlására. Mennyivel több okunk van nekünk ma arra, hogy azok miatt a liberális, ezoterikus és rajongó hatások miatt panaszkodjunk, amelyek még olyan gyülekezetekben is érvényesülnek, amelyek egyébként evangéliumi gyülekezetnek nevezik magukat.
Ugyanakkor azonban ma nem kevés olyan ismert személyiség van, aki világméretű ébredésről beszél, arról, hogy küszöbön áll a második reformáció, hogy egész törzsek és nemzetek váltanak át a kereszténységre. Például P. Wagner ismert missziológus, aki önmagát a jelenkori kereszténység apostolának kiáltotta ki, már 20 évvel ezelőtt azt jövendőlte, hogy az ő haláláig Törökországban 18 millió keresztény lesz. Az pedig még nem régen volt, amikor a világméretű evangéliumi kezdeményezés az IDE 2000, karöltve az evangelizáció 2000 katolikus kezdeményezéssel, többségében megevangelizált világot akart adni Krisztusnak annak idején a 2000. születésnapjára. Akkoriban bizonyos proféták arról beszéltek, hogy Isten azt szeretné, a teljes mértékben felkészülnénk minden idők legnagyobb ébredésre, és az volt a meggyőződésük, hogy ez a valaha létezett legjobb korszak arra, hogy együtt éljünk Istennel. Hát ha viszont józanul elemezzük legalább a nyugati világban azoknak a gyülekezeteknek az állapotát, amelyek evangéliumnak nevezik magukat, meg kell állapítanunk, hogy a legtöbb országban kialudt, vagy kialvóban van a keresztény bizonyságtétel lángja. Ez azonban soha nem lett ok a rezignációra. Ha az új szövetségi levelek az utolsó időkre nem is ígérnek globális ébredést, hanem általános hanyatlást, Isten mégis adhat bármikor és bárhol helyi ébredést, ami aztán szélesebb körben is kifejti a hatását. És pontosan ez az, amit Ezékiásnak és Jósiásnak a történetéből megtanulhatunk, akiknek az élete idején, Izrael végkorszakában Isten csodálatos és előre nem látható ébredést ajándékozott. Aktuális példája ennek Kína, ahol nézetünk szerint jelenleg a világ valószínűleg legnagyobb ébredését kísérhetjük figyelemmel, ami azonban minden nagyobb lárma nélkül zajlik, és amelyet maguk a kínai keresztények is alig észlelnek, mert nagy országukban többnyire csak a közvetlen környezetükben végbe menő szellemi történéseket képesek érzékelni. Fontos ugyanakkor, hogy Ezékiás idejében Isten népe ébredése úgy tűnik, hosszabb szellemi előzmények nélkül következett be. Legalábbis nem olvasunk arról, hogy éveken át nyilvános vagy titkos ima összejöveteleket tartottak volna, amilyenek egy ébredést gyakran megelőznek. Ezt az egyház történelemben a későbbiek során gyakran meg lehet figyelni, azonban itt, Izrael utolsó idejében úgy tűnik, nem így volt. Az a benyomásunk, hogy ezt az ébredést semmiképpen sem lehetett volna előre jelezni, hanem inkább a lezuduló záporra emlékeztet, ahogyan azt Luther 1524-ben találóan és hatásosan leírta. Kedves németek, addig vásároljatok, ameddig a piac ott van az ajtotok előtt. Addig takarítsátok be a termést, amíg süt a nap, és jó az idő. Addig éljetek Isten kegyelmével és igéjével, amíg jelen van. Mert tudnotok kell, Isten szava és kegyelme olyan, mint a lezúduló záporeső, nem tér oda-vissza, ahol már egyszer járt. A zsidóknak volt benne részük, de volt, nincs. Ott már semmi sincs. Pál elvitte Görögországba, volt, nincs, ott most a török van. Volt belőle része Rómának és a latin földnek is, de volt, nincs, nekik most pápájuk van. És nektek, németeknek nem szabad azt gondolnotok, hogy örökké itt lesz nálatok. Mert a hálátlanság és a megvető elutasítás nem engedi, hogy itt maradjon. Ezért nyúljon érte és ragadja meg, aki képes a kezét kinyújtani és képes megragadni. A lusta kezekre nem vár semmi jó. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel, és nyilván más kiadványainkat is. Akik hozzá szeretnének jutni ezekhez a könyvekhez, megtalálnak bennünket Kolozsváron, a Kornilő Koposzú utca 6 szám alatt. Honlapunk www.biblosalapítvány.org. Mindenkit szeretettel várunk!

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Jövendőlés és Profécia című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Jövendőlés, prófécia. A jövendőlés azt jelenti, előre mondani és hirdetni, amit Isten akar, és a következő időben, időkben cselekedni fog. A jövendőlés a lélek közvetlen munkálkodása. A jövendőlés vagy prófécia jól megkülönböztetendő a telepátiától és a jóslástól, azaz jövendő mondástól. Aki jövendől, prófétál, az a lélek közvetlen munkálkodása révén kap világosságot, és mindig megbízatás alapján szól. A prófétálás lelki ajándék, karizma, amelyet az egyes ember kap meg ugyan, de az mindig a gyülekezet hasznát szolgálja, mint valamennyi lelki ajándék. Erről olvasunk Pál apostolnak az első korintusbeliekhez írott levele 12. részének 10. verséből. A rómabeliekhez írott levél 12. részének 6-8-ig terjedő verseiből így szól az íge. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást. Az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. A jóslás a jövendőlés ellentéte. A jóslás homályos ösztönnyomán, öntudatlanul vagy félig öntudatosan, a jövendő mondó személyes részvétele nélkül szól. A Cselekedetek könyve 16. részében egy eset megmutatja nekünk, hogy az apostolok nem tréfálnak a jósokkal, mert fáj az embernek ilyen lealacsonyítása, sötét mesterkedések eszközéül. A sátáni hatalmak működése az ember személyiségét mindig kikapcsolja. A próféta pedig mindabban, amit hirdet, mindig személy szerint is érdekelt, és felelősséget érez az iránt, amit szól. Tehetségeit nem engedheti teljesen szabadjára, akikben prófétáló lélek van, alárendelik magukat a prófétáknak. A jövendőlés által Krisztus közvetlenül szól az ő gyülekezetéhez. A jövendőlés páratlan jelentősége tehát abban rejlik, hogy általa Krisztus, az Úr, közvetlenül szól a gyülekezetéhez. Amit a lélek a próféta által közöl, azt mindig Krisztustól veszi. János evangéliuma 16. részének 13-tól 14-ig terjedő versei. Krisztus prófétái tehetséggel fölruházott tagok, akik által vezeti a gyülekezetet, és általuk ad világosságot fontos döntéseknél, és jelenti meg az elkövetkezendő dolgokat, hogy a gyülekezet felkészülhessen azokra. Jövendőlés útján gondoskodik Krisztus arról, hogy az egész gyülekezeti élet rajta épüljön fel, és olyan dolgokat közöl a gyülekezettel, amelyek az előző nemzedékek elől még el voltak rejtve. Az Efézusbeliekhez írott levél 3. részének 5. versében. Ezt azonban nem azért teszi, hogy kíváncsiságát kielégítse, hanem hogy megmutassa neki céljait és feladatait, amelyeket számára éppen abban az időben rendelt. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a jövendőlés, profécia egyáltalán nem csupán a jövendőnek előre megmondása,
mert rávilágít a múltra is, és többnyire a jelennel is foglalkozik. A proféciával a gyülekezetnek világosságot kell kapnia annak meglátására, aminek fölismerése számára most szükséges. A profécia a gyülekezet életébe újra meg újra az isteni elevenség és közvetlenség vonásait hozza, általa mindig új élet árad a Biblia különben betűkké merevedő ígéibe is. Éppen ezért létkérdés a gyülekezet számára az, vajon van-e körében jövendőlés? Az első korintusi levél 14. részében Pál apostol azért mondja, hogy kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Mivel a profétálásban az ember, mint szabad és felelősségteljes lény, együtt tevékenykedik, ebben a világkorszakban, ahol annyi gyöngeséget hordozunk, csak rész szerint lehet bennünk a profétálás. Nagy azért a felelősségük a profétai kegyelmi ajándékkal felruházottaknak, hiszen el kell távolítaniuk személyiségükből mindent, ami a profécia értékét és tisztaságát befolyásolhatná, persze, amennyire rajtuk múlik. Ő Krisztus adott, ad és adni fog egyeseket profétákul a gyülekezetében. Írja Pál apostol az Efézusi levél 4. részének 11. versében. Ezért mindig voltak és lesznek. A helyi gyülekezetben szolgálatra felkentek és megbízottak között első helyen említi az ige a felsorolásban. Ez isteni fontossági sorrend. Ők az első felelősek az ige hamisítatlan, tiszta, egészséges hirdetéséért.

az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Jövendőlés és Profécia című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Mai műsorunkban Isten üzenete Csoma Judit Margit, a Magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 115. Zsoltár versei alapján, ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatta Babos Máton, és műsorunk befejező részében az Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Jövendőlés és Profécia című részt felolvasta Fejschmidt Mária. Ennyi fért keresztény élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk az elmúlt percekben Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot holnap délelőtti online műsorunkban is meghallgathatják a 10 órai híreket követően.

Lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, adás a legközelebb éjjel 3 órakor várj Önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián, Szabó Anita munkatársam. Online azonban továbbra is hallgathatnak. 17 órakor hírekkel jelentkezünk, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra után hírekkel és versrovatunkkal várjuk hallgatóinkat, 20 órakor esti mesével jelentkezünk. Éjjeli műsorunk első órájában klasszikus zenét sugárzunk, második óránkban a nap áhítata hangzik el, majd kalendárium és névnapköszöntő következik, illetve múlt hétfői keresztény élet felekezetközi rovatunkat hallgathatják újra. A homokóra harmadik órájában, tehát 5 óra után, múlt vasárnapi zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallgatjuk meg. Ezt követően pedig 6 órától ébreszt információs magazin műsorral várom a koránkelőket. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, én Berzsönyi Dániel magyar költő gondolatával búcsúzom. Mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, és mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. Ez a nap gondolata. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ru elektronikus posta címünkön, megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt, illetve keressék fel weboldalunkat is az agnusradio.ru-t, ahol újra hallgathatják műsorainkat, beszélgetéseinket. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott derűs délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: szegénység,
1: egészségpolitika istenség,
0: pénzre konvertált betegség,
1: környezetpolitika istenség,
0: katasztrofális reménység,
1: biztonságpolitika istenség,

0: Gyerebek!
1: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!

0: Rádiónk hírei először címszavakban. Közel 130 ezer diák érettségizik a napokban. Minimális az esély a pártok közötti megegyezésre egy liberális politikus szerint. Hazaküldték a kórházból, másnap fertőzés miatt meghalt az ikreket váró 36 éves nő. Törvénnyel erősítenék meg a szülőnők jogait. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, nagyon meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. Országszerte közel 130 ezer vizsgázó kezdte meg ma az érettségi vizsgát. A tanügyminisztérium adatai szerint a jelentkezők többsége, közel 116 ezer diák idén fejezte be tanulmányait. A vizsgákat országszerte 443 vizsgaközpontban szervezik meg. A korábbi években végzettek, vagy valamennyi írásbeli vizsgát újra leteszik, vagy csak azokból a tantárgyakból vizsgáznak, amelyekből nem sikerült átmenő jegyet szerezni. A vizsgázóknak 3 óra rendelkezésükre a tételek kidolgozására. Azok a tanulók, akiknek egészségi állapotuk miatt, például látás vagy hallássérülés, illetve neurofejlődési zavar esetén engedélyezték a vizsga körülmények módosítását, 2 órával többet maradhatnak a tanteremben. Csekély az esély egy új kormány megalakításáról szóló megállapodással, jelentette ki Robert Szijjártó, a Nemzeti Liberális Párt főtitkára, aki szerint Nikos Ordán elnöknek kell előállnia egy kompromisszumos megoldással. Robert Szijjártó ma nyilatkozott az RFI-nek a kormányalakítás kapcsán. Kifejtette, az elmúlt hetekben kialakult patthelyzet miatt csekély az esély arra, hogy a pártok megállapodásra jussanak egy új kormány megalakításáról. A szociáldemokrata párt jelenlegi állásfoglalásai alapján az esélyek minimálisak. Ugyanis bár a PSD az AU-ral együtt idézte elő ezt a válságot, amikor megbuktatták a kormányt, eddig nem álltak elő megoldásokkal, csupán 2 álmegoldásuk volt, amelyek nem állták ki a parlamenti szavazás próbáját. Nyilatkozta a liberális politikus az RFI-nek. A képviselő kijelentette, hogy a PNL, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS elég sokat engedett a szociáldemokrata párttal folytatott kormányalakítási tárgyalások során. Életét vesztette egy 36 éves, az ikerterhessége 18. hetében járó kismama, mindössze egy nappal azután, hogy azzal a biztosítékkal engedték haza a kórházból, hogy minden rendben van. A fájdalomtól összetört család nem törődömséggel vádolja az orvosokat. Állításuk szerint a nőt órákig hagyták a fájdalomtól üvölteni a kórházi ágyon. Fivér állítása szerint a kezelő orvosok úgy vélték, hogy csupán pánikrohama van, és mindössze nyugtatót adtak neki. Valójában súlyos fertőzése volt, ami végül a halálát okozta. Hozzátartozói azt tervezik, jogi úton követelik a felelősök elszámoltatását, számolt be az Observator News.ro. A 36 évesen elhunyt Georgiana 10 éven át küzdött az álmáért, hogy gyermeke szülessen. Több sikertelen in vitro megtermékenyítési kísérlet után végre sikerült és ikreket várt. A 18. hétben járt terhesség azonban veszélyeztetett volt. Miután hazaengedték, néhány óra múlva állapota hirtelen leromlott, a mentő pedig csak 3 óra múlva ért be vele a klinikára. Párja elmondása szerint, amikor a mentő behozta a kórházba, vérzett, elment a nyákdugója, hányt és rázta a hideg. Ettől a pillanattól kezdve 7 órán át teljesen figyelmen kívül hagyták a nő segélykéréseit, ahogy fájdalmában üvöltött. Este 10 órakor tolták be a műtőbe a terhesség megszakítása, de ekkor már túl késő volt. A boncolási jegyzőkönyv súlyos magzatburok gyulladást állapított meg, amelyet mielhalás és többszörös szervi elégtelenség követett. A terhesség, a vajudás és a szülés időszakában erősíteni meg a páciensek jogait az a törvénykezdeményezés, amelyet elsőbbsülős szavazat többséggel fogadott el múlt héten a bukaresti szenátus. A tervezetet Ruk Szendrácsi Budiákónu, a Mentsétek meg Romániát Szövetség szenátora nyújtotta be. A szülést emberbarátabbá tévő kezdeményezés többek között RMDSZ-es törvényhozók is támogató aláírásukkal láttak el. A szenátus szavazása fontos lépés egy olyan egészségügyi rendszer felé, amely jobban odafigyel a nők szükségleteire és jogaik tiszteletben tartására. A kezdeményezés számos olyan nő tapasztalataira és aggályaira építve született meg, akik jelezték, hogy nagyobb fokú intimitásra, tiszteletre és biztonságra van szükség az élet egyik legfontosabb és legérzékenyebb pillanatában, olvasható a Mentsétek meg Romániát Szövetség közleményében. Az új rendelkezések egyértelműsítik és megerősítik a páciensek jogait a szülészeteken, különös tekintettel az intimitás védelmére, valamint arra lehetőségre, hogy a vajudás és a szülés idején egy általuk választott személy támogatását vehessék igénybe. A tervezet emellett további garanciákat vezet be a páciensek méltóságának és jogainak tiszteletben tartására az egészségügyi ellátás teljes időtartama alatt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma többnyire derült marad az égbolt, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 22 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez az Úr, a seregek istene. Ámos próféta 5. fejezetéből a 15. vers. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levelének 6. fejezetéből a 14. vers.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget!
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
4: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
5: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
6: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
10: www.agnusradio.ru
9: Közösségünk honlapja.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. KT és IFI tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
12: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehető legjobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük.
11: Az évtanára.
13: Gondolom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer, meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot.

0: Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint ami motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást.
1: A Viski Folk Műhely
2: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom, színes volt a paletta.
1: Szécsi Mózes a hitről, emlékekről és vallásórákról.
3: Milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Beregszászi Református Gyülekezet idén is megszervezi KT és ifjúsági táborát ezen a héten és a jövő hét folyamán. A helyszín ezúttal is különleges, húkja a természet csendes ölelésében, ahol a fiatalok nem csak kikapcsolódhatnak, hanem hitükben is erősödhetnek. Hogy milyen programok várják a résztvevőket, miért fontosak ezek az alkalmak a fiatalok életében, és milyen lelki üzenetet hordoz az idei tábor, arról Margitics Jánost, ifjúsági lelkipásztort hallhatják.
4: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehetőleg jobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük. Két programunk van, a KT-s hetünk témája a mi atyánk, különböző mondatrészeit dolgozza fel, és aztán ebből egy egységes képet ad arról, hogy a Jézustól tanult imádkozás, a Jézustól tanult imádság milyen erővel bír, mit tud ez a mi életünkben behozni, milyen plusz és új dolgokat érthetünk meg ezáltal a hitünkre nézve, meg az Istennel való kapcsolatunkra nézve. Ez mindig aktuális, és nagyon mélyen meg tudja az embert érinteni és szólítani. Azt tudom mondani, hogy korra való tekintet nélkül, mert az, hogy valakivel beszélünk és valakivel kommunikálunk, az mindig egy ilyen nagyon érdekes és megrendítő élmény, hát pláne, ha az Istenről van szó. Az IFIS hétre pedig ott a hit fegyverzeteiről fogunk majd együtt beszélgetni, együtt elgondolkodni, mert nekünk az ifi közösségünk, hál' Istennek, egy szolgáló ifi közösség, és ebből fakadóan azért nagyon sok hitharc van, amit ezek a fiatalok is megélnek, megtapasztalnak, és ezekre a kérdésekre próbáljuk meg együtt megtalálni a választ. Egy tábori napunk az nagyjából úgy néz ki, hogy reggeli ébredés után egy kis sátortakarítás, némi tollászkodás, hogy evel a régies kifejezéssel éljek, ugye a reggeli higiéniának az elvégzése, fogmosás és arcmosás és stb. A sátrainknak a rendbetétele, aztán közösen elkészítjük a reggelit, belevetjük magunkat rögtön egy lelki programba, jön az áhítat, és akkor azután csoportos feldolgozások jönnek, egy mini előadás, amit egy ifjú tart, a napi témának a bevezetője, amin keresztül egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy mi az aznapra vett lelki táplálék. Utána van egy csomó élményben gazdag csoportos együttlét, megismerkedések, feldolgozások, bár egy gyülekezetből vagyunk, de a fiataljaink azok mégsem egy iskolába járnak, hanem több helyről jönnek össze, és ezért mindig hangsúlyt fektetünk arra, hogy azért a hét ne menjen el úgy, hogy nem tudjuk meg egymás neveit, és nem tudunk egymásról, úgyhogy erre is külön odafigyelünk, aztán jön egy ebéd, az ebéd után egy 10-15 perces rövid lazítás, és akkor szokott általában a legnagyobb rekkenő hőség lenni, ilyenkor pedig bevonulunk az erdőbe, ahol a magas fák alatt métázunk, különböző csapatépítő játékokat hajtunk végre, és ott vagyunk, ott töltjük el a legforróbb órákat. Aztán amikor már a nap egy picit kezd a horizont közelébe jutni, és már egyre hosszabbak az árnyékok, akkor jövünk vissza, iszunk, tusolunk, különböző dolgokat hajtunk végre, kicsit pihenünk, és aztán jön egy délutáni előadás, a délutáni előadás után pedig van egy rövid csoportbeszélgetés, ahol imádkoznak is a fiatalok együtt. Ezeknek mindig, ahogy megyünk előre a hétben egyre mélyebb és ahogy a csoportok beszámolnak, egyre megrendítőbbek az erői ezeknek az együttléteknek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon szép dolog. Aztán jön a vacsora, vacsora után pedig az est legfontosabb része az evangelizáció, ahol dicsőítünk, ahol együtt vagyunk, és ahol a lelkipásztor teszi fel azt a kérdést, nyilván sokféle módon kibontva, hogy vagyunk mi Jézus Krisztussal. Vannak imasétáink, vannak egyéni beszélgetéseink, a fiatalok beszélnek Jézusról a fiataloknak. Ez egy nagyon fontos koncepció itt a táboron belül. Ezt mindig igyekszünk nagyon hangsúlyozni, hogy ez a legerősebb módunk, bár mi is itt vagyunk lelkészekként, és állunk rendelkezésre, de azt vettük észre, hogy amikor már egy fiatal életében egy hitharc elkészült, azt ő tudja a leghitelesebben, a legérthetőbben átadni egy másiknak, és erre van is igényük. Kérdezgetik is egymást tábortusz körül, nagyon sokszor van a kérdéses ládában az, hogy XY megtérése és a tező megtérése is, és van úgy, hogy fél órákat, 40 perceket hallgatjuk egymást, hogy kinek mit végzett el az életében az Isten. Nem utolsó sorban interaktívan, élménypedagógiás módszerekkel is igyekszünk ezeket a dolgokat feltárni és megérteni. A KT tábor az valóban szerves része a konfirmációi képzésnek. Nem csak az átadott tudásban látjuk a konfirmandus képzésünknek az eredményességét és a sikerességét, hanem ebbe az együtt töltött időbe is, amikor tényleg van időnk egymásra. Ebben a rohanó világunkban kezd kikopni a közösségi élmény, és eléggé gyakran meg tud ismétlődni az például, hogy tanteremben is úgy ülnek egymás mellett a fiatalok, akár minden szünetben is, hogy egy okos eszközt pörgetnek, és eléggé kiüresedtek ezek a dolgok. És itt fent a mi táborhelyünkön, ahol az Úr kegyelméből nagyon rossz az internet, itt nagyon sokszor észre lehet azt venni, hogy nem működik az eszköz, ott van előttük letéve az asztalon, és közben beszélgetnek, közben megismerik egymást, és úgy ráhangolódnak, rákapcsolódnak egymásra. Az előző évekből kiindulva az első pár nap az mindig egy kicsit ilyen tartózkodó még, hogy hát hogy lesz itt ez a táborozás, mit lehet itt csinálni, és milyen dolgok fogják az embert várni. Aztán egy pár éjszaka után átfordul az egész, és minthogyha egész életükbe sátoroztak volna ezek a fiatalok. Nagy, kényelmes sátraink vannak, matracokkal, meleg hálózsákokkal, amúgy is, hogyha 2-3-4-5 ember van egy sátorban, az már felmelegíti az éjszakai hidegben ott a benti levegőt is, úgyhogy ilyen szempontból ezek nagyon komfortos sátrak, és a kiszolgáló egységeink is nagyon, nagyon arra vannak kiképezve, hogy a lehetőségekhez mérten azért mindenféleképpen hozzátegyenek az élményhez, de azt látjuk, hogy aki itt eltölt egy hetet, abban ez maradandó emlékké válik. Még akkor is, hogyha volt olyan, amivel meg kellett küzdeni, a lányoknak mindig egy nagy harcot jelent a bogarak jelenléte, de aztán idővel valahogy ezzel is megbarátkoznak, és például az utolsó esték, amikor együtt vagyunk, együtt töltjük az időt, akkor nagyon sokszor látni azt, hogy átadott életek jelennek meg. Láthatóvá válik az, hogy egy olyan élménnyel megy haza innen a fiatal, ami nem csak egy jó buli volt, hanem valami lelki dolog is, és ez egy igazi és ritka kincs. A szülőktől is azt látjuk, hogy mondják, hogy hát nem akar hazafele menni a gyermek, és azt hiszem, ezek azok a visszajelzések, amik önmagukért beszélnek, ezt már eredményként is elkönyvelhetjük. Hát a gyümölcsei a tábornak az azokban a fiatalokban érhető tetten, akik egykor itt résztvevők voltak, mára pedig már szervezői és segítői a tábornak. Őkértük nagyon hálásak vagyunk, mert velük együtt gördül ez a dolog tovább. A nyári szünet az sok mindent hoz az ember életében, szabadidőt, némi kötelezettségtől való elállást, és sok olyan dolgot, ami az ember életében eddig nem így volt, aztán most a nyáron így van. Én szerintem nem mindegy, hogy mivel töltünk meg egy nyarat egy fiatal életében, és egy KT-tábort és egy ifistábort is én egy nagyon hangsúlyos és egy nagyon fontos dolognak látok, és szerintem nagyon nagy veszteség, hogyha ez kimarad az ember életéből, mert ez az időszak a fiatal életben, a hitben való megerősödés, a közösségbe való betalálás, az a későbbiekben is óriási erőforrást tud jelenteni. Én látom a nagyifis közösségben, hogy mind a mai napig egy-egy vizsgai időszakból, egy-egy rossz, megterhelő, próbaterhes periódusból nagyon jól esik nekik bemenekülni abba a kis biztonságos társaságba, ami az övéké, és jól esik nekik ott együtt megélni az Istennel való közösséget. A gyülekezetünk közössége, szülők, önkénteseink, presbiter testvérek közül néhányan azt vállalják fel, hogy előkészítik a tábort, éjjeli őrségben vesznek részt, bizonyságtételeket mondanak el, különböző alkalmakba a hátteret biztosítják, gépjárműveiket felajánlják a táborhelyre való eljutásba, tehát széles körben támogatnak bennünket, és ennek a támogatásnak óriási jelentősége van, mert nem tudnánk mindent egy kézből megoldani, nem lehet ugyanazzal a csapattal levezetni egy táborhetet, és fel is építeni velük mindazt, ami kell az infrastruktúrához, mert például a sátrakat és egy-két dolgot az bontjuk, tehát nagyban támaszkodunk ezekre az önkéntesekre, akiknek a hívó szó az Istennek a szolgálata, és itt vannak, és lelkesen kaszálnak, és füvet gyűjtenek, és betonoznak, és minden éven valahogy jobbá teszik a tábort. Minden éven próbálunk újítani a dolgokon, az éven néhány tisztasági helyet sikerült lebetonozni, a fürdő helyiségeket, a fiúkét, de leginkább arra a rendre próbálunk törekedni, ez minden éven egy óriási feladat, hogy a természettől visszakérjük egy-két hétre ezt a két telket, amin táborozik a gyülekezetünk ifjúsága. Ezek azok a dolgok, amik a helyére kerültek, és nagyon sok munkaóra van beletéve abba, hogy ez a tábor létrejöhessen. Először egy udvaron voltunk itt Kukján, és hát egy ilyen Covid kísérletnek tűnt az egész, aztán évek alatt, ez már az 5. évad, ami itt táborozik, egyszer csak ilyen mémé, ilyen alapfogalommá vált, hogy Kukja. Én szerintem ez az a hely, ahol egy kicsit hátrahagyunk mindent, és ezt az időt úgy nagyon Istennek szenteljük. Munkatársaktól kezdve fiatalokig, és hogyha a mi gyülekezetünkben felmerül ez a szó, hogy Kukja, akkor ez az odaszállás, az Isten elé való borulás lesz ez alatt értve. Hát a KT-s táborunk után van az ifis táborunk, amikor a gyülekezet fiataljait korra való tekintet nélkül hívjuk még egyet táborozni. Ez 3 nap, 2 éjszaka. Ilyenkor azokra a közösségekre is próbálunk egy pici hangsúlyt fektetni, amik teherhordozói a gyülekezetünkben fiatalokként, és próbáljuk őket emelni azáltal, hogy nekik szóló lelki tanítást fogalmazunk meg, és hozunk velük, beszélgetünk, egy kicsit próbálunk jobban törődni velük, látni az ő igényeiket, foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik őket feszítik, ami bennük van, és erre nagyon nagy igény van, tehát most már azt hiszem nem is lehetne elhagyni ezt a második tábort, és ennek a tábornak is egy nagyon fontos szerepe az a közösség, amiből aztán egész éven dolgozunk. Minden mindennel összefügg ebben az ifjúsági munka stratégiában, amit mi viszünk, mert ezek nélkül, a megerősítő alkalmak nélkül nem lennének itt velünk egy egész évig azok a fiatalok, akik valahol itt otthonra, feladatra, közösségre találnak, és ahol szépen lassan beérnek a résztvevőből a segítőig, és a segítőből pedig a munkatársig. Hát, hogy mindenképpen vállalják be, és mindenképpen vegyenek részt ezekben a táborokban, mert bár nem úgy tűnhet, de életre szól, és örök életre szól, ami ebben a táborban az ember meg tud tapasztalni.
1: Az elmúlt percekben Margitics Jánost, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkészét hallhatták. Day. a református tanárképző és zeneművészeti kar hallgatói szavazatai alapján idén is átadták az év tanára díjat dr. Márton János adjunktusnak. Az elkövetkezőkben a hivatásáról és az egyetemi szféra kihívásairól kérdeztük dr. Márton János adjunktust. A riporter Bálint Enikő.
5: Szeretettel köszöntöm a rádiunk stúdiójában. Hogyan lesz valaki az év tanára?
0: Mindenkelőtt köszönöm szépen a meghívást. Hogy én hogyan lettem az évtanár, azt pontosan nem tudom, de arra gondolok, hogy diákok jelöltek, én elfogadtam a jelölést, és akkor, hát ez gyakorlatilag ez így történt, hogy át is kellett venni, meg ott volt pár értékelő szó, meg beszéd, nem csak az én, hanem általában a tanároknak a munkájára.
5: Milyen az egyetemi szféra, az egyetemi élet, milyen egyetemi teendők voltak ebben az évben? Tudna erről mesélni?
0: Hát sokrétű. De én elmondom azt, hogy én mivel foglalkoztam, mert mindennel nem lehet. Én gyakorló lelkész is vagyok közben, és emiatt én, amivel foglalkoztam, az inkább a tanítás volt. Nekem az a szívem csücske, hogy hogyan tudjuk átadni. Ugye én biblikát tanítok meg, bibliaismeretet, ószövetséget, és nekem az nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk élővé tenni azt, amit a Bibliában olvasunk. És emiatt nekem ez volt, és ez a célkitűzésem, hogy én így megpróbálom. Nem inkább elméletet is tanítunk, természetesen, mert hozzátartozik az oktatáshoz, viszont én ezt az utat megpróbálom bejárni, hogy hogyan jutunk el az elmélettől a gyakorlatig.
5: Lehet erről mesélni, beszélni, hogyan jutnak el?
0: Igen, én csak a saját álláspontomban biztos több van, de nekem azért is ez a célkitűzésem, mert mindig úgy éreztem, vagy legalábbis nagyon sokszor, amikor fiatalokkal beszélgettem a Szentírásról, egy kicsit idegen. Idegen a nyelvezete, már én az Ószövetség, de az Újszövetségről is elmondhatom, hogy valószínű, hogy az egy kicsit közelebb áll a fiatalok meg az emberek szívéhez, az Ószövetséget egy kicsit idegenként kezeli. És akkor nekem ez volt a meglátásom, hogy abból indulok ki, hogy a Bibliának, az Ószövetségnek is élő szövege van, akkor ezt valahogy meg is kell tanulni, megélni, és akkor én mindig a gyakorlati életbe szoktam átvezetni, hogy például a szeres fele barátodat az hogyan érvényesül jelen pillanatban. Vagy ugye egy nehéz téma, de érdekes, hogy hogyan lehet eljutni egészen a megbocsájtásig. Vagy a szemet szemért, fogad fogért című. És ilyen apró dolgokon keresztül próbálom megláttatni a gyakorlati életben a Bibliának az igazságait.
5: Mi az, ami kihívás volt ebben a tanévben, egyetemi évben?
0: Nekem maga a tanítás azért, mert nagyon aktualizálni kell, ezért mindig egy kihívás, hogy és arra mindig fel kell készülni, meg nem csak a Szentírást, hanem egy csomó mindent kell még hozzáolvasni, meg a fiatalok életével is nekem egy kicsit meg kell barátkozni, hiszen elég nagy a korkülönbség köztünk. Nekem szerencsére van nekünk 4 gyerekünk, úgyhogy a gyerekeim életén keresztül is tudom azt, hogy mi az, ami a fiatalok életében is fontos jelen pillanatban, vagy hogyan gondolkoznak. Ugye van egy generációs különbség, mentalitásbeli különbség, és nekem, ha kihívásokról beszélünk, ez is kihívás, hogy hogyan tudom én, mint egy 56 éves, régen volt fiatal, megértetni magamat és megérteni a fiataloknak a gondolkodását. Nem azt tapasztalom, hogy ők rosszak lennének, hanem az, hogy másképpen gondolkoznak. Az életről, más az életfelfogásuk. Szívesen beszélek nekik arról, vagy kérdezem őket arról, hogy mi az életnek a célja számukra, miben látják. Még egyszer nem úgy, hogy én értékelni akarok, hanem csak látni szeretném ezeket a kérdéseket, mert ehhez kötöm hozzá az anyagot. És ez egy kihívás, ugye ezekhez a kérdésekhez hozzákötni azt, amit a Biblia is tanít.
5: Mennyire sikerül tartani a diákokkal a kapcsolatot?
0: Most én megint csak, hogy én látom, nem biztos, hogy így van, mert ezt tőlük kellene megkérdezni. Én úgy érzem, hogy sikerül. Tehát amire én odafigyelek az, hogy minél több időt eltölteni velük. Nem könnyű, ugye a vallástanárképzőn is úgy vannak, hogy van, aki több szakos, több egyetemre is jár, dupla szakosak, emiatt nagyon nehéz mindent úgy összehangolni, hogy minden alkalommal mindenki ott legyen, igyekszünk erre odafigyelni, viszont ezt nehéz megtenni, de a lehetőségekhez mérteni, én úgy gondolom, hogy nekünk tanároknak és a kollégáim is ezt végzik, az a lényeges, hogy minél több időt ott eltöltsünk velük, nem csak az órán, hanem az órákon kívül is. És ehhez van nekünk egy nagyon jó alkalom és lehetőség, amikor hétfőn délután este együtt tudunk lenni egy ilyen biblióra, elcsendesedés, együtt elmélkedés alkalmával.
5: Volt-e már arra példa, hogy felkészült egy prédikációra, és azt akár az órán is tudta alkalmazni, vagy fordítva?
0: Na, nagyon sokszor. Összekötöm a kettőt, tehát én 30 éve vagyok gyakorló lelkész, Boncinán. nem ez az első gyülekezeti helyem, de 30 éve már ott vagyok, és akkor nekem ez nagyon jó, mert kiegészíti az ige hirdetés szolgálatomat is, hogy azt, amit végigbeszélek a fiatalokkal, vagy megbeszélünk, azt én be tudom vinni az ige hirdetésbe is. És fordítva is, azt, amit mondjuk a gyülekezetben tapasztalok, ezt is fontosnak találom, hogy van nekem egy gyülekezeti tapasztalatom is, és ezt én be tudom építeni, mert látom, hogy a gyülekezetben mi hogy működik, és látom azt is, hogy mi nem működik. Például nehezen működtetünk ilyen a fiatalokkal közös alkalmakat, legalábbis én Boncinál. Látom az akadályait is, és ezt végig tudom, az én, mondjam így, gondjaimat végig tudom velük is beszélni, és tőlük is tudok segítséget kérni, mert másképpen látják kívülállóként ezeket a dolgokat, és én nagyon sokat tanultam ilyen szempontból a diákoktól. Nagyon sokat.
5: Melyik volt az az évfolyam, amelyikkel a leggördülékenyebb volt a tanulás vagy az eszmecsere?
0: Mondhatnám, mindenikkel működött a kapcsolattartás, meg a gördülékenység is. De most nekem az első évfolyamon van, akik másodévesek, és én úgy érzem, hogy velük egy kicsivel több időt is el tudtam tölteni, évfolyam felelős tanárként is. És igyekeztem őket ki is mozdítani, tehát alkalmakat közösen megszervezni. Nem sokat, de volt kettő, egy kicsit szétnézni a városban meg. Hát ilyen barátkozás, ismerkedés, de nem az egyetem falain belül, hanem egy kicsit kint a városban is kötetlenebb beszélgetések lehetősége is volt ez.
5: És hogy gondolja, miért választhatták az év tanárának?
0: Nem tudom megmondani. Pontosan nem tudom megmondani, de gyanítom. Gyanítom, hogy tényleg azért is, mert úgy közös hullámhosszon tudtunk lenni egy csomó kérdésben. Most ez valószínű, hogy az ő érdemük is, hogy rám tudtak hangolódni, meg arra, amit elmondok. Valószínű, nekem is annyi érdemem van, hogyha őszinte akarok lenni, hogy én is rájuk tudtam hangolódni, és nem akartam én soha elhatárolódni annyira, tehát, hogy amit én mondok, az a teljes igazság, mert biztos nem az. És úgy gondolom, hogy az, hogy kölcsönösen próbáltunk meg egymástól tanulni, kicsit jobban összekovácsolt bennünket, és lehet, hogy ez is egy ilyen.
5: Miért válaszza valaki a református tanárképző zeneművészeti kart? Mint akár mesterit, doktorit vagy alapképzést?
0: Most én csak amit tőlük hallottam. Amikor oda kerülnek az első évre, akkor valószínű, hogy van egy kis, hát lehet, hogy rosszul fogalmazok, de nekem az a tapasztalatom, hogy annyi elvárásuk van, amikor oda kerülnek, meg van csomó elképzelésük, hogy hogyan is működik az egyetemi élet, hogy hogyan működik a tanár-diák kapcsolat, és akkor, amikor belecsöppennek az egyetemi életbe, a valós egyetemi életbe, rájönnek, hogy az nem úgy van, ahogy ők azt elképzelték. De szerintem mindenki, aki tanult ezen keresztül ment, és akkor utána jön az alkalmazkodási időszak, amikor megpróbálnak ráhangolódni, de azt hiszem, hogy amit én csodálok bennük, hogy mindannak ellenére a sok negatív véleményt mond az én korosztályban az idősebbek a fiatalokról, azért is jön, mert van bennük egy óriási kereső, meg lelkiség iránti vágy. És én ezt mindig tiszteltem bennük, hogy lehet, hogy nem azt kaptak, vagy nem azt kapnak, amit ők éppen elvárnak, de azért mégis van bennük egy óriási kíváncsiság, például én a Szentírásra gondolok, van bennük egy óriási kíváncsiság a Szentírás iránt, meg egy nagy tisztelet, meg szeretet is iránta, meg az iránt, amit a Szentírás tanít. És én gondolom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer. Meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez vezeti, ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint ami motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást. Még csak köszönetként úgy a kollégáknak is, mert az, hogy évtanára szerintem nem csak egy személynek a munkáját értékeli, hanem a tanári közösségnek a munkáját. Legyen szó a zenészekről, vagy legyen szó a kollégákról a vallástanárképzőn. És természetesen a diákoknak is úgy érzem, hogy jelentős részük van ebben, mert az, hogy ők ott vannak, hogy jelen vannak, hogy igényeik vannak. Ez is azt jelzi, hogy nekünk jobban kell átadni azt, amit tudunk, és jobban oda kell figyelni rájuk. És én ezt is szeretném nekik megköszönni, hogy így ők is közben figyelnek ránk, meg kritikusak is néha-néha, de jó indulattal és szeretettel mondják el azt, hogy az, ami van, lehet, hogy nem tökéletes, de lehet fejleszteni.
5: Köszönjük, hogy itt volt velünk.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Az elmúlt percekben dr. Márton János adjunktussal beszélgettünk a hivatásáról és az egyetemi tevékenységeiről.

0: Kárpátalja. A Viski Fog műhely egy kárpátaljai kulturális és hagyományőrző műhely, amelyet Becske Adrien vezet. Az intézmény rendszeresen tart népzenei, néptánc és kézműves foglalkozásokat, ahol közel 80 helyi gyermekkel és fiatallal ismertetik meg a népi hagyományokat. Június elején zajlott a Viski népzene és néptánc tábor, amelyet minden évben megszerveznek. A Fog műhelyről és a táborokról Becske Adriennel, a Viski Fog műhely vezetőjével beszélget Birta Zoltán.
1: Nagyon izgalmas hetek és napok zajlanak a Viski Folk műhelynek az életében. Rengeteg zenélés, rengeteg mosoly, rengeteg program és különféle megközelítésben telnek a nyár első hetei. Tábor, aztán kirándulás, éppen most pedig a

0: az újabb nagyszabású tábor, de menjünk sorban időrendi időszakban. Mik voltak ezek a programok, mik kell tudni a Viski Folk Műhely nyár elejé néptánc és népzenetáboráról?
1: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom. Nagyon nagy volt a zenei, színes volt a paletta, és ehhez csatlakoztak még két tánccsoport, a Szivárvány tánccsoport, Haladó és Kicsik csapata. A kicsi Szatmárit tanultak, a nagyok Magyar Bődit, és a helyi oktatók oktatták őket, a zenészeket pedig zömébe erdélyi oktatók és anyaországi oktatók, ott válaszúti muzsika volt a palettán, és rába közi, tehát egész héten zajlottak ezek a foglalkozások, délután a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartottunk a Viski tájházba, a többi foglalkozáshoz pedig a helyi magyar iskolába zajlottak, esténként táncházzal zárt, és akinek még maradt ereje és kedve, ahol már a családtagok is, felnőttek is jöhettek, az a Viskétterembe volt egy ilyen kis folkocsmának nevezett kis összejövetel, ahol is az erdélyi oktatók különféle muzsikával szórakoztatták az egybegyülteket. És akkor ezt az egész hetet egy záró műsorral fejeztük be, ahol a gyerekek bemutathatták, hogy mit tanultak a hét folyamán, és mire felszusszantunk volna és levegőt vettünk volna, másnap már indultunk egy biciklitúrás, ottalvó, sajáni kirándulás, hiszen egész évben tényleg mindenhová hoztuk, nyúztuk őket órákra, fellépésekre, és ez volt a jól megérdemelt pihenés, ahol lovagolhattak a gyerekek, a Viski Jótékonysági Alapítványnak a jóvoltából. Medencézhettek, bogrács hoztunk, sátorba aludtunk, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, azzal együtt, hogy fárasztó, nagyon feltöltő alkalmak voltak, hiszen ilyenkor együtt vannak, mással foglalkoznak, mint ami körülvesz minket a hétköznapokba. Úgy gondolom, egy kicsit sikerült mindenkinek kiszakadni, tanulni és feltöltődni. És mire magunkhoz tértünk volna, addigra már itt találtuk magunkat Sátoraljaújhelyen, ugye, ahol az ismert körülmények miatt itt kell megtartsuk a kárpátaljai népzenés néptánctábort, ami idén jubilál. 30. alkalommal kerül megrendezésre. Lesz két külön műsor a táboron belül, azaz egyik a Szóla Fülemüle népzenei és néptánc versenyen díjazottak gálája, és az Átalmennék én a Tiszán díjazottak gálája, amit aztán egy 20. jubileumi Pál István szalonna és bandája koncerttel fűszereznek meg a szervezők.
0: Maradjunk kezdetben a ti közösségeteknél, a Viski Folk Műhely egész évben közösségben tartja a viskés vonzás körzetében lévő gyermekeket. Mesélj magatokról, mesélj arról, annyi közel 80 gyermekről, mi az évi munkátok, amit mindenképpen érdemes mutatni a hallgatóknak?
1: Hát én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy mi oktatunk és a gyerekeket próbáljuk közösségbe tartani. Tehát, hogy mindenféle programokat szervezünk nekik azon kívül, hogy az oktatási anyag is zajlik. Tehát évközben is különböző táncházakat szervezünk nekik, másféle kirándulásokat is, például a Tiszát voltunk takarítani, egy kezdeményezhez csatlakoztunk, különböző fesztiválokon lépünk fel, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb célja ennek a műhelynek az, hogy ezeket a gyerekeket közösségbe tartja. Tehát, hogy oké, hogy megtanulják azt, amit mi kérünk tőlük, és tényleg kedvükből csinálják, mert azt látjuk sokszor, amikor már nem is kell, hogy zenéljenek, tehát nem kötelező, akkor ők összeállnak kis bandákba, és akkor mindenki húzza, amit tud. És a végén összeáll egy jó kis muzsikálás. Meg például most, ahogy jöttünk ide a táborba, a buszon énekelték. Azt énekelték a gyerekek, amit a Viski táborba tanultak. Hát ilyenkor látjuk azt, hogy annak a munkának van eredménye és hasna, mert ilyen észrevétlenül lehet, hogy a gyerek észre sem veszi, hogy ez belé ivódik, és ő ezt már tovább viszi. Sokszor évközben bosszankodunk velük, de hát szerintem ez a pedagógus lét, ez már csak ilyen, és én személy szerint többször mondom, hogy kész, adom vissza a diplomámat, én ezt már nem tudom, hogy csinálni, mert különbözőképpen próbálok hozzájuk állni, és mindenféle technikát kipróbáltatnak velem, hogy tudok eljutni hozzájuk, és azt mondom, hogy így a végére, amire összeáll az összkép, akkor látom, hogy van értelme. Bármikor benne vagyunk, akkor én személy szerint elég sokszor el vagyok keseredve, de a végére mindig felemelő az, amikor látom, hogy boldogok, hogy muzsikálnak, hogy énekelnek, hogy táncolnak, ilyenkor érzem azt, hogy mégis van remény.
0: Tiszavidékén 80 gyermek magyar muzsikát játszik egy héten keresztül, ez egy óriási eredmény, és kérlek, mesélj a közösségnek a segítőiről, említetted, hogy erdélyi zenekar Gusztáv talpalából, illetve a képzéseknek a részében is segítettek sokan, mesélj róluk.
1: Az idei alkalommal már úgy próbáltuk alakítani a tábori oktatók névsorát és résztvevői listáját, hogy minél több helyi oktatót tudjunk bevonni, hiszen a Hagyományok Háza a Kárpátaljai Hálózatának is köszönhetően rengeteg képzés és van évközben is, akár a táncpedagógusok részére, úgy, mint a népzené pedagógusok részére. Ezt kiaknázandó döntöttünk úgy, hogy a helyi oktatók tanítják a táncot, az egyik Váradi Enikő és Orosz Péter, akik ugye a Rezeda Folkműhely vezetői is, a kicsiket pedig a helyi oktató Jőrös Takács Dóra és Takács Ákos oktatták, tehát ők évközben is, ők az oktatói a Folkműhelybe a táncosoknak. Egész évben járnak hozzánk Nevetlen faluból a Csetneki Ferenc és Kurendás Szilvia előző furuját oktat, Szilvia pedig cimbalmot, tehát heti rendszerességgel teszik meg azt a 160 kilométer oda-vissza utat, hogy a Folkműhelybe is legyen furuja és cimbalom oktatás. Ezért a furuja oktatót is, a Csetneki Ferencet kértük fel, hogy vezesse az oktatást a Folkműhelybe. A citera oktatónk pedig, a Hetzel Katalin, ő pedig a növendékem volt, tehát a brácsás növendékem volt, most is brácsázik a Viski Fricskák zenekarba, és ő, tehát amikor úgy alakult, hogy nem volt citera oktatónk, akkor én emlékeztem, hogy ő régebben citerázott, és megkérdeztem, hogy lenne kedve elvállalni a citera oktatást. Nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel mondott igent, neki az oktatója és mentora a Budapesti Hagyományok Házából Berta Alexandra, akivel heti szinten konzultálnak, kis videókat küld neki Alexandra, így segíti az ő munkáját is, és elég szép eredménnyel szerepeltek most a Szól a Fülemüle népzenei és néptánc versenyen, hiszen a saját kategóriájukba, a nagyobb kategóriájába kiemelt első arany helyezést hoztak el. Tehát ez is már egy pozitív hozadéka annak, hogy van ez a folkműhely, és zajlik az oktatás, és a rendszeres oktatás, ez nagyon fontos, hogy nem csak néha, vagy ritkán, hanem folyamatosan és rendszeresen. Itt említeném, aki persze nem volt még oktató, de szeretném megemlíteni, Jőrös Ádám volt tanítványomat, és ugye aki Petrécs Dániel tanítványa is, és számtalan erdélyi és anyaországi mentora volt. Tényleg sokan tettünk hozzá ahhoz, hogy ő most pillanatnyilag a nyíregyházi művész szakgimnáziumba a népi hegedű szakon tanul. Tehát nagyon jó volt a záró műsoron is megmutatni, hogy honnan, hová lehet eljutni. Hiszen vannak a kezdő hegedűsök, akik gyakorlatilag a süs felnappal kezdik, és így kezdte Ádám is, és akkor most itt a záró műsoron külön egyéni blokként egy kalotaszegi összeállítást játszott, hogy tényleg, hogy hová lehet ez alatt a 8-9 év alatt eljutni. Nagyon sok idő, tudom, de rendszeres gyakorlással és foglalkozással, és hogyha oda teszi magát valaki, akkor ennek van eredménye, és ugye aztán választhatja ezt magának akár pedagógus létként, tehát hogy a folytathatja majd a munkánkat. És szokott is hazajárni, és amikor otthon van, mindig jön, és mindig megkérdezi, hogy segíthet-e valamiben, és behívom órára, és oda-vissza mentoráljuk egymást, de leginkább én, hogy hogy akkor hogy néz ki az, hogy valaki tud játszani, de hogy lehet, hogy kell azt meg is tanítani, hogy valaki tudjon játszani. Tehát ez is egy ilyen nagyon pozitív hozadéka a folkműhelyes létnek. És hogy visszakanyarodva az oktatókhoz, a népi éneket Pál Eszter oktatta, ugye, aki alsó díjasként, tehát mondtuk is a gyerekeknek, hogy húzzák ki magukat, mert azért nem mindenkit oktat Kossuth Díjas népi ének oktató. A harmonikásokat pedig édesapja, ugye, Pál Lajos bácsi, aki nagy lelkesedéssel jön, és még mindig tanítja a viski harmonikásokat nagy lendülettel, és innen is kívánok neki még nagyon-nagyon sok egészséget és türelmet és hosszú életet, mert ő is és Pál Katinén is rengeteget tettek abba bele, hogy ez a viskitábor létrejöjjön, és akár nem szeretném elfelejteni, és szeretném kihangsúlyozni Ötvös Sándornak is a nevét, aki az egésznek a megálmodója volt és kitalálója ezelőtt 18 évvel, és nagy szívfájdalma, hogy itt már hosszú évek óta nem lehet ott ezen a zenei táboron, de mindig mindent megtesz, amit tőle telik, amit meg tud tenni, ugye Magyarországról, akár Pál István szalonna, és aki, hogyha kell hangszert küld, hogyha kell, akkor zenei anyagba mentorálja a csapatot, és ilyen, ez egy nagyon-nagyon nagy összefogás, és egy nagyon nagy munka, hogy ez így működjön. És ugye az ismert körülmények között nem mindenki mer most jönni az országunkba. Az erdélyi oktatók, vonós hangszerek oktatók ez alól kivétel, ők már az első napoktól, ahogy most már lassan 5 éve, hogy tart ez a helyzet már, tehát ők járnak a viski táborba népi vonós hangszereket oktatni. Kallós Zoltán alapítvány népzenészei, tanárai, nem mindenki, de van, aki ott tanít, van, aki a Tokos bandának a primása, vagy a Saubert nevét említeném, akik ugye valamelyik évben, már nem tudom, mikor megnyerték a Felszállott a páva népzenei versenyt, és ő az, aki minden évben összefogja az ő csapatát. Tehát nekem nagyon könnyű dolgom van, mert őt felhívom, megmondom a dátumot, elmondom, hogy kikre van szükségem, és onnantól kezdve ő szervezi össze azt a csapatot, akivel majd jönnek, és nagyon nagy lelkesedéssel tanítják a gyerekeket, akár itt a hegedűsök is 3 csoportban voltak, 3 különböző szinten, aztán esténként a táncházat játsszák, és aztán majd a folkocsmát. Óriási lehetőség ez a miski lakosoknak, hogy ilyen zenészek jönnek, és próbálják meg színesebbé tenni a szürke hétköznapokat.
2: Az elmúlt percekben Becske Adriennel, a Viski Folkműhely vezetőjével beszélgettünk.

0: Erdély. Folytatódik a Hit Morzsák című sorozatunk. Ezúttal Szécsi Mózes vállalkozó idézi fel a hitét formáló gyermekkori emlékeit. Beszélgetésünkben szó esik arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri életét, egy örök emlékként megőrzött sötét szürke zakóról, valamint arról is, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon. A riporter Pilbák Kincső.
1: Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami a hithez kapcsolódik, Istenhez kapcsolódik?
2: Homályosan emlékszem, valamikor olyan 3-4 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt templomba. Ez az első olyan élményem, ami a templomról, vagy egyáltalán Istenhez köt. A mai napig eszembe jut, amikor ott ültem a padban, és csodálkoztam a nagy téren, és a bácsin, aki fentről beszélt. Rég volt, és azóta is végig kísért. És jó emlékezni erre a történetre. Akkor mesélt el édesanyám, és akkor hallottam először tulajdonképpen a keresztségről, hogy engem ott abban a templomban, ott az úrasztalánál kereszteltek meg. És ezt 4 évesen a gyermek még nem értette, nem értettem, hogy igazából mi történik ott, vagy mi történt. Mégis így 41 néhány év távlatából is tisztán emlékszem, és nagyon jó érzést tölt el, amikor eszembe jut, ma már tisztában vagyok vele, és tudom, hogy ott akkor a Szentlélek ölelt át, és az az érzés az egész életemen végig is. Tehát érdekes, hogy 3-4 évesen egy ilyen élmény tisztán megmaradt bennem, és egy jó érzés, egy nagyon jó élmény ez a... Tulajdonképpen ma már azt mondom, hogy a Szentlélekkel való első találkozás, első fizikai találkozás, vagy hogy is mondjam, amire emlékszem.
1: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
2: Igen, minden gyereknek van szerintem egy vizuális képe, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden gyereknek van egy vizuális képe. Én is elképzeltem, hogy egy bácsi, egy erős ember, aki tulajdonképpen mindenben jelen van, tehát nyilván ez már a vallásórás élményeimnek köszönhető, hogy ezt így feldolgozta az én elmém, akkor, amikor még először a templomba voltam, akkor nem igazán volt. Volt egy istenképem, tehát nem tudtam 3-4 évesen, de aztán, ahogy telt múlt az idő, és hallottam a bibliai történeteket, stb., akkor kialakult bennem az, és ez utána statisztikákat olvasva ugyanaz bonyolódott le bennem is, tehát úgy alakult ki, mint általában a gyerekben, hogy mindig egy férj,

0: film az Isten kép, mert ugye az erő testesül meg benne, de nekem is egy ilyen nagyon mosolygós, fehérhajú, szakállos bácsi, aki mindenben segít, és mindenben ott van, amikor szükségem van. Tehát ilyen, gyakorlatilag ilyen volt a vizuális képem Istenről.
1: És ha becsukod a szemed, és egy gyermekkori vallásórát felidézel, akkor mi az az első illat, hang, vagy tárgy, érzés, ami eszedbe jut?
0: Elsősorban érdekes, mert nekem nagyapám jut eszembe az első vallásórás élményem kapcsán, mert nagyapám volt az Isten nyugosztója, aki kézen fogott, ez még a kommunizmus legsötétebb időszakában volt, és azok ellenére, hogy a rendszer tiltotta, engem elvitt vallásórára. És egy gyakorlatilag idegen környezetbe kerültem elsőosztályos voltam valamikor ősszel, tehát akkor kezdtem az iskolát, sok-sok külső inger, volt új környezet, új osztálytársak, barátok, stb. És akkor ebben ugye én egy kicsit úgy nem is nagyon akartam nagyapámmal menni, de hát nem mondta pontosan, hogy hová visz, mondta, hogy elvisz egy jó barátjához, hát ő volt a papbácsi, és oda bementünk az irodába, és én ott maradtam egyedül. Nem egyedül, hanem nagyon sok gyerekkel abban az időben, amikor ez tilos volt. Tehát tilos volt a vallásóra, le voltak sötétítve az irodának az ablakai, és ez egy szombaton volt, akkor mi szombaton is jártunk még iskolába. Ott ültem, nem tudtam, hogy mi fog történni, és akkor a papbácsi elkezdett beszélni a mi nyelvünkön, gyereknyelven, Bibliáról, a bibliai történetekről, és azóta is ilyen melegséggel tölt el, amikor erre a szombatra gondol, és tisztán emlékszem. Tehát emlékszem arra is, hogy nagyapámon milyen zakó volt, amikor elmentünk, és sötét szürke zakójában volt. Én már nem emlékszem, hogy én miben voltam, de így emlékszem tisztán, hogy nagyapám mikor bevitt. Meg emlékszem azokra a bútorokra, meg azokra a tonetszékekre, amik ott voltak az irodában, mert az iroda volt átalakítva a szombatfalvi református egyházközségben, akkor éppen vallásórás teremmé, és bizony a kis irodában volt olyan is, hogy 50-60-an zsúfolódtunk be. Azt mondom, hogy ez volt az a meghatározó élmény, ami akkor még mit sem sejtve, minden szombaton délben alig vártam, hogy oda menjek, és akkor még mit sem sejtve, egész életem meghatározója lett. Attól a pillanattól vártam a következőt, tehát mindig vártam a szombatot, mindig vártam, hogy eljussak oda, hogy mehessek abba a közösségbe, és hallhassam a bibliai történeteket, és még jobban megismerjem ezáltal Istent, úgymond.
1: Mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként egy mese volt csak, de felnőttként valódi iránytűvé vált?
0: Van, persze, hogy van a vallásórákon, majdnem minden alkalommal a papbácsi, Hegyi Sándor tiszteletesről beszélünk, nyugalmazott lelki pásztorról, aki vetített diákot bibliai történetekből. És ez akkor nekünk az maga a legjobb élmény volt elmenni, és szombatról szombatra minden vallásóra végén egy kicsit egy bibliai történetet dia képeken át meglátni. Gyakorlatilag vizuális élményt is nyújtott, szerintem ez volt az egyik kulcs ennek a történetnek, hogy vizuális élményt is nyújtott a száraz, mesélő, vagy oktató történetek mellé. És egy ilyen történet, amire tisztán emlékszem, az a virágvasárnapi történet volt, ami nagyon megmaradt. Most is látom, hogy a pálmaágakat lengető tömeg éhezi a Szamáron bevonuló Krisztust. Előttem van a kép, ahogy teregetik le a ruháikat, nyilván ezek fix, tehát ezek fényképek, nem is fotók, hanem grafikák voltak, amiket vetített, tehát ilyen kis illusztrációk, nem mozgóképek, de ugyan elevenen él bennem ez a történet, és úgy gondolom, hogy az a bevonuló virágvasárnap, Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lett az én életem iránytűje. Sajnos sokszor nem figyelek erre az iránytűre, de ő mindig utána nyúl és magához ölel felemel. Nincs olyan helyzet, amelyből vele ne lehetne győztesen kijönni, kikerülni, úgy gondolom. És azóta is ez kísér végig.
1: Ha beülhetnél az iskolapadba, akkor mit mondanál a tizenéveseknek, hogy mire figyeljenek vallásórán?
0: Nehéz kérdés a mai világban, mert annyi konkurencia van, vagy annyi sokkal érdekesebbnek tűnő dolog van a mai világban, mint mondjuk egy vallásóra. Én úgy gondolom, hogy a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Mindazok ellenére, hogy nem egy mondjuk YouTube csatorna, vagy nem egy TikTok videó megnézése a vallásóra, de a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Ez lehetetlennek tűnik, de azt mondom, a legfontosabb az, hogy bátran hagyjuk munkálkodni az Istent a mi életünkbe, akár gyermek, akár felnőttként. Mindig meg lesz a gyümölcs a szorgalomnak és az odafigyelésnek, És nem csak a vallásórákra érvényes, hanem az élet minden területén. Biztos vagyok benne, elnézve, éppen konfirmációra készülünk most, amikor az egyházközségben, amikor ezt az interjút készítjük, akkor holnapi nap lesz a kikérdezés, és vasárnap az úrvacsoraosztás. Azon gondolkodom, nemrég hívott a lelki pásztor, hogy néhány gondolatot mondjak majd vasárnap én is a konfirmandusoknak, hogy milyen jó, hogy vannak ők. És milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
2: Az elmúlt percekben Szécsi Mózes vállalkozóval beszélgettünk a hitéről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Imádkozzunk. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Keresztény testvéreim, ünneplő vasárnapi gyülekezet, énekeljük Isten dicsőségére a 157. énekünket. A 157. énekünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéjé, de Jézus vére, bére.

Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk ebben az órában, és amint írva található, a János írása szerint való szent evangélium 7. részében, a 32-től 43-ig terjedő versekben a következőképpen. Meghallották a farizeusok, amint a sokasság ezeket suttogta felőle, és szolgákat küldtek a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt.

Mondta azért nékik Jézus: egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Mondták azért a zsidók maguk között: hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajon a görögök közé szóródottakhoz akar-e menni, és a görögöket tanítani? Micsoda beszéd ez, amelyet mondott: kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és kiáltott, mondván: ha valaki szomjuhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig a lélekről mondta, amelyet majd vesznek az ő benne hívők, mert még nem volt szent lélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőítették meg. Sokan azért a sokasság közül, amint hallották-e beszédet, ezt mondták: bizonnyal ez a ma próféta. Némelyek mondták: ez a Krisztus. Mások pedig mondták: csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondta-e, hogy a Dávid magvából és Betlehemből, a ma városból jön el a Krisztus, ahol Dávid volt? Hasonlás lett azért ő miatta a sokasságban. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük a mi Urunkat, Istenünket, a 34. Zsoltárunk első 3 versszakával, valamint a 6. versszakkal. A 34. Zsoltár így kezdődik: mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. Az első 3 versszakot és a 6. versszakot énekeljük.

Imádkozzunk! Mindenkor, így a mai napon is, a nyugalom rendelt napján téged áldunk és magasztalunk, kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Áldott légy azért, hogy az elmúlt héten is te voltál az, aki hordoztál bennünket.

Te voltál az, aki minden helyzetben itt voltál velünk, aki nagyon jól ismered a mi bűneinket, a mi nyomorúságainkat, kísértéseinket, de nagyon jól láttad az örömöt is, az áldást, amit a múlt héten kaptunk tőled. Köszönjük, hogy minden jó, minden tökéletes ajándék tőled, a te kezedből jön. Áldott légy azért, hogy mindezeket átvehettük a múlt héten is. Te vagy az, aki nem csak megformáltál, megalkottál bennünket, de kézenfogva vezetsz minket életútunkon, és minden helyzetben tőled kapjuk az erőt. Nagy szükségünk van erre, mert sokszor úgy érezzük, hogy a síralomvölgyben vagyunk, a halál árnyéka borul mirejánk, sokszor úgy érezzük, hogy nem tudunk ellenállni a kísértéseknek, hogy elbukunk, és hogy nincs erőnk felállni, folytatni a mi útunkat. De mégis te vagy az, aki minden ilyen nehéz helyzetben erőt, bátorságot adtál nekünk. Te voltál, te vagy az, aki felemeltél, hogyha meginogtak a mi lábaink, ha elestünk, te voltál az, aki megerősítettél bennünket, megerősítetted a mi lépteinket, hogy tudjuk folytatni azt, amire te bíztál meg minket. És te vagy az, aki bizonyos helyekre vezérelsz, hogy mint a te áldásod hordozói, azt továbbadjuk fele barátainknak. Köszönjük, hogy sokszor érezhettük, ez teljesedik be a mi hétköznapjainkban. És áldott légy azért, hogy ma is összegyűjtöttél bennünket, és segíts, hogy kitárjuk a mi szívünket, hogy befogadjuk a te szent igédet. Segíts mindnyájunknak, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk szent igédnek. Segíts az ige hirdetőknek, hogy tisztán, híven, hamisítatlanul hirdessék az igét, és így jusson el mindnyájunk szívébe, így legyünk olyan gyümölcstermő keresztjének, amilyeneket te szeretnél látni. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, alázattal kérünk, most is hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve a 425. énekünk első és második versszakát énekeljük. A 425. énekünk első versszaka így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts.

Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek igéjét, amely által szól hozzánk ebben az órában, és amely írva található a János evangéliuma 7. részében, a 37-től 39-ig terjedő versekben. Hogy Isten igéje miképpen van megírva a János evangéliuma 7. részének 37-től 39-ig terjedő verseiben, felolvasom, hallgassátok meg figyelmesen és keresztjénekhez illő alázatos lélekkel. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és kiáltott mondván: ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig a lélekről mondta, amelyet majd vesznek az ő benne hívők, mert még nem volt szent lélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőítették meg. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. A jeruzsálemi templomban a lombsátor ünnepét ünnepelték. A lombsátor ünnepe tulajdonképpen arról szólt, hogy Izrael népe megemlékezett arról, hogy Isten minden időkben gondoskodott róla. A pusztai vándorlás idején is gondoskodott az élelemről és a vízről. Sokszor nehéz körülmények között voltak, sokszor szomjaztak, de Isten mindig kirendelte számukra az élethez nélkülözhetetlen dolgokat, az élelmet és a vizet. Azon kívül a lombsátor ünnepén mindig azért adtak hálát Istennek, hogy minden évben biztosította a kellő mennyiségű esőt, esővizet, hogy meglegyen a termés, hogy ne haljanak éhen, hogy biztosítva legyen az életük. Ezt tartották meg évről évre, és abban az időben is, amikor Jézus ott élt Palesztinában. Mint egy titokban ment fel Jézus erre az ünnepre. És abban az évben is betartották a szokásokat. Ennek az ünnepnek az egyik szép cselekedete az volt, hogy minden reggel az aranykorsóval vizet merítettek a Siloám tavából, és kiöntötték az oltár mellett. Ez egy ilyen jelképes cselekedet volt. Ezzel jelképezték a hálájukat, hogy Isten biztosította számukra a vizet, az élet egyik nélkülözhetetlen elemét. Jézus mindezt végignézte, és ahol ő megjelent, általában az emberek mondtak valamit róla, kérdezősködtek felőle, voltak, akik hittek benne, voltak, akik elutasították, voltak, akik prófétának gondolták, és voltak olyanok is, akik el akarták fogadni. A farizeusok már küldték a szolgáikat, hogy tartóztassák le, fogják le, de a szolgák kijelentették, hogy nem lehet ezt megtenni, hiszen nem úgy beszél, mint az írástudók és a farizeusok. Valamivel több, valami más van ő benne. És nem tettek eleget a farizeusok felszólításának. Amikor látta Jézus ezt a jelképes cselekedetet, a víz kiöntését az oltárnál, felállt és kiáltott. Már maga az a tény, hogy felállt ott a templomban, szokatlan volt, hiszen az volt a korabeli szokás, hogy a tanítók ültek, és ülve mondták el a tanításaikat a hallgatóknak, a gyülekezetnek. És szokatlan volt, hogy ez az ember, akiről annyi mindent mondottak, akiről annyiféleképpen vélekedtek az emberek, egyszer csak feláll. És nem csak úgy, csendesen, hanem kiált, egyenesen kiált valamit. Ez különösképpen szokatlan volt az akkori hallgatóság fülében.
De Jézus tudta, hogy neki cselekednie kell. Eljött az a pillanat, amikor most már nem rejtőzködik, nem kereste ő a konfrontációt a vallási vezetőkkel, nem akart ő összetűzésbe keveredni velük, de tudta, hogy itt van, elérkezett az a fontos pillanat, amikor mondania kell valami fontosat, nem csak mondania, hanem kiáltania kell valami fontosat a gyülekezet tagjainak. Fontos, hogy meghallják az ő szavát. Nagyon fontos, hogy meghallják az igét, az Atya üzenetét. És fontos, hogy az emberek majd szó hallatán, az ige hallatán valamit tegyenek is. Tehát ezzel a tudással, ezzel a mennyei tudással, ezzel a határozottsággal, azzal a bizonyossággal, hogy itt van most a megfelelő pillanat, tette ezt. Felkiáltott, és belekiáltotta az ünneplő sokasság életébe azt a nagyon fontos mondatot, amit meg kellett hallania akkor és ott azoknak a hallgatóknak, és meg kell hallania ma is minden ige hallgatónak. És ahogy ez lenni szokott, mindaz, amit Jézus mond, amit Jézus kiált, az annyira lényeges, hogy megváltoztatja az emberek életét. Meg kell, hogy változtassa az emberek életét. Ezzel a cselekedettel, ezzel a felkiáltással változtatta meg Jézus akkor és ott az ünnepnek a menetét, a megszokott rendjét, és ezzel az igével, ezzel a mennyei kenyérrel változtatja meg ma is nagyon sok keresztény embernek az életét. Ebben a rövid felkiáltásban Jézus beszél a szomjúságról, a vízről, a hitről, a Szentlélek is benne van ebben a néhány igében. Ahogyan megváltoztatta akkor és ott az ünnepnek a menetét, úgy él a reménység ma is minden ige hallgató szívében, hogy valami történik a mi életünkben is. Víz. Mi jut az eszünkbe e szó hallatán? Már elmondtam, és mindnyájan tudjuk, hogy milyen fontos a víz. Víz nélkül nem lehetne élni. Milyen kézenfekvő számunkra, hogy otthon megnyitjuk a csapot, és folyik a víz, a finom ivóvíz, amit meg is ihatunk, amivel tisztálkodhatunk. És mennyi mindenre felhasználhatjuk a vizet. Hogyha nem lenne víz, egyszerűen megszűnne az élet a földön. A modern technika segítségével most már ott tartunk, hogy különböző bolygókon az űrszondákkal vizet keresnek, keresve a lehetőséget, hogy esetleg más bolygókon, más égitesteken is lehetővé válna az élet ezáltal. De víz szükséges ahhoz, hogy nap mint nap tudjuk elrendezni a mi dolgainkat. De mindnyájan azt is tudjuk, hogy ha fertőzött a víz, akkor már nagy bajok vannak. Vagy ha a víz kilép a medréből, fenyegető hullámok borítják el a különböző országokat, akkor emberi életek esnek áldozatul. Vagy rettenetes erő a víz, hogyha a mélyére kerül valaki, ha ezáltal megfullad. És ugyanakkor áldás a víz, hogyha tüzet oltanak ki vele. Nagyon fontos tehát a víz a mi földi életünkben. Enélkül lehetetlen élni. De eszünkbe kell jusson minden nap, hogy hálát adjunk Istennek, hogy van tiszta vízünk, amivel megfelelőképpen gazdálkodhatunk, és arra is megtaníthat bennünket Isten szent lelke, hogy hogyan óvjuk, becsüljük ezt a drága ajándékot, hogy hálát adjunk, hogy nap mint nap megvan ez nekünk, kéznél van, és nem fenyegeti legtöbb esetben a mi életünket.
Ebben az igében azonban nem csak a földi vízről, nem csak a patakok, folyók medrében, a tavakban lévő vízről van szó, hanem Jézus jelképes értelemben a Szentlélekre vonatkoztatja. És nem csak a Szentlélekre, hanem az örök életre is utal ezzel. Az élő víz azt jelenti, hogy Szentlélek által, Istennek a csodálatos kegyelme által örök életünk van. És nem csak a földi vízre, nem csak a földi szomjúságunkat oltó, csillapító vízre van szükségünk, hanem a mennyei élő vízre is, az ő igéjére, szent lelkére, amely által, aki által táplál bennünket az örök életre. És szó van ebben az igében a szomjúságról. Milyen rettenetes, hogyha valaki szomjas, és nincsen víz, amivel csillapítsa a szomjúságát. Palesztinában, Izraelben, ahol Jézus akkor és ott élt, és ma is így van ez, drága kincs a víz. Vannak olyan távol-keleti országok, ahol 8 liter kőolajat is adnak, azért, hogy egy liter tiszta vizet nyerjenek. És tudják, hogy mit jelent az, ha valakit kínzó, gyötrő, szomjúság gyötör. És tudják, hogy ilyenkor gondoskodni kell arról, hogy a megfelelő vízkészlettel tudják csillapítani a szomjúságukat, és tudjanak tovább élni, esetleg tovább haladni a sivatagban, az útjukon. És milyen jó, hogyha van tartalék víz, és meg lehet szüntetni ezt a szomjúságot. Milyen jó, hogyha ott van az ember kezében, tarisznyájában a tiszta víz, amivel enyhíti a szomjúságot, és megmenekül a szomjúság által okozott haláltól. De az igében nem csak testi, fizikai szomjúságról van szó, hanem lelki szomjúságról is. Ha valaki szomjúhozzék, jöjjön én hozzám és igyék. Így is lehetne ezt fordítani. Aki hisz én bennem, jöjjön én hozzám és igyék. Milyen szomjúságról beszél itt Jézus? Nagyon jól ismerte ő az akkori hallgatóknak a szívét, lelkét, és nagyon jól ismeri a mai ige hallgatóknak, ige olvasóknak a lelkét is. És tudta, hogy mennyi panasz, mennyi kételkedés, mennyi félelem, rettegés, határozatlanság, és mindenféle fájdalom van az ember lelkében. És nagyon jól tudta, hogy minden embernek szüksége van arra, hogy tiszta, valódi, örök élelemmel és itallal táplálkozzon. Nagyon jól tudta, hogy az ember lelkében feszülő kételkedést, gondokat, bajokat, félelmet, azt a sok mindent, ami ott van, csak a mennyei vízzel, csak az élő vízzel lehet csillapítani. Csak azoknak az embereknek adatik meg, hogy megnyugodjanak, megbékéljenek, és így tudjanak élni, akik táplálkoznak, akik magukhoz veszik a mennyei kenyeret és az élő vizet. De mi szükséges ahhoz, hogy ezt valaki megtegye? Hit. Hit kell ahhoz, hogy mindig bizalommal járuljunk hozzá. Hit szükséges ahhoz, hogy szüntelenül kérjük a napi élővizet, és hogy azt megköszönjük. Hit szükséges ahhoz, hogy vállaljuk ezt a cselekvés sorozatot. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. A hit után következik a Jézushoz való odamenetel. Emögött ott van a felismerés, hogy ez egyedül ő nála, a Mesternél. A Jézus Krisztusnál van az igazi, tiszta forrás. Nem máshol, mert abban az időben is, most is, sokszor nagyon sok ember máshol keresi gondjaira, bajaira, kérdéseire, félelmeire a megoldást. Sokszor más eszközökhöz nyúlnak az emberek, és úgy gondolják, hogy másfajta tanítások, másfajta könyvek, másfajta vélekedések, másfajta gondolatok eljuttathatják
egy olyan pontra őket, hogy megszabadulnak a félelmektől, megszabadulnak a gondjaiktól, megszabadulnak attól a sok nyugtalanságtól, ami általában zavarja őket. És közben keservesen csalódnak. Csak azok döntenek helyesen, és csak azok jutnak belső békére, nyugalomra, akik meghallották a hívószót, akik elfogadták Istennek ezt a nagy ajándékát, a hitet, oda mentek Jézushoz, az igaz kútfőhöz, az igaz forráshoz, és merítettek ebből a vízből, ami nem más, mint az élet vize. A lelki szomjúságunkat tehát csak egyféleképpen, semmilyen más úton, módon nem elégíthetjük ki, csak így, ezáltal, ha az Úr Jézus Krisztushoz, az áldott kútfőhöz megyünk, és tőle kérünk élő vizet. Ő az igazi forrás a számunkra, és ha belőle merítünk, akkor érezzük, hogy a mi bensőnkből is élő víz csörgedezik. A folyamat tehát ez. Hiszünk, odajárulunk a kútfőhöz, csillapítjuk a mi szomjúságunkat, iszunk, élő víz fakad fel belőlünk is, és ezt továbbítjuk a környezetünknek. Sokat gondolkoztam azon régen, amikor bizonyos ige hirdetéseket hallottam, vagy bizonyos emberekkel találkoztam, és láttam az ő cselekedeteiket. Ez jutott eszembe, hogy Istennek áldott emberei ők. És egyféleképpen gondoltam végig, hogyan jelenik meg az áldás Isten által az ember életében. És arra a következtetésre jutottam, hogy nagyon sok helyzet van, amikor úgy érezzük, hogy bizonyos emberek Isten áldásának a közvetítői. És úgy gondolom, hogy ilyenkor ezek az emberek valóban Isten eszközei, és az élő víz, a mennyei élő víz csörgedezik rajtuk keresztül az embertársak felé, a fele barátok felé. Gondolom, hogy mindenki ismer ilyen embereket, és mindnyájunkban ott él a vágy, hogy mi is ilyen emberek legyünk. A múlt héten találkoztam egy beteggel a kórházban, aki elmondta azt, hogy nagyon súlyos próbatételek között volt az elmúlt időszakban. Súlyos vesebeteg, kómában is volt, az orvosok lemondtak róla, de Isten csodát tett. Csodával határos módon megelevenedett, és egyre jobbak az eredményei, és úgy érzi, úgy tudja, és így tesz vallást, hogy Jézus Krisztus megszabadította, és hisz abban, hogy meg fog gyógyulni. Nagyon régóta, fiatalkorától olvassa a Bibliát, és igyekszik Jézus tanítása szerint élni, és úgy gondolja, hogy ez a próbatétel is segített neki abban, hogy jobban megerősödjön a hite, hogy inkább belegyökerezzék az ő élete. Már rég eldöntötte azt, hogy lehetőleg nem lesz irigy senkire. Nem fog rosszat mondani soha senkiről. Nem akar soha senkinek semmit keresztbe tenni. És az Istentől számára adott küldetés ez, hogy az ő szeretetét továbbítsa. És látszott az ő egész magatartásán, kihallottam az ő szavaiból, hogy mennyire komolyan mondja ezt. És akkor arra gondoltam, hogy itt van Istennek egy áldott embere, akinek a belsejéből élő víz csörgedezik, és minden bizonnyal meg fogja erősíteni azokat az embereket, akik mindezt hallhatják tőle. Így tett akkor ő tanúbizonyságot arról, hogy közel van hozzá az Úr Jézus Krisztus. De mindnyájan bizonyságot tehetünk erről, hiszen annyiszor éreztük életünk során, hogy velünk van, megáldott minket, az ő áldottai vagyunk, és mi is továbbíthatjuk az ő áldását. A mi bensőnkből is az életvize, az élő víz fakadhat fel, és ez áradhat ki a fele barátainkra, a családtagjainkra,
ismerőseinkre, barátainkra, és így lehetünk mi is Istennek áldottai. A Szentíró megjegyzi még azt, hogy a Szentlélek még nem töltetett ki, még akkor a pünkösd ünnepe nem következett be, de Szentlélek már jelen volt bizonyos formában, talán elrejtett formában az ő életükben. És amikor bekövetkezett a pünkösd ünnepe, és megteltek Szentlélekkel a tanítványok, akkor tudták végezni azt a feladatot, amit az Úr Jézus Krisztus reábízott. Most a pünkösdi ünnepkörben, az ünnep közelettével ez a mi lehetőségünk is, ez a mi feladatunk is, hogy a Szentlélek templomaiként továbbítsuk az élő vizet az ő kegyelméből. Amen.

Felséges Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy az Úr Jézus Krisztust leküldted a földre. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy vállaltad ezt a küldetést, és áldott légy azért, hogy szenvedéseddel, haláloddal megváltottál bennünket, és beteljesítetted az Atya dicsőségét. Köszönjük neked csodálatos ajándékodat, a Szent Lelket, és áldott légy azért, hogy ez az élő vizet jelenti számunkra. Ezt az élő vizet fakaszt fel minnyájunkban. Segíts nekünk, hogy ennek a hordozói és továbbítói legyünk. Alázattal kérünk, áld meg egyen-egyenként az itt lévő testvéreimet, hogy így éljenek. Így tudják a te áldásodat közvetíteni mindenki felé. És add, hogy minél több ember táplálkozzon az élet vizével, kenyerével. Add, hogy minél többen tudják csillapítani a szomjúságukat, a lelki szomjúságukat a tiszta, szent igével, amely tőled származik, amelyet tőled kaptunk. És add, hogy ezáltal megerősödve tudjuk végezni azokat a feladatokat, amelyeket te bíztál mirejánk. Köszönünk minden egyes embert, aki áldást közvetített feléd. És köszönjük, hogy a te kegyelmedből mi is azok lehetünk, a te áldás közvetítőid. Így imádkozzunk egy gyülekezet minden tagjáért. Idősek, fiatalok, középkorúak, minden korosztály, hadd legyen a te gyermeked, Szentlélek templomai, és így tudják továbbítani ők is a te áldásaidat. Köszönjük, hogy mindenre te hívtál el bennünket, és te egyengeted a mi lépteinket, hogy ez megvalósuljon a mi életünkben. És add, hogy minél több ember hitre jutva áldja, magasztalja mindenkor a te szent nevedet. Áldunk és magasztalunk, dicsőítünk téged, és megköszönünk neked mindent. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

0: Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
1: Köszönjük szépen Buzogány Emese Kórház lelkész testvérünk szolgálatát, kívánjuk Isten áldását a betegek közt végzett szolgálatára. Egy évvel ezelőtt hunyt el, gyülekezetünk volt kedves szolgálatkész presbitere, Bíró Eszter Enikő. Ráemlékezünk a mai vasárnapon. A 3 éve elhunyt Nagyi Máriára emlékezik férje és Magyarországon élő gyermekei. A 4 évvel ezelőtt, 54 éves korában elhunyt Ayrizer Editre emlékeznek szerettei. A 13 évvel ezelőtt elhunyt Kacsó Antalra emlékezik öccse és családja. A 3 éve elhunyt Fodor Zamfírára és a 31 évvel ezelőtt elhunyt Fodor Józsefre emlékeznek szeretteik. Isten igéjével kívánunk vigasztalást a gyászoló és emlékező családtagoknak. Az Ézsaiás proféta könyve 25. részének 8. versét olvasom. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úristen a könnyhullatást minden orcáról. Jövő vasárnap pünkösd ünnepe lesz. Az ünnep első napján délelőtt 10 órától és délután 6 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás. Pünkösd másod és harmadnapján délelőtt 10 órától és délután 6 órától tartunk ünnepi istentiszteletet. Pünkösd első napján a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten, tehát csak egy istentisztelet lesz, ezen kerül sor a konfirmálók fogadalom tételére. Szombaton este pedig a kikérdezésre itt a gyülekezetben. A jövő héten minden reggel 8 órától a gyülekezeti teremben és minden este 6 órától a templomban bűnbánati istentiszteleteket tartunk. A betegek számára pénteken viszünk úrvacsorát. Az igényeket a lelkipásztori hivatalban lehet jelenteni, telefonon is. Elkezdődött a tornyok javítása a Kulturális Minisztérium támogatásából. Kérjük a gyülekezetet is, hogy személyenként legalább 1 zsák cement árával támogassa a javítást, mert a munkálatokhoz szükséges dokumentációt a gyülekezetnek kell állnia, és ennek az összegnek nagy részével még tartozunk a cégnek. Ugyanakkor arra is kérjük a gyülekezetet, hogy aki teheti, rendezze az egyház fenntartói járulék kifizetését is, mert pillanatnyilag nehéz anyagi helyzetben vagyunk. A koncertek az orgonáért sorozatunkban ma délután 6 órakor zenés áhítat lesz. A koncerten fellépnek Alexandru Gavrilovics, Béres Melinda és Cipriana Gavrisiu. Műsoron Bach, Rózsa Miklós és César Frank művek lesznek. A zenés áhítat után kerül sor a barokk orgonát építő Michael Kessner életét és munkásságát bemutató kiállítás megnyitójára. A ma esti kiállítást Kelemen Hunor, Románia kulturális minisztere fogja megnyitni. A templom javítását is a Kulturális Minisztérium támogatja, és egy időben megnézik a javítás menetét is. Több jeles vendég is lesz az esti rendezvényen. Ezért kérjük a gyülekezetet is, amennyire lehet, legyünk jelen ezen az alkalmon, hogy ünnepeljünk együtt. A gyülekezetünk diakónusai javaslatára vasárnaponként a szószék előtti asztalon lévő virágcsokrot egy beteghez vagy nehéz helyzetben élő testvérünkhöz visszük el. Ma a Pacsirta utca 22 szám alatt lakó özvegy Gombos Mihályné Maneszes Zsófiához visszük el a virágot, aki régóta betegeskedik és leánya gondozza. Kérjük a gyülekezetet, imádkozzon ezért a családért. A presbitereknek hirdetem, hogy kedden presbiteri gyűlés lesz az istentisztelet után, tehát 6 órakor kezdődik a bűnbánati istentisztelet, utána gyűlés lesz, amelyen a presbiterek előtt kérdezzük ki a konfirmálókat. A kijáratnál át lehet venni a meghívókat.
0: Énekeljük Isten dicsőségére az előbb énekelt 425. énekünk 3. és 4. versszakát. A 425. énekünk 3. versszaka így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Végezetül testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el a Heidelbergi KT bizonyságtételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Ámen. A 461. énekünk első két versszakát, valamint az 5. és a 6. versszakot énekeljük. A 461. énekünk így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem.

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged Istennek népe. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet. Amen.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. A spanyol tőzsdékre is bevezetik a leggazdagabb romániai magyar cégét. Iszák Herzog szerint Izrael és Románia nem csak partnerek, hanem barátok is. Áldozatokat szed a kánikula. Többen vízbe fulladtak, a tűző nap miatt halt meg egy pásztor. Közel 130 ezer diák érettségizik a napokban. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, nagyon meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Bevezetik a 4 spanyol tőzsdére a román telekommunikációs piacvezetőt, a Digit, írja az economica.net a vállalat közleménye alapján. A Digit Communications NV spanyolországi leányvállalatát egyidejűleg vezetik be a madridi, a barcelonai, a bilbaói és a valenciai tőzsdére. Ennek során hozzávetőleg 150 millió euró értékben dobnak piacra új kibocsátású részvényeket. Az ajánlat másodlagos komponensét pedig a spanyol leányvállalat kizárólagos tulajdonosának, a Digit Románia Elszának a tulajdonában levő, meg nem nevezett értékű részvénycsomag képezi. A tőzsdei tranzakció eredményeként a Digi Románia tulajdon része nem csökkenhet 75% alá, közölte a vállalat. Az elsődleges ajánlatból származó bevételt az optikai kábelhálózat fejlesztésére és a mobiltelefonos infrastruktúra fejlesztésére fogják fordítani. Izrael és Románia nem csak partnerek, hanem barátok is, jelentette ki ma az izraeli elnök a Nikus Ordán államfővel közös sajtótájékoztatón. Iszák Herzog szerint romániai állami látogatása a két nap közötti különleges kapcsolat jelképe, amelynek gyökerei a romániai zsidóság több évszázados történelméig nyúlnak vissza. Az izraeli elnök elmondta, hogy a Kotrocsén palotába érkezése előtt Hiásban megemlékezett az ottani program áldozatairól. Felidéztük a múlt kegyetlenségeit. Remélem, hogy a levont tanulságokat megőrizzük, és mindent megteszünk azért, hogy a holokauszt emléke soha ne halványuljon el, fogalmazott Herzog. Az izraeli államfő szerint az antiszemitizmus átka ismét terjed a világban. Hangsúlyozta, hogy közösen kell fellépni a mérgező gyűlölet minden formája ellen, Európában és a világ többi részén is. Úgy fogalmazott, Izrael és Románia ma két olyan életerős demokrácia, amelyet közös értékek és 70 éves diplomáciai múlt köt össze. Életét vesztette tegnap kora este egy 17 éves lány, aki tóba fulladt, ahová hűsölni ment be a Temes megyei Nagyszent Miklóson. A tóhoz kiszálltak a rendőrök a mentőegységekkel és a tűzoltóság búvárjaival együtt, akik kiemelték a lányt a vízből, de a fiatal nem reagált az egészségügyi személyzet által végzett újraélesztési kísérletekre, így megállapították a halálát, közölte a Temes megyei rendőrfőkapitányság, írja a news.ro. Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indult büntetőeljárás. A fővárosban is életét vesztette egy férfi a Tégy tóban, akit a búvárok már élettelenül emeltek ki a vízből. Brassóban pedig a tűzoltók tegnap óta keresnek egy embert, aki feltehetően az Oltéc folyóba fulladt a Vistyágátnál. Jásban egy 56 éves pásztort találtak összeesve a mezőn, miután órákat töltött a tűzőnapon. Röviddel később a kórházban hunyt el. Az utazók sem menekültek a hőségpoklától. A Jász-Bukarest vonatjárat több száz utasa közel 3 órán át rostokolt a vonatban, a Vászlói Buhaiest pályaudvaron, miután a mozdony menet közben kigyulladt, számolt be az Observator News.ro. Országszerte közel 130 ezer vizsgázó kezdte meg ma az érettségi vizsgát. A tanügyminisztérium adatai szerint a jelentkezők többsége, közel 116 ezer diák idén fejezte be tanulmányait. A vizsgákat országszerte 443 vizsgaközpontban szervezik meg. A korábbi években végzettek, vagy valamennyi írásbeli vizsgát újra leteszik, vagy csak azokból a tantárgyakból vizsgáznak, amelyekből nem sikerült átmenő jegyet szerezni. A vizsgázóknak 3 óra áll rendelkezésükre a tételek kidolgozására. Azok a tanulók, akiknek egészségi állapotuk miatt, például látás vagy hallássérülés, illetve neurofejlődési zavar esetén engedélyezték a vizsga körülmények módosítását, 2 órával többet maradhatnak a teremben. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire derült marad az égbolt, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 22 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez az Úr, a seregek istene. Ámos próféta 5. fejezetéből a 15. vers. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levelének 6. fejezetéből a 14. vers.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: pénzek. Találkozzunk Mérán, a Csűrben.
1: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Gombolózón állék zenével. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verse alapján szól hozzánk, Olá Mátyás, a kisbácsi, református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi, és nem egészen mindennapi történetek mindennapi, és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Krisztus képek című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

található a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három versében. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette. Aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása. Aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. A zsidókhoz írt levél több szempontból is egy különleges könyve az újszövetségi szentírásnak. Először is nem tudjuk, hogy ki írta, és hogy pontosan mikor. A szerzője mintha tudatosan vigyázott volna arra, hogy nehogy véletlenül is következtetni lehessen arra, hogy kicsoda ő. Nehogy véletlenül egy pillanatra is fontosabb legyen, mint az üzenet, amelyet közvetíteni szeretett volna. Ugyanakkor az is különlegessége ennek a könyvnek, hogy roppant választékos a nyelvezete. Vannak bibliai könyvek, amelyek sokkal egyszerűbben fogalmazzák meg az evangéliumnak az igazságait. Ez a könyv az ehhez hasonló iratokkal szemben nagyon választékos. Több mint 150 alkalommal használ olyan szavakat, amikkel csak is ebben a könyvben találkozunk, az új szövetségi szentírásban. Emellett az is különlegessége a zsidókhoz írt levélnek, hogy nagyon sok ószövetségi utalást tartalmaz. Ezért is hívják zsidókhoz írt levélnek. És ezzel is azt jutja kifejezésre, hogy a Bibliában az Ószövetség és az Új Szövetség szorosan kapcsolódik egymáshoz. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. És mind a két része a Bibliának ugyanarról az Istenről szól. Arról az Istenről, aki nem hagyta magára az emberiséget a bűneset után, hanem kiválasztotta Ábrahámot, nagy néppé tette őt, benne az ő utódai által pedig megáldatik a föld minden nemzetsége. Ez az ígéret pedig Jézus Krisztusban teljesedett be, aki Ábrahám utódaként született meg a júdeai Betlehemben, és aki által biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem csak egy népnek, az ő választott népének kegyelmez meg, hanem az egész világon minden népnek. A levél bevezetője is, amit felolvastam, amellett tanúskodik, hogy folytonosság van az ősatyák története és Jézus földre jövetele között. Arról ír, hogy Isten szólt az atyákhoz, a választott nép őseihez, kijelentette akaratát a prófitákon keresztül, majd fia által szólt hozzánk, arra utalva itt, hogy Jézussal beköszöntöttek az utolsó idők. Mindemellett a levél eleje leszögez még valamit, ami az Ó és Új közötti folytonosság mellett nagyon-nagyon fontos. Azt, hogy Jézus szavaival lezárul a prófétai kijelentések sora. A Bibliához nincs már mit hozzátenni, arra kell támaszkodnunk, amit a Szentírás, mint lezárt egység üzen a hívő ember számára. És különösen fontos számukra mindaz, amit Jézus tanít. Az Új Szövetség többi írata tulajdonképpen a Jézus által elmondottaknak a magyarázata és egybekapcsolása mindazzal, ami a Szentírás elején található. Miután az első két versben Új és Új Szövetség folytonosságáról olvasunk, a felolvasott ige egy korabeli Krisztus himnusszal zárul. Egy Krisztus himnusszal, amely Jézust Isten dicsősége visszatükröződésének, illetve Isten valósága képmásának nevezi, aki hathatósan részt vesz a mindenség fenntartásában. A betlehemi kisdad arcán és az emberek közt tanító, gyógyító, vigasztaló Jézus arcán egyaránt Isten dicsősége tükröződött. Ez volt az, ami egykor megfogta a bölcseket és a pásztorokat. Ez volt, ami a tanítványokat és nagyon sokakat Jézus hallgatóságából arra késztetett, hogy megszívleljék és továbbadják mindazt, amit Jézus tanított. És ez az, ami annak ellenére, hogy mi nem láthattuk rajta élőben Isten dicsőségének a visszatükröződését, mégis az evangéliumokat olvasva mindannyiunkat magával ragad. És átérzünk valamit abból, amit Jézust hallgatva élőben tapasztaltak meg
az evangéliumok történéseinek a szereplői. Ezért is van, hogy a Jézusról szóló elbeszélések mindannyiunkban mély nyomot hagynak. Emellett hatalmas ajándék az, hogy mi emberekként és krisztusiakká válhatunk, és az, ami Jézus arcán visszatükröződött Isten dicsőségéből, az részben a mi arcunkról is tükröződhet. A mi arcunkról is áradhat az embertársak felé. Jézus azáltal, hogy megtisztít minket, végső soron lehetővé teszi, hogy erőteljesebben tükrözzük tovább azt az igei világosságot, amely Jézus által a mindenhatóból árad. Jézus az összesározott, megkopott, bemattult emberi lelket megújítja. Mi pedig ilyenkor jövünk rá úgy igazán, hogy mennyire letompított, besötétített bennünket az, amiben voltunk, mielőtt Jézus az életünk részévé vált volna. És valahogy újra értelmeződik bennünk, hogy hol is található az a pont, ahova mindig vissza kell térnünk, ha szeretnénk az emberségünket olyan szinten megélni, ahogyan azt Jézus tanította földi szolgálata idején. Az, hogy a himnuszban nem kínhaláról, hanem ehelyett megtisztulásról olvasunk, az a Krisztus himnuszoknak az egyik érdekességére is utal. Több Krisztus himnuszban is megfigyelhető, hogy nem írnak konkrétan Jézus haláláról és feltámadásáról. A zsidókhoz írt levél bevezetőjében is halál és feltámadás helyett arról olvasunk, hogy Jézus megtisztított a bűneinktől, majd megdicsőült, vagyis Isten jobbján foglalt helyet a magasságban, és onnan fog eljönni közvetlen azelőtt, hogy kezdetét venne az utolsó ítélet. A levél azzal kezdődött, hogy Jézussal lezárult a kijelentések sora, hiszen ő az, aki a legteljesebben kijelentette számunkra a Szent Háromság Istent. Mi pedig ezekből a krisztusi kijelentésekből élünk.

0: Az elmúlt percekben Isten üzenete Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, a Krisztusképek című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa.
1: Kurt Márti, Krisztusképek. Csak az élet készít az életről élő vázlatot. Mit pingálnak festők templomfalakra holt képeket? Az életnek és fejedelmének élő képei, a nők és a férfiak.

Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Mózes első könyve, első részének 27. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Krisztusképek című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

A te helyed. Hova az Isten állított, bizony, az a te helyed. Csak ott lehet ő pajzsod, csak ott lehet mindig veled. Áldást, ha kíván adni rád, e földön szerte nem keres. Csak ott keres a helyeden, és jaj neked, ha az üres. Áld meg hát híven helyedet, akármilyen súlyos a kereszt. S ha tűz próbálja hitedet, ne óhajtsd elkerülni ezt. Ne nézz sóvárogva más felé, hatán helyed igénytelen. Dicsérd az Istent éppen ott, az elrejtett kicsiny helyen.

amit mulasztasz, úgy lehet, elhagyván a magad helyét, aztán áldástól fosztja meg Istennek egy más gyermekét. Gondold meg jól, a te helyed. Te töltsd be, senki más. Az Úr rád bízta, s ővele tied lesz majd a számadás. Fogad naponként a helyet, mint Isten ajándékát. Ne szőj magad más terveket, add őket mind az Úrnak át. Győzelmet akkor át csupán, imád csak úgy hallgatja meg, ha mint az ő hű harcosa, el nem hagyod őrhelyedet. Halálig légy hű igazán, úgy nyersz majd égi koronát. Benned az Úr, ha hű maradsz, megdicsőítheti magát. Örvendve töltsd be tisztedet, s boldog reménnyel várd urad. Hadd lássák meg mindenek, hogy ő békét és üdvöt ad. S ha majd királyod megjelen, a földön szerte nem keres, csak ott, saját kis helyeden, s örvendve látja, nem üres. Ó, boldog nap számodra az, ha itt, helyeden megtalált, magával visz a mennybe fel, s trónodon neked helyet áld.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Pumukli és a papagáj. Pumukli a hintájában üldögélt, és egy csodaszép verset költött, amikor betoppant Hartlné, hogy édermestertől 3 deszkát rendeljen meg polcnak. Miközben megbeszélték a méreteket, Hartlné pillantása rátévett a hintára, amely mintha magától lengedezett volna. De helyes hinta, kiáltott föl elragadtatva, pont ilyen kellene a törpe papagájomnak, amely 2 napja repült be hozzám, mert nagyon szeret hintázni, nevetgélt, és nem vette észre, hogy a hintázás hirtelen gyorsabbá vált. Éder tüstént közölte, hogy a hinta nem eladó, de Hartley nem is akarta elvinni. Tudja, egész nap nem vagyok otthon, és szegény állat mindig egyedül van. Kedvesen nézett Éderre. De magának, Éder úr, kellemes társaság lenne egy ilyen madár. Éder hiába bizonygatta, hogy nincs szüksége társaságra. Hartley megmakacsolta magát. Egyszerűen idehozom a madarat, majd meglátja, mennyi örömet elég benne. És még hozzáfűzte, talán jelentkezik a madár gazdája, már mindenhová cédulákat aggattam ki a környéken. Végül sikerült Édert meglágyítania. Hát, ha jó játszótársa lenne ez a papagáj Pumuklinak. A koboldnak viszont egyáltalán nem tetszett az ötlet. Amikor Hartlné elment, így morgott. Ami repül, az nem a szobába való, hanem a levegőbe. Éder némi töprengés után ezt indítványozta.

0: Kezdj meg beszélni a papagájt. Pumukli megvetően pittyeztette el a száját. Minek beszélne egy madár? Inkább rögtön kiengedem. Még javában dohogott, amikor Hartley visszatért a kalitkával, amit a nyitott ablakba állított, hogy a madár elég fényt és levegőt kapjon, majd távozott. Lám, milyen kedves, ahogy a fejecskéjét félre billenti, és úgy néz rád, mondta Éder. Én is félre billentett fejecskével nézem őt, de akkor is a fa tetején van a helye, nem pedig itt. Pufogott Pumukli, és meghúzta a madár farkát. Hagyd békén, mert kihajítlak, fölment rá Éder. A kobold durcásan rúgott bele a kalitkába. Nem kell kihajítanod, mert én magamtól is elmegyek. Szegte föl a fejét. Éder kinyitotta az ajtót. Tessék, menj el. Ha kinyitod nekem az ajtót, akkor én meg a madárnak nyitom ki. Kiabált Pumukli, és mielőtt Éder megakadályozhatta volna, kinyitotta a kalitka ajtaját, a madár meg hús kirepült rajta. Éder szörnyen mérges volt. De mielőtt még összeszitta volna Pumuklit, Hartley megint visszajött. Éder úr, az imént találkoztam azzal a fiúval, aki a papagáj, megadtam neki a maga címét, hogy eljöjjön a madárért. Éder kényelmetlenül feszengett, mert kínos volt megmondania, hogy a madár ismét megszökött. Fritz nagyon csalódott lesz, mondta Hartley szomorúan Éder vallomása után. Éder bólintott. Ő is sajnálta a fiút. Mihelyt Hartley kint volt, Pumukli előbújt. Most aztán fogd meg a madarat, ha tudod, Fritz mindjárt jön érte. Édernek igaza volt. Kisvártatva boldogan érkezett meg a fiú, hogy átvegye a papagáját. Óriási volt a csalódása, amikor meglátta az üres kalitkát, és azt kellett hallania, hogy a madár megint megszökött. De nem lehet messze, talán kint ül az udvaron, a gesztenyefán. Próbálta Éder a fiút vigasztalni, és együtt kimentek. És valóban, egészen fent a fán fölfedezték a papagájt. Lóri, Lóri, gyere le! Kiabált neki Fritz, de mint hiába. Ezután Éder meg a gyerek felváltva kiabáltak, de az ilyet állat csak még feljebb röppent. Fölmászok! Futott Fritz a fához. Ne, maradj csak! A végén még leesel, és a madár se lesz meg. Inkább hozok egy létrát. Tartotta vissza a fiút Éder, és beszaladt a műhelybe a létráért. Ott egy igencsak megszeppent Pumuklit talált. Nagyon megbetegedett a torkom, suttogta a kis kobold. Valami kegyetlenül nyomja. A torkára mutatott. A rossz lelkiismeret nyomja, válaszolta Éder közönösen. Rossz lelkiismeret? Az micsoda? Kérdezte Pumukli. Az akkor van, ha az ember rossz fát tesz a tűzre, és mások szenvednek miatta. Világosította fel Éder.
1: Jaj, jaj, szegény Pumuklinak rossz lelkiismeret betegsége van.
0: Aggódva nézett az asztalos mesterre.
1: Nem lehet semmit se tenni ellene.
0: Éder nevetését visszafolytva töprengő képet vágott.
1: Hát, fogd el a madarat.
0: Te láthatatlan vagy, előled nem menekül el, indítványozta. Akkor talán elmúlik a betegséged is, tette hozzá komolyan. Fritz ez alatt türelmetlenkedni kezdett. Attól félt, hogy a madara még tovább repül. Mégiscsak elkezdett fölmászni a fára. Lent a vastagabb ágakon még simán ment a dolog, de aztán a kabátjával olyan szerencsétlenül fennakadt, hogy se föl, se le nem tudott tovább moccanni. Édermester még időben érkezett a létrával, hogy megszabadítsa. A fiúnak könnyes volt a szeme. Egyrészt a kiált félelem miatt, másrészt, mert sehol sem látta a madarat.
1: Most már végképp eltűnt,
0: zokogott. Lehet, hogy visszarepült a műhelybe, mondta Éder. Fritz a fejét rázta.
1: Azt nem hiszem.
0: Gyere, legalább nézzük meg. Biztatta Éder a fiút. És csak ugyan. Amikor beléptek a műhelybe, a papagáj ott ült illedelmesen a kalitkájában, mintha sose repült volna ki. Ráadásul a kalitka ajtó is csukva volt. Fritz azonban túlságosan örült a megtalált madárnak ahhoz, hogy ezen csodálkozzék. Édermester, magukra maradva, gyöngéden felborzolt a Pumukli haját. Igazán nagyon ügyes voltál, dicsérte meg. A kobold ragyogott a boldogságtól, és elégedetten pattant a hintájába. Éder mosolygott.
1: Az a furcsa nyomás is úgy látszik elmúlt a torkodból.
0: Pumukli nagyot nyelt, majd elégedetten bólintott.
1: Teljesen elmúlt,
0: nyugtázta vidáman, és egy hosszú lélegzetű költemény megalkotásába fogott a madarakról, a fákról, és egy egészen rendkívüli koboldról.
2: A csókai csóka. Csókai csókának mi jutott eszébe? Föl szeretett volna öltözni fehérbe. Unta szegény jámbor, hogy ő télen-nyáron örökkön-örökké feketébe járjon. Ahogy így tűnődik, Ághegyen a csóka, arra ballag éppen csalavér a róka. Attól kér tanácsot, mit kellene tenni, hófehér galambá, hogy kellene lenni? Nincsen annál könnyebb, neveti a róka. Fürödj meg a hóban, te fekete csóka! Olyan fehér galamb lesz rögtön belőled, hogy magam sem tudom, mit higgyek felőled. Nagy eszű rókának szót fogad a csóka. Nagy végan leugrik az ágról a hóba, az orra hegyese látszik ki belőle, kérdi is a rókát, mit hisz most felőle? Azt hiszem, galamb vagy, csípte meg a róka. S csapott nagy ozsonnát belőle a hóba. Róka csípte csóka csípte róka. Így lett fehér galamb, a csókai csóka.

mondja egyszer édesapám, hallott fiam Péter, kifogyott már a padláson a jó kolbászétel. Rakszekére két pár ökröt, s fogj be négy zsák lisztet, eredj velük a malomba, s hoztok, amit visztek.

0: tanár ül a parton, s mint a szesz gyár úgy pipál. Ráköszönök, szép jó estét, fényes délben senki pál. A minap még itt elláttam, hová lett a malma? Egy-kettőre megkerítse, él rá vagy halva. Mondja erre, víz a malom meghűlt a sok víztől. Reggel, este, éjjel, nappal, köhécsel meg prüszköl. Láza is van, s dézsányira földagadt az orra. Elment ám a korcsomába egy kis forralt borra. Indulik, de jön a malom szembe, hát hótrészek. Azt rikoltja,
1: itt sem vagyok, megyek és emlékszek.

húsra. Rosszat nyomban leütötte, aztán meg is nyúzta. Nyársra húzta, megsütötte, istenesen bevett. Mondta is, hogy nem kóstolt még ilyen.

0: Hát én el tudom képzelni, hogy milyen lett középsőnek.
1: Igen, nekem még azért nem ugye,
2: a középső is mindig
1: hogy nem is
2: hát nem, hát én már hallottam egy meséről.

mosolygott a csacsi bölcsen. Ki tudhatná, ha még ő sem, fussatok a patakig, mert a világ ott lakik. Alig három libanyaghoz út viszene a patakhoz. Már is talpon, s futva fut, kilenc pipe meg aludt. És napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban, és napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban, fürödtek a

Volt egyszer egy mese bolt. Abban minden mese volt. Fiókjában törpék ültek, vízilányok hegedültek. Öreg anyok szőttek, fontak, apró manok táncot roptak. Lidérc ugrált az udvarban, kaszás pókvart az ablakban. A lámpában ecet égett, az egylábú kettőt lépett. Cégére egy tündér volt. Ilyen volt a mesebolt.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.